0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Gyermekvédelmi alapot hoz létre a kormány. Újra lesz környezetvédelmi hivatal Magyarországon. Marad a meleg idő több-kevesebb napsütéssel. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Gyermekvédelmi alapot hoz létre a kormány 1 milliárd forinttal. A keretből azokat a fiatalokat segítik, akik 1997 óta a gyermekvédelem rendszerében bántalmazást, visszaélést vagy kizsákmányolást szenvedtek el. Az alap részleteiről a következő hónapokban nyilvános vitát kezdeményez a Szociális és Családügyi Tárca. Országos élőkörnyezetfelügyeleti főhatóságot hoz létre a kormány a természeti erőforrások védelmének megerősítéséért. Köböl Anita kormány szóvivő elmondta, 10 évig nem létezett olyan központi hivatal, amelynek küldetése a természeti és tájörökség, a környezeti értékek, a környezeti elemek, valamint az éghajlat védelme lett volna. Visszatér az Erasmus a magyar egyetemekre, jelentette be az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lanner Judit közölte, a kormány augusztus végéig minden szükséges lépést megtett. A korlátozással érintett 21 intézmény már rendelkezik érvényes Erasmus pályázattal a most kezdődött tanévre, így ismét megnyílnak a lehetőségek a hallgatók előtt. Szombaton tartják az idei retro véradást. Az önkénteseket országszerte 32 településen retrózene sörvirsli menü várja, ezúttal dupla értékű étkezési utalványt, valamint ajándékot is kapnak. A helyszínekről a vérellátó szolgálat honlapján lehet tájékozódni. Több balkáni országban is terjed a nyugat-nílusi vírus. Horvátországban már 10 fertőzöttről tudnak, Szerbiában pedig 11 esetet tartanak nyilván, Észak-Macedóniában ennél is több megbetegedést jelentettek. Közben hétfőn Magyarországon is regisztráltak egy nyugat-nílusi lázzal fertőzött beteget. Dr. Nagy Anna, a Nemzeti Népegészségügyi Központ biológusa a közmédiának elmondta, a vírus a legtöbb esetben enyhe tüneteket okoz, és nem tartja valószínűnek, hogy komolyabb járvány legyen hazánkban. A Kreml szóvivője szerint Németország alaptalanul vádolja Oroszországot a lipcsei repülőtéren augusztus elején történt drónincidenssel kapcsolatban. Dmitrij Peszkov egyben nehezményezte, hogy a német belügyminiszter nem szólalt fel Ukrajna ellen, amikor gyakorlatilag tetten érték az északi áramlat felrobbantóit. Az ukrajnai rendezésről szólva azt hangoztatta, Moszkva nem zárja ki a megállapodást, de a Kreml nem fog közvetlen kapcsolatba lépni Kijevvel, elfogadják az amerikai közvetítést. Országszerte bringás reggelivel és uzsonnával várják a kerékpárral közlekedőket szeptember 16-án. A Magyar Kerékpáros Klub Bringázza munkába kampányának programjaihoz az ország számos pontján csatlakoznak helyi közösségek. Szombaton reggel északnyugat felől ismét felhők érkeznek és elszórtan kialakulhatnak záporok, zivatarok. Hajnalban 15-20, délután 25-34 fokra számíthatunk.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Régen az őrszemek valamelyik toronyból figyelték a várost, s ha valahol tűzütött ki, riasztották a lakosságot. Az 1840-es években 6 templom a harangkongatások számával jelezte, hogy melyik város részben támadt tűz. Belváros 1, Ferencváros 2, Józsefváros 3, Lipótváros 4, Terézváros 5, a budai Mátyás templom 6 harangütéssel adta hírul a tűz kitörését. A toronyőrség a 19. század közepén távérón, 1884-ben pedig már távbeszélőn jelentette a tüzet, és 1900-ra már szinte mindenütt telefon helyettesítette a távérót. Egy ideig még a régi módszer, a toronyból való figyelés is érvényben maradt. Éjjel-nappali szolgálat 1897-től 1911-ig működött a Mátyás templom tornyában. Az utolsó tűzfelvigyázók 1911. május végén tették le a szolgálatot.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Luka Modric aranylabdás, világbajnoki ezüstérmes horvát válogatott labdarúgó, aki jelenleg a Real Madrid középpályása. A szokásos posztja a pálya középső részén van, de kimagasló teljesítményt nyújt támadó és védekező feladatok ellátása közben is. A 2018-as világbajnokságon döntőbe vezette a horvát válogatottat, így a Nemzeti 11 története legjobb eredményét érte el Oroszországban. Modricot ez évben a torna legjobbjának választották. Pályafutása során 6 alkalommal lett az év horvát labdarúgója. Ezzel Davor Šukerrel holt versenyben első a horvát ranglistán. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az újpesti vasúti híd, amit a köznyelvben sokszor északi összekötő vasúti hídként emlegetnek, ami a Népsziget felett is átvezet. A Budapest-Esztergom vasútvonal forgalma mellett gyalogos és kerékpáros közlekedés is megengedett rajta. A hidat 2008-ban felújították, mely során a Duna főága feletti teljes acélszerkezetet kicserélték, és a pilléreket is megerősítették. Építésének ötlete elsőként az esztergomi vasútvonal tervezése során merült fel, 1892-ben. Az átadásra pedig csupán 4 évet kellett várni. A forgalom gyors növekedése miatt az évek során többször is meg kellett erősíteni a szerkezetet. Feladatát azonban egészen a II. Világháború utolsó éveig el tudta látni. Több súlyos légitámadás érte, a végső csapás 1944 karácsonyán, amikor a visszavonuló német haderő felrobbantotta. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A dalmata kutya ősi horvát fajta. Dalmata-szerű pöttyös kutyák már az ókori egyiptomi domborműveken is láthatóak voltak, de a több mint 4000 éves görög mozaikok is dalmatára hasonlító kutyákat ábrázolnak. Az akkori változat azonban a középkorban kiveszett, de könnyebb, agrárszerűbb típusa Európába is eljutott. Bár Dalmáciát jelölik meg a fajta származási helyének, meggyőző bizonyíték van arra, hogy India az őshazája, és innen kereskedők hozták be az ókori Görögország területére. A dalmata modern változatát az angol tenyésztők alakították ki. Az első fajta leírás is a Szigetországból származik, 1850-ből. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Batthyány téren áll a Fehér Kereszt fogadóháza, mely a 18. század közepén a város egyik legforgalmasabb fogadója volt, mivel a gyorskocsi állomás mellett feküdt. 1783-ban és 1784-ben a Budára érkező II. József császár is itt szállt meg. Nagy termében hangversenyeket, színi előadásokat és nagy táncmulatságokat is tartottak. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Gyermekvédelmi alapot hoz létre a kormány. Újra lesz környezetvédelmi hivatal Magyarországon. Marad a meleg idő több-kevesebb napsütéssel. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Gyermekvédelmi alapot hoz létre a kormány 1 milliárd forinttal. A keretből azokat a fiatalokat segítik, akik 1997 óta a gyermekvédelem rendszerében bántalmazást, visszaélést vagy kizsákmányolást szenvedtek el. Az alap részleteiről a következő hónapokban nyilvános vitát kezdeményez a Szociális és Családügyi Tárca. Országos élőkörnyezetfelügyeleti főhatóságot hoz létre a kormány a természeti erőforrások védelmének megerősítéséért. Köböl Anita kormány szóvívő elmondta, 10 évig nem létezett olyan központi hivatal, amelynek küldetése a természeti és tájörökség, a környezeti értékek, a környezeti elemek, valamint az éghajlat védelme lett volna. Visszatér az Erasmus a magyar egyetemekre, jelentette be az oktatási és gyermekügyi miniszter. Landert Judit közölte, a kormány augusztus végéig minden szükséges lépést megtett. A korlátozással érintett 21 intézmény már rendelkezik érvényes Erasmus pályázattal a most kezdődött tanévre, így ismét megnyílnak a lehetőségek a hallgatók előtt. Szombaton tartják az idei retro véradást. Az önkénteseket országszerte 32 településen retrózene sörvirsli menü várja, ezúttal dupla értékű étkezési utalványt, valamint ajándékot is kapnak. A helyszínekről a vérellátó szolgálat honlapján lehet tájékozódni. Több balkáni országban is terjed a nyugat-nílusi vírus. Horvátországban már 10 fertőzöttről tudnak, Szerbiában pedig 11 esetet tartanak nyilván, Észak-Macedóniában ennél is több megbetegedést jelentettek. Közben hétfőn Magyarországon is regisztráltak egy nyugat-nílusi lázzal fertőzött beteget. Dr. Nagy Anna, a Nemzeti Népegészségügyi Központ biológusa a közmédiának elmondta, a vírus a legtöbb esetben enyhe tüneteket okoz, és nem tartja valószínűnek, hogy komolyabb járvány legyen hazánkban. A Kreml szóvivője szerint Németország alaptalanul vádolja Oroszországot a lipcsei repülőtéren augusztus elején történt drónincidenssel kapcsolatban. Dmitrij Peszkov egyben nehezményezte, hogy a német belügyminiszter nem szólalt fel Ukrajna ellen, amikor gyakorlatilag tetten érték az északi áramlat felrobbantóit. Az ukrajnai rendezésről szólva azt hangoztatta, Moszkva nem zárja ki a megállapodást, de a Kreml nem fog közvetlen kapcsolatba lépni Kijevvel, elfogadják az amerikai közvetítést. Országszerte bringás reggelivel és uzsonnával várják a kerékpárral közlekedőket szeptember 16-án. A Magyar Kerékpáros Klub Bringázza munkába kampányának programjaihoz az ország számos pontján csatlakoznak helyi közösségek. Szombaton reggel északnyugat felől ismét felhők érkeznek és elszórtan kialakulhatnak záporok, zivatarok. Hajnalban 15-20, délután 25-34 fokra számíthatunk.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A toronyzenészek, más néven turnerek, a szabadkirályi városok alkalmazásában álló muzsikusok voltak. A városok zenei életének központi szereplői. Zenével fogadták az érkező, áthaladó és távozó előkelőségeket. Tevékenységük nem csak a zenélésre korlátozódott, hanem kiterjedt sok más területre is. Kezelték az órát, őrködtek, jelezték, ha tűzütött ki valahol, ahogyan más veszélyhelyzeteket is. Források bizonyítják, hogy a nagyboldogasszony, azaz Mátyás templom toronyzenészei már 1500-ban újévi köszöntőzenét szolgáltattak. A török idők alatt a toronyból müezzinek hívták imára a híveket. Zeneszó csak kiűzésük után a 18. században csendült fel ismét, ezúttal Pesten, a Pesti Városháza tornyából. A milleniumra átépített Mátyás templom tornyából 1896-tól szólt ismét toronyzene, általában évente egyszer. Hamarosan megteremtve a tradíciót, mely a következő század első évtizedeiben a város egyik zenei csemegéje lett. 1899-ben a kőbányai Szent László templom is átvette ezt a szép hagyományt.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Buda 1849-es ostrománál Alois Alnoch von Edelstadt osztrák ezredes, a védők egyike többször tanácskozott felettesével, hogy miként tehetnék használhatatlanná a Lánchidat, annak tetemes megrongálása nélkül. Az útpályát végül a budai hídfőtől az első mederpillérig elbontották, de felkészültek arra is, hogy az építményt felrobbantsák. 1849. május 21-én az elkeseredett katona végül a saját szivarjával gyújtotta meg a puskaporral teli ládákat. A híd pálya szerkezete mintegy 25 méter hosszan, súlyosan megsérült. Leszakadt 11 kereszttartó, több függő vasléc elgörbült, de a hídláncában nem esett kár. Osztrák szempontból a férfi cselekedete hőstettnek minősül, ezért Ferenc József császár von Edelstadt özvegyét, illetve 4 gyermekét bárósággal tüntette ki.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Cancuni Víz Alatti Múzeum Mexikó egyik legérdekesebb múzeuma, ahol egy víz alatti szoborparkot láthatnak az érdeklődők. A különleges szoborpark ötlete Jason De Kers Taylor brit származású szobrásztól származik, aki 2006-ban alkotta meg a világ első víz alatt található szoborparkját. Ezután csatlakozott egy múzeumhoz, ahol egyedi szobrait kiállították. Az embernagyságú szobrok különleges anyagból készülnek, hogy ne okozzanak károkat az élővilágban, illetve korallokban. Jason De Kers Taylor fiatal korában is sok időt fordított a korallok megfigyelésére és megóvására. A szobrász koncepciója, hogy alkotásait az algák és korallok fejezzék be, ezzel együtt pedig hivatott felhívni a figyelmet az ember és élővilága közti harmóniára.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Monakóban található Óceanográfiai Múzeum 1911-ben nyitotta meg kapuit, alapítása Első Albert nevéhez fűződik. Az épület háromszintes, melyben a legalsón kapott helyet a múzeum akváriuma, mely több mint 4000 halfajjal büszkélkedhet. A középső szinten bálnacsontokat, a legfelsőn pedig az óceánok élővilágát bemutató tárlattal ismerkedhetünk meg. Érdekesség, hogy a múzeum igazgatója 1957 és 1988 között Jacques Cousteau volt.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Bosnyák téren forgatták 1981-ben Mihályfi Sándor a Piac című tévéfilmjének külső felvételeit. A film a szocializmus felszíne alatt működő gazdasági maffia világát mutatja be. Az alkotás már a próbavetítéseken nagy feltűnést keltett. A szereplők között megtaláljuk Őze Lajost, Ószabó Jánost és Szirtes Ágit is. Az érzékeny téma és az ábrázolásmód miatt bemutatását egy éven át késleltették. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Gyermekvédelmi alapot hoz létre a kormány. Újra lesz környezetvédelmi hivatal Magyarországon. Marad a meleg idő több-kevesebb napsütéssel. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Gyermekvédelmi alapot hoz létre a kormány 1 milliárd forinttal. A keretből azokat a fiatalokat segítik, akik 1997 óta a gyermekvédelem rendszerében bántalmazást, visszaélést vagy kizsákmányolást szenvedtek el. Az alaprészleteiről a következő hónapokban nyilvános vitát kezdeményez a Szociális és Családügyi Tárca. Országos élőkörnyezetfelügyeleti főhatóságot hoz létre a kormány a természeti erőforrások védelmének megerősítéséért. Köböl Anita kormány szóvivő elmondta, 10 évig nem létezett olyan központi hivatal, amelynek küldetése a természeti és táji örökség, a környezeti értékek, a környezeti elemek, valamint az éghajlat védelme lett volna. Visszatér az Erasmus a magyar egyetemekre, jelentette be az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lanner Judit közölte, a kormány augusztus végéig minden szükséges lépést megtett. A korlátozással érintett 21 intézmény már rendelkezik érvényes Erasmus pályázattal a most kezdődött tanévre, így ismét megnyílnak a lehetőségek a hallgatók előtt. Szombaton tartják az idei retro véradást. Az önkénteseket országszerte 32 településen retrózene sörvirsli menü várja, ezúttal dupla értékű étkezési utalványt, valamint ajándékot is kapnak. A helyszínekről a vérellátó szolgálat honlapján lehet tájékozódni. Több balkáni országban is terjed a nyugat-nílusi vírus. Horvátországban már 10 fertőzöttről tudnak, Szerbiában pedig 11 esetet tartanak nyilván, Észak-Macedóniában ennél is több megbetegedést jelentettek. Közben hétfőn Magyarországon is regisztráltak egy nyugat-nílusi lázzal fertőzött beteget. Dr. Nagy Anna, a Nemzeti Népegészségügyi Központ biológusa a közmédiának elmondta, a vírus a legtöbb esetben enyhe tüneteket okoz, és nem tartja valószínűnek, hogy komolyabb járvány legyen hazánkban. A Kreml szóvivője szerint Németország alaptalanul vádolja Oroszországot a lipcsei repülőtéren augusztus elején történt drónincidenssel kapcsolatban. Dmitrij Peszkov egyben nehezményezte, hogy a német belügyminiszter nem szólalt fel Ukrajna ellen, amikor gyakorlatilag tetten érték az északi áramlat felrobbantóit. Az ukrajnai rendezésről szólva azt hangoztatta, Moszkva nem zárja ki a megállapodást, de a Kreml nem fog közvetlen kapcsolatba lépni Kijevvel, elfogadják az amerikai közvetítést. Országszerte bringás reggelivel és uzsonnával várják a kerékpárral közlekedőket szeptember 16-án. A Magyar Kerékpáros Klub Bringázza munkába kampányának programjaihoz az ország számos pontján csatlakoznak helyi közösségek. Szombaton reggel északnyugat felől ismét felhők érkeznek és elszórtan kialakulhatnak záporok, zivatarok. Hajnalban 15-20, délután 25-34 fokra számíthatunk.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Zadar, vagy más néven Zara, Észak-Dalmácia legfontosabb városa az Adria szívében, egy földnyelven fekszik. Jelentős kikötőváros, illetve Dalmácia fővárosa 92 ezer lakossal, így nem véletlenül a környező régió adminisztratív, gazdálkodási, kulturális és politikai központja. Kivételes elhelyezkedése miatt a kőkor óta lakott település számos évszázados emlékkel. A napsütéses órák magas száma miatt a turisták által egyik leglátogatottabb tengerparti város. Alfred Hitchcock is nagyban hozzájárult a város legendássá válásához. 1967. májusában egy este a zadari naplementét csodálta, miközben egy italt kortyolt a tengerparton, és a következőket mondta. A zadari naplemente a világ legszebbje, és összehasonlíthatatlanul szebb, mint Floridában a Key West-i. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Ludberg városáról úgy tartják, hogy ez a város a világ közepe, mert a környező nagyobb városoktól egyenlő távolságra helyezkedik el. Ezt a város főterén elhelyezett alkotás is jelzi. A városhoz emiatt egy legenda is fűződik, ami Honorius pálos rendi apát feljegyzésén alapul. Eszerint 1141-ben április elején a grófi birtok igazgatójának lánya született Varastfürdőn. Ludberga, akiről a város nevét kapta, mostanra szülőhelye védőszentje is, mert a legenda szerint a kezében tartott fakereszttel visszakergette a sátánt a föld alá, mégpedig olyan erővel tette ezt, hogy a bolygónk túloldalán kibukkant a földből az Ellán dráva mente, amelyből mára csak egy kicsiny vulkanikus sziget, Antipodes maradt. A világ közepe napját ezért ma is április 1-én tartják. Ludberg látványossága a barokk Battyány kastély, amit 1745 és 1753 között épített gróf Battyány Lajos egy középkori udvarház helyén. A kastély leghíresebb része a Szent Kereszt kápolna, ami az 1411-es Szent Vércsoda erekjéjének egykori őrzőhelye is volt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Nyehó nem más, mint a Karinti által elnevezett számtalan legendával rendelkező New York kávéház. A pincérek a felszolgáláson túl mindenhez értettek és mindenben segítettek, főleg a törzsvendégeknek. Hogy ki lehetett törzsvendég, az bonyolult, objektív és szubjektív feltételekhez köthető, de semmiképpen sem a fogyasztás mértékétől függött. Állítólag Molnár Ferenc a Dunán átsétálva, susmusolva, bal kézzel nagy ívben egy kulcsot dobott a sötét-zöld hullámok közé. Ez a kulcs pedig nem más volt, mint az akkoriban megnyitott New York kávéház kulcsa. A mágia arra irányult, hogy soha többé ne lehessen bezárni ezt az egyedülállóan szép és hasznos műintézetet. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Stockholm leghíresebb múzeuma a turisták millióit vonzó Vasa Múzeum. A névadó Vasa a 17. századi svéd uralkodóház nevét viselő hajó, mely 1628-ban első útján egy hirtelen szélroham következtében az öböl fenekére süllyedt 30 méteres mélységbe, ahonnan csak 333 év múlva 1961-ben emelték ki. A múzeumot 1990-ben nyitották meg a nagyközönség előtt abból a célból, hogy a látogatók végigkövethessék a hajó elsüllyedését, kiemelését, majd restaurálásának teljes folyamatát.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Lánchíd átadásáig Buda és Pest között egy hajóhíd szolgálta az átkelőket, ami történelmi események tanúja is volt. 1848. szeptember 25-én a császár Magyarország katonai parancsnokává és ideglenes nádorává nevezte ki Lamberg Ferenc Fülöp grófot. A tisztviselő szeptember 28-án érkezett meg a fővárosba. A Magyar Országgyűlés azonban érvénytelennek nyilvánította kinevezését. A férfi katonai kíséret nélkül kezdte keresni Batthyány Lajos miniszterelnököt, hogy ellenjegyeztesse vele az iratot. A feldühödött tömeg azonban felismerte őt a Pest-Budai hajóhídon, és egy ismeretlen tettes egy kis szúrással meggyilkolta.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Gyermekvédelmi alapot hoz létre a kormány. Újra lesz környezetvédelmi hivatal Magyarországon. Marad a meleg idő több-kevesebb napsütéssel. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Gyermekvédelmi alapot hoz létre a kormány 1 milliárd forinttal. A keretből azokat a fiatalokat segítik, akik 1997 óta a gyermekvédelem rendszerében bántalmazást, visszaélést vagy kizsákmányolást szenvedtek el. Az alap részleteiről a következő hónapokban nyilvános vitát kezdeményez a Szociális és Családügyi Tárca. Országos élőkörnyezetfelügyeleti főhatóságot hoz létre a kormány a természeti erőforrások védelmének megerősítéséért. Köböl Anita kormány szóvívő elmondta, 10 évig nem létezett olyan központi hivatal, amelynek küldetése a természeti és tájörökség, a környezeti értékek, a környezeti elemek, valamint az éghajlat védelme lett volna. Visszatér az Erasmus a magyar egyetemekre, jelentette be az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lanner Judit közölte, a kormány augusztus végéig minden szükséges lépést megtett. A korlátozással érintett 21 intézmény már rendelkezik érvényes Erasmus pályázattal a most kezdődött tanévre, így ismét megnyílnak a lehetőségek a hallgatók előtt. Szombaton tartják az idei retro véradást. Az önkénteseket országszerte 32 településen retrózene sörvirsli menü várja, ezúttal dupla értékű étkezési utalványt, valamint ajándékot is kapnak. A helyszínekről a vérellátó szolgálat honlapján lehet tájékozódni. Több balkáni országban is terjed a nyugatnílusi vírus. Horvátországban már 10 fertőzöttről tudnak, Szerbiában pedig 11 esetet tartanak nyilván, Észak-Macedóniában ennél is több megbetegedést jelentettek. Közben hétfőn Magyarországon is regisztráltak egy nyugatnílusi lázzal fertőzött beteget. Dr. Nagy Anna, a Nemzeti Népegészségügyi Központ biológusa a közmédiának elmondta, a vírus a legtöbb esetben enyhe tüneteket okoz, és nem tartja valószínűnek, hogy komolyabb járvány legyen hazánkban. A Kreml szóvivője szerint Németország alaptalanul vádolja Oroszországot a lipcsei repülőtéren augusztus elején történt drónincidenssel kapcsolatban. Dmitrij Peszkov egyben nehezményezte, hogy a német belügyminiszter nem szólalt fel Ukrajna ellen, amikor gyakorlatilag tetten érték az északi áramlat felrobbantóit. Az ukrajnai rendezésről szólva azt hangoztatta, Moszkva nem zárja ki a megállapodást, de a Kreml nem fog közvetlen kapcsolatba lépni Kijevvel, elfogadják az amerikai közvetítést. Országszerte bringás reggelivel és uzsonnával várják a kerékpárral közlekedőket szeptember 16-án. A Magyar Kerékpáros Klub Bringázza munkába kampányának programjaihoz az ország számos pontján csatlakoznak helyi közösségek. Szombaton reggel északnyugat felől ismét felhők érkeznek és elszórtan kialakulhatnak záporok, zivatarok. Hajnalban 15-20, délután 25-34 fokra számíthatunk.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A II. János Pál pápa tér leghatalmasabb épülete az Erkel Színház, ami 1911-ben épült Népopera néven. Sokáig önálló intézmény volt, de az 50-es évek elején az operaház már nem tudta egymagában kiszolgálni a közönséget, ezért a színházat hozzácsatolták. 1980 és 1984 között az operaház rekonstrukciója idején csak itt tartottak opera előadásokat. 2007-ben ugyan bezárták, de 2013 óta ismét működik, 2400 ülőhelyével ez Magyarország legnagyobb állandó kőszínháza. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Rákóczi híd eredeti nevén Lágymányosi híd volt Budapest Dunai közúti hídjai közül az első, amelyik nem egy szeméről, hanem földrajzi elhelyezkedéséről kapta elnevezését. A fővárosi közgyűlés az 1995-ös átadáskor a Szent László híd elnevezés ellenében választotta ki a városrész nevét. Később felmerült javaslatként Latinovics Zoltán, Kossuth, Szent István és Mátyás király is, mint lehetséges névadó, illetve a Béke hídja név is. A közgyűlés végül csak 2011. április 27-i ülésén javasolta a Földrajzi Névbizottságnak, hogy a híd új neve a jeles magyar történelmi családról Rákóczi híd legyen. A bizottság ezt egyhangulag elfogadta. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Duna folyó több részre osztja Budapest területét. Az egyes városrészeket 12 közúti és 2 vasúti híd köti össze egymással. A főváros Duna hídjai és a budapesti Duna ághidak a felszíni közúti közlekedés segítő legfontosabb építmények a nagyváros közlekedési rendszerében, és egyben mindennél jobban jellemzik a városképet. Az M0-ás körgyűrű kétszer is keresztezi folyónk főágát Budapest területén. Északon a Szentendrei-szigetnél a Megyeri híd, délen pedig a Csepel-szigetnél a Deák Ferenc híd terpeszkedik a víz felett, melyek jelentős mennyiségű átmenő forgalomtól kímélik meg az itt lakókat. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Klasszik Rádió 92.1. A részletes zenei listát keresse a www.klasszikradio.hu weboldalon.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Deák Ferenc híd nem hivatalos nevén az M0-ás autóút déli Duna hídja, Budapest legdélebbi Duna hídja. Az autóút ezen szakaszán, mely része az E60-as, E71-es és az E75-ös nemzetközi főútvonalaknak, naponta körülbelül 70 ezer jármű halad át. A főváros körüli gyorsforgalmi út gondolata már 1942-ben felmerült, de csak a 70-es évekre vált időszerűvé, amikor a városon áthaladó nemzetközi forgalom kezdett nagyobb méreteket ölteni, túlzott terhelést róva a Petőfi hídra és a hozzá vezető utakra. Az M0-ás autóút nemzetközi jelentőségét az is mutatja, hogy a világban kedvezményes hitelt nyújtott az építéshez, így a Dunahíd elkészítéséhez is. Az összeg a teljes költség 35%-át tette ki.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Fehér Sas tér a Tabán egyik közterülete volt 1936-ig, mikor a városrészt területrendezés miatt lebontották. A tér közepén állt egykor a szégyenoszlop. A legenda szerint ide kötötték ki régen a tolvajokat, bűnösöket és a csalóárusokat. A valóságban azonban egy olajlámpás tartószlopa volt az, amit Pellengérnek hívtak. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Gyermekvédelmi alapot hoz létre a kormány. Újra lesz környezetvédelmi hivatal Magyarországon. Marad a meleg idő több-kevesebb napsütéssel. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Gyermekvédelmi alapot hoz létre a kormány 1 milliárd forinttal. A keretből azokat a fiatalokat segítik, akik 1997 óta a gyermekvédelem rendszerében bántalmazást, visszaélést vagy kizsákmányolást szenvedtek el. Az alap részleteiről a következő hónapokban nyilvános vitát kezdeményez a Szociális és Családügyi Tárca. Országos élőkörnyezetfelügyeleti főhatóságot hoz létre a kormány a természeti erőforrások védelmének megerősítéséért. Köböl Anita kormány szóvivő elmondta, 10 évig nem létezett olyan központi hivatal, amelynek küldetése a természeti és tájörökség, a környezeti értékek, a környezeti elemek, valamint az éghajlat védelme lett volna. Visszatér az Erasmus a magyar egyetemekre, jelentette be az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lanner Judit közölte, a kormány augusztus végéig minden szükséges lépést megtett. A korlátozással érintett 21 intézmény már rendelkezik érvényes Erasmus pályázattal a most kezdődött tanévre, így ismét megnyílnak a lehetőségek a hallgatók előtt. Szombaton tartják az idei retro véradást. Az önkénteseket országszerte 32 településen retro zene, sörvirsli menü várja, ezúttal dupla értékű étkezési utalványt, valamint ajándékot is kapnak. A helyszínekről a vérellátó szolgálat honlapján lehet tájékozódni. Több balkáni országban is terjed a nyugat-nílusi vírus. Horvátországban már 10 fertőzöttről tudnak, Szerbiában pedig 11 esetet tartanak nyilván, Észak-Macedóniában ennél is több megbetegedést jelentettek. Közben hétfőn Magyarországon is regisztráltak egy nyugat-nílusi lázzal fertőzött beteget. Dr. Nagy Anna, a Nemzeti Népegészségügyi Központ biológusa a közmédiának elmondta, a vírus a legtöbb esetben enyhe tüneteket okoz, és nem tartja valószínűnek, hogy komolyabb járvány legyen hazánkban. A Kreml szóvivője szerint Németország alaptalanul vádolja Oroszországot a lipcsei repülőtéren augusztus elején történt drónincidenssel kapcsolatban. Dmitrij Peszkov egyben nehezményezte, hogy a német belügyminiszter nem szólalt fel Ukrajna ellen, amikor gyakorlatilag tetten érték az északi áramlat felrobbantóit. Az ukrajnai rendezésről szólva azt hangoztatta, Moszkva nem zárja ki a megállapodást, de a Kreml nem fog közvetlen kapcsolatba lépni Kijevvel, elfogadják az amerikai közvetítést. Országszerte bringás reggelivel és uzsonnával várják a kerékpárral közlekedőket szeptember 16-án. A Magyar Kerékpáros Klub Bringázza munkába kampányának programjaihoz az ország számos pontján csatlakoznak helyi közösségek. Szombaton reggel északnyugat felől ismét felhők érkeznek és elszórtan kialakulhatnak záporok, zivatarok. Hajnalban 15-20, délután 25-34 fokra számíthatunk.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A vasúti közlekedés folyamatos fejlődése az 1800-as évek végén azt jelentette, hogy a vonatok mind több árut szállítottak, a tengelyterhelés itt szintén folyamatosan nőtt, ez pedig a vasúti hidak megerősítését vagy átépítését tette szükségessé. Az összekötő vasúti híd szerkezetéről az 1977-ben megkezdett átvizsgálás során kiderült, hogy annak anyaga erősen korrodálódott, részben az alapozás hanyagsága, részben pedig a vasanyag heterogén minősége miatt. Ezért döntöttek a teljes szerkezet cseréje mellett, amit a vasúti forgalom folyamatos fenntartása mellett csak úgy lehetett megoldani, ha az új híd szerkezetet a régi mellé építik fel. Az építés gond nélkül lezajlott, és az új hidat az 1913. november 18-án végzett sikeres próbaterhelések után át is adták a forgalomnak. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A magyar film története 1896-ban vette kezdetét. Ebben az évben voltak az első vetítések, és ekkor nyitották meg az első magyar filmszínházat, az Ikonográfot az Andrássy úton. De a vállalkozás érdeklődés hiányában bezárt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-e. Az arany a Duna egész hazai szakaszán előfordul apró pikkelyekben. Egy gram arany megközelítően 100 000 aranypikkelyből áll. A hordalék aranytartalma azonban mindenütt csekély, és összesen hasonlítható más folyókéval. A Duna partján a megfelelő helyen nagyjából 1000 lapátnyi, azaz másfél köbméternyi vizes homokot, sódert kell megmozgatni 1 gram arany kinyeréséhez. Tehát kitermelése nem túl gazdaságos. Egy fennmaradó népdal így ismerteti a dunai aranyászok mindenkori anyagi helyzetét. Sokat fárad a vadász, ritkán szárad a halász, mindig rongyos az aranyász. Bár legősibb mesterségeink közé tartozik, Magyarországon jelenleg néhány tucat aranymosó aktív, ők azok, akik rendszeresen mossák a Duna fövenyét arany után kutatva. A Dunán azonban évente 1 000 000 kilogramm arany folyik le a Fekete-tengerbe.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Petőfi híd Budapest egyik Dunahídja, mely a pesti és budai körút déli szakaszainak villamos és gépjármű forgalmát vezeti át a folyó felett a Boráros tér és a Goldman György tér között. 1937-es átadásakor a Horthy Miklós híd nevet kapta, amit a II. Világháborúig viselt. 1945-ben felrobbantották az átkelőt, és újjáépítése után Petőfi Sándor magyar költő nevét kapta meg. Teljes hossza a feljárókkal együtt meghaladja a fél kilométert. Érdekessége, hogy a hídpálya alatt egy kézzel hajtható szerelőkocsi lóg. Erről lehet ellenőrizni a híd teljes hosszában a villamosvágányokat leerősítő csavarok állapotát. A szerelőkocsiba csak a két hídfőnél lehet beszállni. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Gyermekvédelmi alapot hoz létre a kormány. Újra lesz környezetvédelmi hivatal Magyarországon. Marad a meleg idő több-kevesebb napsütéssel. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Gyermekvédelmi alapot hoz létre a kormány 1 milliárd forinttal. A keretből azokat a fiatalokat segítik, akik 1997 óta a gyermekvédelem rendszerében bántalmazást, visszaélést vagy kizsákmányolást szenvedtek el. Az alap részleteiről a következő hónapokban nyilvános vitát kezdeményez a Szociális és Családügyi Tárca. Országos élőkörnyezetfelügyeleti főhatóságot hoz létre a kormány a természeti erőforrások védelmének megerősítéséért. Köböl Anita kormány szóvivő elmondta, 10 évig nem létezett olyan központi hivatal, amelynek küldetése a természeti és tájörökség, a környezeti értékek, a környezeti elemek, valamint az éghajlat védelme lett volna. Visszatér az Erasmus a magyar egyetemekre, jelentette be az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit közölte, a kormány augusztus végéig minden szükséges lépést megtett. A korlátozással érintett 21 intézmény már rendelkezik érvényes Erasmus pályázattal a most kezdődött tanévre, így ismét megnyílnak a lehetőségek a hallgatók előtt. Szombaton tartják az idei retro véradást. Az önkénteseket országszerte 32 településen retro zene, sör, virsli menü várja, ezúttal dupla értékű étkezési utalványt, valamint ajándékot is kapnak. A helyszínekről a vérellátó szolgálat honlapján lehet tájékozódni. Több balkáni országban is terjed a nyugat-nílusi vírus. Horvátországban már 10 fertőzöttről tudnak, Szerbiában pedig 11 esetet tartanak nyilván, Észak-Macedóniában ennél is több megbetegedést jelentettek. Közben hétfőn Magyarországon is regisztráltak egy nyugat-nílusi lázzal fertőzött beteget. Dr. Nagy Anna, a Nemzeti Népegészségügyi Központ biológusa a közmédiának elmondta, a vírus a legtöbb esetben enyhe tüneteket okoz, és nem tartja valószínűnek, hogy komolyabb járvány legyen hazánkban. A Kreml szóvivője szerint Németország alaptalanul vádolja Oroszországot a lipcsei repülőtéren augusztus elején történt drónincidenssel kapcsolatban. Dmitrij Peszkov egyben nehezményezte, hogy a német belügyminiszter nem szólalt fel Ukrajna ellen, amikor gyakorlatilag tetten érték az északi áramlat felrobbantóit. Az ukrajnai rendezésről szólva azt hangoztatta, Moszkva nem zárja ki a megállapodást, de a Kreml nem fog közvetlen kapcsolatba lépni Kijevvel, elfogadják az amerikai közvetítést. Országszerte bringás reggelivel és uzsonnával várják a kerékpárral közlekedőket szeptember 16-án. A Magyar Kerékpáros Klub Bringázza munkába kampányának programjaihoz az ország számos pontján csatlakoznak helyi közösségek. Szombaton reggel északnyugat felől ismét felhők érkeznek és elszórtan kialakulhatnak záporok, zivatarok. Hajnalban 15-20, délután 25-34 fokra számíthatunk.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A fővárosban lezárták hétvégére a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Lezárták a félútpályát a második kerületben a Szépjuhászné úton a Budakeszi út közelében, mert vízvezetéket javítanak. A forgalom egy sávon váltakozva haladhat. Rendezvény miatt lezárták a 13. kerületben a Katona József utcát, a Radnóti Miklós utcát és a Szent István parkot az Újpesti rakpart és a Pozsonyi út között. Szintén lezárásra kell készülni a Balzak utcában a Szent István park és a Pozsonyi út között, valamint az Újpesti rakparton a Jászai Mari tér és a Szent István park között. Lezárták Budaörsön a Szabadság utat a Károly Király utca és a Petőfi utca között rendezvény miatt vasárnap hajnalig. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló kimarad. Hétvégén a H6-os HÉV rövidített útvonalon közlekedik, nem érinti a Közvágóhíd állomást karbantartás miatt. Pótlóbusz jár a Közvágóhíd és Pest Erzsébet felső között. Farkas Renát, a BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az NTI híreit hallották.
3: Jó reggelt kívánok! Vukovi Judit vagyok, ez pedig a Klasszik Rádió 92.1. Kezdődik 3 órás információs műsorunk a Klasszik hétvége. Hamarosan szó lesz arról, hogy egymást érik a lezárások a hétvégén. Új vezérigazgatót kapott a BKK, és szó lesz arról is, hogy Budapest ott van a régió legolcsóbb fővárosai között.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Jöjjenek a friss budapesti hírek itt a Klasszik Rádió 92.1-en. Futóverseny miatt ideiglenes forgalomkorlátozásokra kell számítani a hétvégén Budapest több kerületében. Az időszakos lezárások a Szabadsághidat, valamint az Árpád-hidat, a Margit-hidat és a Lánc-hidat is érintik. A budapesti rendőrfőkapitányság arról tájékoztatott, hogy a lezárások a főváros 1., 2., 3., 5., 9., 11. és 13. kerületére terjednek ki. Vasárnap 21 óráig lezárják a Pázmány Péter sétányt a Műegyetem rakpart és a Dombóvári út között. Vasárnap egészen délutánig nem lehet majd közlekedni a Magyar Tudósok körútján, a Budai és a Pesti alsó rakparton, a Műegyetem rakparton, továbbá a Szabadsághídon és a Szent Gellért téren. Illetve szakaszosan és időszakosan lezárják vasárnap a Pázmány Péter sétány, Budai alsó rakpart, Árpád fejedelem útja, Árpád híd, Margit sziget, Margit híd, Jászai Mari tér, Újpesti rakpart, Pesti alsó rakpart, Fővám tér, Szabadság híd, Szent Gellért tér, Műegyetem rakpart, Pázmány Péter sétány útvonalat. Később pedig a Pázmány Péter sétány, Budai alsó rakpart, Bem rakpart, Jégverem utca, Fő utca, Clark Ádám tér, Lánchíd, Széchenyi István tér, Ötvös tér, Pesti alsó rakpart, Fővám tér, Szabadság híd, Szent Gellért tér, Műegyetem rakpart, Pázmány Péter sétány útvonalat. A BRFK arra kéri a járművezetőket, hogy a megváltozott forgalmi rend szerint fokozott figyelemmel közlekedjenek. A polisz.hu oldalon részletesen is ismertetik a lezárások helyszínét és időpontját, továbbá egy interaktív térképet is közzétettek, amelyen az érintett útszakaszokra kattintva megjelennek az arra vonatkozó korlátozások. A fővárosban szeptember 6-án vasárnap rendezik meg a 41. Vizer Budapest félmaratont.
0: Budapesti híreket hallottak. Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A fővárosban lezárták hétvégére a Pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Lezárták a félútpályát a második kerületben a Szépjuhászné úton a Budakeszi út közelében, mert vízvezetéket javítanak. A forgalom egy sávon váltakozva haladhat. Rendezvény miatt lezárták a 13. kerületben a Katona József utcát, a Radnóti Miklós utcát és a Szent István parkot az Újpesti rakpart és a Pozsonyi út között. Szintén lezárásra kell készülni a Balzak utcában a Szent István park és a Pozsonyi út között, valamint az Újpesti rakparton a Jászai Mari tér és a Szent István park között. Lezárták Budaörsön a Szabadság utat a Károly Király utca és a Petőfi utca között rendezvény miatt vasárnap hajnalig. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló kimarad. Hétvégén a H6-os HÉV rövidített útvonalon közlekedik, nem érinti a Közvágóhíd állomást karbantartás miatt. Pótlóbusz jár a Közvágóhíd és Pest Erzsébet felső között. Farkas Renát, a BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Folytatjuk a Klasszik Rádió 92.1-en a Klasszik Hétvége című műsort. Új vezérigazgatót kapott a BKK. Szeptember 1-től Bodor Ádám korábbi mobilitási vezérigazgató helyettes veszi át a Budapesti Közlekedési Központ irányítását, közölte a cég kedden. Válóczi István vezérigazgató helyettesként koordinálja a beruházásokat a továbbiakban, emellett tovább dolgozik a Budapest Közút ZRT-nél mérnökigazgatóként. Azzal érvelnek, hogy mivel sok uniós forrásból sok fejlesztés fog megvalósulni Budapesten, a cégvezetés hatékonyságáért nevezték ki Karácsony Gergely Bodor Ádámot vezérigazgatónak. Bodor Ádám 2020 végén aktív és mikromobilitásért felelős szakértőként csatlakozott a BKK-hoz, majd 2021 áprilisától a mobilitás fejlesztési igazgatóságot vezette, írták róla. 2025 áprilisa óta mobilitási vezérigazgató helyettesként látta el feladatait, majd a BKK igazgatósági elnökévé választották. A BKK előtt más helyeken szintén felügyelte az EU-s források hatékony elköltését, ipari parkban vagy éppen a BME területfejlesztési kutatási központjában. A Gyurcsány kormány idején 2005 és 2009 között a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumban miniszteri biztosként Magyarország első országos kerékpáros programját készítette elő, majd koordinálta megvalósítását. 2010-től 2019-ig az Európai Kerékpáros Szövetség igazgatója volt Brüsszelben, és részt vett a Nemzeti Aktív Turisztikai és Kerékpáros Stratégia kidolgozásában is. Válócziról azt írják, pályafutását 25 éve a Canor International Kft. Projekt Management cégénél kezdte, itt több magas és mélyépítési beruházás műszaki lebonyolítását, műszaki ellenőrzését végezte. Dolgozott a 4-es metró és az új tévészékház építésén, majd 2013-ban került a Budapest Közúthoz, aminek 2016-ban lett az igazgató helyettese, 2018-ban pedig az igazgatója. Budapest ott van a régió legolcsóbb fővárosai között, 75 nagyváros havi megélhetési költségeit hasonlítja össze egy holland cég idei Working Abroad Indexe, amelyet 2026. júliusi adatok alapján állítottak össze. A vizsgálat a lakhatás, az élelmiszer, a közlekedés, a rezsi, valamint külön mutatóként a coworking irodák havi díját veszi figyelembe. Az adatok elsősorban a Nembeo adatbázisra és a helyi közlekedési társaságok hivatalos díjszabására támaszkodnak. A lista élén egyértelműen az amerikai és nyugat-európai nagyvárosok állnak, New York a legdrágább a listán havi 4068 euróval, ezt követi San Francisco havi 3759 euróval, Boston havi 3512 euróval, és a dobogóról éppen lemaradva London havi 3208 euróval az első európai nagyváros a listában. Európában London mögött Dublin havi 2805 euróval és Amsterdam havi 2775 euróval a legköltségesebb. A rangsor másik végén ázsiai városok találhatók, a legolcsóbb megélhetést Chiang Mai kínálja Tájföldön mindössze havi 607 euró költséggel, közel áll hozzá Ho Chi Minh város havi 659 euróval és Kuala Lumpur havi 792 euróval. Európán belül a legolcsóbb nagyváros Bukarest havi 927 euróval. Budapest havi megélhetési költsége a Working Abroad Index szerint havi 1182 euró, ami a 75 vizsgált város közül a 62. helyet jelenti, vagyis Budapest a lista alsó ötödében a viszonylag olcsó városok között szerepel. Ez különösen szembetűnő, ha a régiós versenytársakkal vetjük össze. Budapest a régió mind a 4 meghatározó fővárosánál, Varsónál, Prágánál, Bécsnél és Berlinnél olcsóbb megélhetést kínál. A legnagyobb, közel kétszeres különbség Berlinhez képest mutatkozik. Ez a különbség a hrportál.hu cikke szerint releváns lehet mind a Magyarországra érkező külföldi munkavállalók, mind a régióban gondolkodó magyar szakemberek szempontjából. A bérszínvonal különbségek mellett a megélhetési költségek is jelentősen alacsonyabbak itthon, ami a nettó vásárlóerő szempontjából ellensúlyozhatja az alacsonyabb fizetéseket.
0: Budapesti híreket hallottak.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ez a Klasszik Rádió 92.1 Klasszik Hétvége című műsora. Létszámstoppot rendelt el Karácsony Gergely. Jelenleg mínusz 65 milliárd forint van Budapest bankszámláján, miközben hamarosan több hitelt is vissza kell fizetnie a fővárosnak. Ezért minden új kötelezettségvállaláshoz a főpolgármester előzetes engedélyére van szükség a fővárosi önkormányzatnál szeptember 1-e óta. Erről maga Karácsony Gergely határozott, írja a Magyar Hang, amely több forrásból is ezt az információt kapta. A lap arról számol be, hogy Budapest anyagi nehézségei miatt létszámstoppot is elrendelt a főpolgármester, miközben gyakorlatilag minden kifizetést felfüggesztenek, ami vonatkozik egyébként a fővárosi frakciók és bizottságok kereteire is, vagyis ők sem vállalhatnak plusz kiadásokat. A szigorra állítólag azért van szükség, hogy legyen meg a bérkifizetések zökkenőmentes fedezete addig is, amíg nem születik megállapodás a főváros és a kormány között Budapest anyagi helyzetének rendezésére. A lap egyébként megkereste a főpolgármesteri hivatalt, ahol megerősítették az információkat. A hivatal azt is elárulta, hogy jelenleg mínusz 65 milliárd forint van Budapest bank számláján, miközben hamarosan több hitelt is vissza kell fizetnie a fővárosnak. Például szeptember 18-án lejár a folyószámla hitelszerződés az OTT-vel, vagyis ezt a 65 milliárdot, ami addigra még magasabb összeg lesz, vissza kell fizetni teljes egészében. Emellett a BKK és a BKV összesen 45 milliárd forintos hiteleit is vissza kell fizetnie a cégeknek a hó végéig. Reményeik szerint ezt az összesen több mint 110 milliárd forintos összeget az iparűzési adó szeptember közepén Budapesthez beérkező részlete fogja fedezni. A lap arra is rákérdezett, hogy miként állnak a szolidaritási adó kapcsán zajló tárgyalások a főváros és az új kormány között, ám a hivatal csak annyit mondott, hogy a tárgyalásokat azok lezárultáig nem kommentálják.
0: Budapesti híreket hallottak.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Színházi Fesztivál 18 izgalmas előadással online a Nappaliból. Szeptember 18-ától 10 estén át népszerű vidéki és fővárosi színházak produkciói az E-Színház Fesztiválon. Az Early Bird bérletek már kedvezményes áron kaphatók. Részletek és jegyvásárlás az elszínház.hu oldalon. Az Elszínház Fesztivál együttműködő partnere a Klasszik Rádió.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Gyermekvédelmi alapot hoz létre a kormány. Újra lesz környezetvédelmi hivatal Magyarországon. Marad a meleg idő több-kevesebb napsütéssel. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Gyermekvédelmi alapot hoz létre a kormány 1 milliárd forinttal. A keretből azokat a fiatalokat segítik, akik 1997 óta a gyermekvédelem rendszerében bántalmazást, visszaélést vagy kizsákmányolást szenvedtek el. Az alap részleteiről a következő hónapokban nyilvános vitát kezdeményez a Szociális és Családügyi Tárca. Országos élőkörnyezetfelügyeleti főhatóságot hoz létre a kormány a természeti erőforrások védelmének megerősítéséért. Köböl Anita kormány szóvivő elmondta, 10 évig nem létezett olyan központi hivatal, amelynek küldetése a természeti és tájörökség, a környezeti értékek, a környezeti elemek, valamint az éghajlat védelme lett volna. Visszatér az Erasmus a magyar egyetemekre, jelentette be az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lanner Judit közölte, a kormány augusztus végéig minden szükséges lépést megtett. A korlátozással érintett 21 intézmény már rendelkezik érvényes Erasmus pályázattal a most kezdődött tanévre, így ismét megnyílnak a lehetőségek a hallgatók előtt. Szombaton tartják az idei retro véradást. Az önkénteseket országszerte 32 településen retro zene, sörvirsli menü várja, ezúttal dupla értékű étkezési utalványt, valamint ajándékot is kapnak. A helyszínekről a vérellátó szolgálat honlapján lehet tájékozódni. Több balkáni országban is terjed a nyugat-nílusi vírus. Horvátországban már 10 fertőzöttről tudnak, Szerbiában pedig 11 esetet tartanak nyilván, Észak-Macedóniában ennél is több megbetegedést jelentettek. Közben hétfőn Magyarországon is regisztráltak egy nyugat-nílusi lázzal fertőzött beteget. Dr. Nagy Anna, a Nemzeti Népegészségügyi Központ biológusa a közmédiának elmondta, a vírus a legtöbb esetben enyhe tüneteket okoz, és nem tartja valószínűnek, hogy komolyabb járvány legyen hazánkban. A Kreml szóvivője szerint Németország alaptalanul vádolja Oroszországot a lipcsei repülőtéren augusztus elején történt drónincidenssel kapcsolatban. Dmitrij Peszkov egyben nehezményezte, hogy a német belügyminiszter nem szólalt fel Ukrajna ellen, amikor gyakorlatilag tetten érték az északi áramlat felrobbantóit. Az ukrajnai rendezésről szólva azt hangoztatta, Moszkva nem zárja ki a megállapodást, de a Kreml nem fog közvetlen kapcsolatba lépni Kijevvel, elfogadják az amerikai közvetítést. Országszerte bringás reggelivel és uzsonnával várják a kerékpárral közlekedőket szeptember 16-án. A Magyar Kerékpáros Klub Bringázza munkába kampányának programjaihoz az ország számos pontján csatlakoznak helyi közösségek. Szombaton reggel északnyugat felől ismét felhők érkeznek és elszórtan kialakulhatnak záporok, zivatarok. Hajnalban 15-20, délután 25-34 fokra számíthatunk.
0: Az NTI híreit hallották.
3: 8 óra elmúlt, jó reggelt kívánok mindenkinek, aki most csatlakozik hozzánk. Ez a Klasszik Rádió 92.1 Klasszik Hétvége című műsora, Vukovi Judit vagyok. Nézzük, mi mindennel várjuk Önöket az előttünk álló egy órában. Megkezdte működését a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. Hosszabb útvonalon közlekedik a 81-es trolli, és hamarosan arról is szó lesz, hogy újjáéled a legendás Budapest parádé.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Jöjjenek a friss budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en. Véleménynyilvánító szavazást indít Budapest első kerülete a rövidtávú lakáskiadásról, amivel a helyi lakók véleményét mérnék fel arról, milyen szabályozást szülessen az Airbnb-vel kapcsolatban. A kérdés azért lett aktuális, mert az év végével lejár az új rövidtávú szálláshelyek nyilvántartásba vételére vonatkozó törvényi moratórium. Ezért az első kerületben is dönteni kell a jövőbeli szabályozásról, mivel a kerületbe

0: Rengeteg turista látogat, a rövid távú lakáskiadás különösen fontos kérdés a budai várban és környékén. Turisztikai bevételeket hoz ugyan az Airbnb, de a lakástulajdonosok több problémát is megfogalmaztak az ilyen szállásadással kapcsolatban. Böröc László, a kerület polgármestere szerint mindkét oldalnak vannak megfontolandó érvei, ezért nem akar az emberek feje felett dönteni, írta egy internetes posztban. Az Airbnb-ről szóló szavazásban a 18. életévüket betöltött első kerületi állandó lakhellyel rendelkező lakosok vehetnek részt. Két kérdést tesznek fel nekik, egyetértenek-e az Airbnb teljes tiltásával? Ha nem tiltanák, akkor támogatnák-e, hogy az önkormányzat feltételekhez kösse a rövid távú szálláshely szolgáltatást? Az önkormányzat közölte, hogy a kerületben jelenleg több mint 400 engedéllyel rendelkező magánszálláshely és egyéb tipikusan üzletszerűen működtetett szálláshely van, írja az MTI. Terézváros például egy helyi ügydöntő szavazással döntött a kérdésben 2024-ben, ennek nyomán 2026. január 1-től betiltották a lakások rövidtávú kiadását. Több évtized után újraéled a Budapest parádé, ismét kamionok lephetik el az Andrássy utat. 2027. augusztusában több mint 20 év szünet után ismét megrendezik a Budapest parádét. Az ingyenes rendezvény a tervek szerint 30 kamionnal vonul majd végig az Andrássy úton, ahol a 2000-es évek elektronikus zenei fesztiváljának hangulatát akarják megidézni. Az off-média információi szerint a jövő évi buli előkészületi stádiumban tart. A szervezők jelenleg is a szakmai stáb, az önkéntesek és a fellépők toborzásán dolgoznak, az esemény Ményen várhatóan 30 feldíszített kamion fog végigvonulni az Andrássy úton. Bár a fellépők névsora még nem nyilvános, a szervezők célja, hogy a hazai és nemzetközi elektronikus zenei élet meghatározó alakjai lépjenek fel a hangtechnikával felszerelt mozgó színpadokon. A részvétel a korábbi évek gyakorlatának megfelelően továbbra is ingyenes. A Budapest parádét először 2000-ben rendezték meg, majd minden évben egyre több látogatót vonzott be. Az utolsó ilyen eseményt 2006-ban tartották, amikor több mint 500 000-an mentek kibulizni az Andrássy úttól a Hősök teréig tartó szakaszra. A sikertörténet 2007-ben ért véget, amikor szponzor hiányában nem tudták megrendezni a parádét.
1: Budapesti híreket hallottak.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Jöjjenek a friss budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en. Megkezdte működését a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. Unger Anna a szervezet elnöke már az első munkanapján arra kérte a Nemzeti Adó és Vámhivatal vezetőjét, hogy állítsa össze azon cégek listáját, amelyek nettó éves árbevételének legalább 75%-a közbeszerzésekből származik. Ezeknél a vállalkozásoknál ugyanis a hatóságoknak hivatalból vizsgálatot kell indítania, tudósított az RTL híradó. Az RTL úgy tudja, az új elnök az első munkanapját otthonról, illetve korábbi munkahelyéről, az ELTE-ről dolgozva töltötte. A hivatal végleges központja a Kúria jelenlegi Markó utcai épületében lesz, oda azonban csak 2027 tavaszán tudnak beköltözni, így addig egy átmeneti budapesti irodában végzik a munkát. A szervezet felállítására és működtetésére a kormány közel 2,5 milliárd forintot biztosított, amelyet a korábban megszüntetett szuverenitásvédelmi hivataltól csoportosítottak át. A tervek szerint az NVVH 150 fős létszámmal fog működni, az állomány toborzása már megkezdődött, egy tucatnyi ügyész és nyomozó pedig már el is fogadta az állásajánlatot. A hivatal dolgozóinak mintegy fele a nyomozati munkáért felelős elnök helyettes, az eddigi egyedüliként kinevezett Tasnádi Katalin irányítása alá tartozik majd. Az új hatóság felállítása jelentős elszívó hatással bírhat. Magyar Péter miniszterelnök elismerte, hogy az NVVH elindítása munkaerőhiányt idézhet elő a már amúgy is leterhelt rendőrségen, ügyészségen és bíróságokon, azonban hozzátette, hogy ezt a problémát átszervezésekkel és további erőforrások bevonásával fogják kezelni.
0: Budapesti híreket hallottak.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Folytatjuk itt a Klasszik Rádió 92.1-en a Klasszik Hétvége című műsort. Budapesti trollibusz jármű beszerzés harmadik ütem és állatkerti deltavágány kiépítése. Ez volt a hivatalos címe annak a Budapesti Közlekedési Központ által szervezett eseménynek, amelyen Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter, Karácsony Gergely főpolgármester, Rózsa András zuglói polgármester, valamint Bodor Ádám, a BKK mobilitási vezérigazgató helyettese vett részt. A politikusok kiegészülve a stábokkal a mexikói úti megállóban szálltak fel a 81-es különjáratra, ami az állatkertig, a Kóskároly sétány állomásig vitte a résztvevőket, ahol a beszédek mellett többek között trollis minyonok várták az érkezőket. A projektnek köszönhetően augusztus 31-től hosszabb útvonalon közlekedik a 81-es trolli, közvetlen kapcsolatot létrehozva Zugló, a Városliget és Angyalföld között. Az állatkerti delta fejlesztése a budapesti trollibusz hálózat korszerűsítését célzó beruházás részeként Magyarország helyreállítási és ellenálló képességi tervének keretében az Európai Unió támogatásával valósult meg. Vitézy Dávid a közös utazást követően már a Kóskároly sétánynál hangsúlyozta, hogy a részvételének több oka is van. Egyrészt szívesen jött, másrészt augusztus 31-én lejár a határideje annak, hogy a koronavírus járvány utáni rendkívüli uniós beruházási forrásokat a tagállamok felhasználhassák. A miniszter úgy látja, 5-6 hónapja nem sokan fogadtak volna arra, hogy a politikai és a végrehajtási realitássá válik az uniós pénzek megmentése, amihez kellett a kivételes felhatalmazás, valamint a feltételek teljesítése. Vitézy Dávid kitért arra is, hogy az esemény apropóját szolgáló beruházáshoz még 2014 novemberében, amikor BKK vezérigazgató volt a jelenlegi közlekedési és beruházási miniszter, írták alá a keretmegállapodást. Az uniós forrásokból olyan új projekteket is elindítanak, mint a hívek és az Intercity cseréje, a lakhatási program, valamint az energetikai hálózat korszerűsítése. Ezzel párhuzamosan korábbi beruházásokat is bevontak, amelyeknek már volt fedezete, viszont megfelelnek a helyreállítási alapcéljainak, így felszabadítva forrásokat más projektekre. A trolli fejlesztés 11 milliárd forintos program. Közben Karácsony Gergely főpolgármester történelmi napnak nevezte a hétfőit, emlékeztetve az Andrássy út építésének 150. évfordulójára, hangsúlyozva, hogy Budapest aranykorában a város, a kormány és a működő tőke közösen fejlesztette a települést. A főpolgármester jelezte, most rövid idő alatt sok projektet kell megvalósítani. Mint mondta, fontos cél és eszköz a trolli hálózat bővítése. A főváros a legnehezebb pénzügyi kockázatok között is vállalta a trolli beszerzés megfinanszírozását. Kiemelte, hogy ezek korszerű járművek, amelyek képesek felső vezeték nélkül is működni, viszont az infrastruktúrát is bővítik. Budapest hisz a trollikban, a főpolgármester szerint, mint mondta, akár meg is duplázhatják a trolli hálózat kapacitását. Bodor Ádám azzal egészítette ki a fentieket, hogy a városban közlekedő 1100 dízelbuszból 253-at trollival érdemes kiváltani. A BKK mobilitási vezérigazgató helyettese a trollik előnyei közé sorolta, hogy a város energiahálózatát csak pontszerűen terheli.
0: Budapesti híreket hallottak.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Színházi Fesztivál 18 izgalmas előadással online a Nappaliból. Szeptember 18-ától 10 estén át népszerű vidéki és fővárosi színházak produkciói az E-Színház Fesztiválon. Az Early Bird bérletek már kedvezményes áron kaphatók. Részletek és jegyvásárlás az elszínház.hu oldalon. Az E-Színház Fesztivál együttműködő partnere a Klasszik Rádió.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Gyermekvédelmi alapot hoz létre a kormány. Újra lesz környezetvédelmi hivatal Magyarországon. Marad a meleg idő több-kevesebb napsütéssel. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Gyermekvédelmi alapot hoz létre a kormány 1 milliárd forinttal. A keretből azokat a fiatalokat segítik, akik 1997 óta a gyermekvédelem rendszerében bántalmazást, visszaélést vagy kizsákmányolást szenvedtek el. Az alap részleteiről a következő hónapokban nyilvános vitát kezdeményez a Szociális és Családügyi Tárca. Országos élőkörnyezetfelügyeleti főhatóságot hoz létre a kormány a természeti erőforrások védelmének megerősítéséért. Köböl Anita kormány szóvivő elmondta, 10 évig nem létezett olyan központi hivatal, amelynek küldetése a természeti és tájörökség, a környezeti értékek, a környezeti elemek, valamint az éghajlat védelme lett volna. Visszatér az Erasmus a magyar egyetemekre, jelentette be az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit közölte, a kormány augusztus végéig minden szükséges lépést megtett. A korlátozással érintett 21 intézmény már rendelkezik érvényes Erasmus pályázattal a most kezdődött tanévre, így ismét megnyílnak a lehetőségek a hallgatók előtt. Szombaton tartják az idei retro véradást. Az önkénteseket országszerte 32 településen retrózene sörvirsli menü várja, ezúttal dupla értékű étkezési utalványt, valamint ajándékot is kapnak. A helyszínekről a vérellátó szolgálat honlapján lehet tájékozódni. Több balkáni országban is terjed a nyugat-nílusi vírus. Horvátországban már 10 fertőzöttről tudnak, Szerbiában pedig 11 esetet tartanak nyilván, Észak-Macedóniában ennél is több megbetegedést jelentettek. Közben hétfőn Magyarországon is regisztráltak egy nyugat-nílusi lázzal fertőzött beteget. Dr. Nagy Anna, a Nemzeti Népegészségügyi Központ biológusa a közmédiának elmondta, a vírus a legtöbb esetben enyhe tüneteket okoz, és nem tartja valószínűnek, hogy komolyabb járvány legyen hazánkban. A Kreml szóvivője szerint Németország alaptalanul vádolja Oroszországot a lipcsei repülőtéren augusztus elején történt drónincidenssel kapcsolatban. Dmitrij Peszkov egyben nehezményezte, hogy a német belügyminiszter nem szólalt fel Ukrajna ellen, amikor gyakorlatilag tetten érték az északi áramlat felrobbantóit. Az ukrajnai rendezésről szólva azt hangoztatta, Moszkva nem zárja ki a megállapodást, de a Kreml nem fog közvetlen kapcsolatba lépni Kijevvel, elfogadják az amerikai közvetítést. Országszerte bringás reggelivel és uzsonnával várják a kerékpárral közlekedőket szeptember 16-án. A Magyar Kerékpáros Klub Bringázza munkába kampányának programjaihoz az ország számos pontján csatlakoznak helyi közösségek. Szombaton reggel északnyugat felől ismét felhők érkeznek és elszórtan kialakulhatnak záporok, zivatarok. Hajnalban 15-20, délután 25-34 fokra számíthatunk.
0: Az NTI híreit hallották.
3: Jó reggelt kívánok! Ez a Klasszik Rádió 92.1, benne pedig a Klasszik Hétvége című műsort hallják. Vukovi Judit vagyok. Már is mondom, mivel várom Önöket az előttünk álló egy órában. Korszerűsítik a sineket a Budapest-Záhony vonalon, javulhat a főváros közbiztonsága, és beszámolok arról is, hogy vizsgálat indult az augusztus 20-ai rendezvények miatt.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ez továbbra is a Klasszik Rádió 92.1 Klasszik Hétvége című műsora. Korszerűsítik a sineket a Budapest-Záhony vonalon. Ezekben a napokban Kőbánya-Kispest és Pest-Szentlőrinc között ágyazat és síncserét végeznek mintegy 100 méteren. Emellett kicserélik egy Pest-Szentlőrinci váltó egyik részegységét is. A munkálatok végére a jelenlegi sebességkorlátozások eltűnnek, és a vonatok ismét 120 km/órával közlekedhetnek ezen a szakaszon. Kőbánya-Kispesten az év végéig folytatódik a peronok tetőszerkezeteinek és a felüljáró felújítása, valamint további vágányépítések is várhatók. Illés és Albert Irsa között szeptember után is folytatódik a korszerűsítés. November 4-éig váltócseréket végeznek, felújítják az ágyazatot, és Albert Irsánál átépítik a Dánosi úti vasúti átjárót a késéssel járó sebességkorlátozások megszüntetése érdekében. Kisvárdán szeptember 7-éig zajlik a Nyári Pál utca és a Margaréta utca találkozásánál lévő vasúti közúti átjáró felújítása, amelynek nyomán az ott érvényes 80 km/órás korlátozást is eltörlik. A nyár során Kőbánya-Kispesten több vágányt és váltót átépítettek a 120 km/órás sebesség biztosításáért, míg Abony és Cegléd állomásain ágyazatfelújításokat és síncseréket hajtottak végre. A munkálatok számos vonat menetrendjét érintik, például a Nyírség és Napfény Intercity-ket, a Civis Interrégiókat, illetve a Cegléd és Budapest, valamint a Monor és Budapest között közlekedő járatokat.
0: Budapesti híreket hallottak.

Folytatjuk itt a Klasszik Rádió 92.1-en a Klasszik Hétvége című műsort. Javulhat Budapest közbiztonsága. A kormány elfogadta a kerületi polgármesterek kezdeményezéseit, jelentette be Baranyi Krisztina ferencvárosi, Niedermüller Péter erzsébetvárosi, Pikó András józsefvárosi, Soproni Tamás terézvárosi és Tóth József 13. kerületi polgármester. Az érintett városvezetők nyár közepén közleményben kérték a kormányt, tegyenek azonnali intézkedéseket annak érdekében, hogy javuljon a közbiztonság Budapesten. Akkor 30 napos fokozott rendőri ellenőrzés indult, most pedig a kerületek további kezdeményezéseinek elfogadásáról számolt be Ósvai Gábor belügyminiszter, erről közös közleményben adtak hírt a polgármesterek. A kormány elfogadta azt a javaslatcsomagot, hogy legyen állandó rendőri jelenlét Budapest legproblémásabb.

géokköröket a dohányboltok működésének szabályozására, az ezzel kapcsolatos kormányzati előterjesztés előkészítése már zajlik. A kerületek olyan hatósági jogköröket szeretnének, amelyek lehetővé teszik az önkormányzatok számára a dohányboltok éjszakai nyitva tartásának korlátozását, súlyos jogsértések esetén működésük felfüggesztését. Az objektív felelősség kiterjesztését a térfigyelő kamerával dokumentálható közlekedési jogsértésekre ugyancsak támogatja a belügyminisztérium. Ezzel kapcsolatban azt kérik, hogy a közlekedési szabálysértések miatt a közterület felügyelet által kiszabott és behajtott bírságokból származó bevétel az érintett önkormányzatokat illesse meg. Az éjjeli menedékhelyek működésének rendjével kapcsolatos javaslatot vizsgálják, ez a kormány által felállítandó szociális munkacsoport feladata lesz. A belügyminisztérium továbbá javaslatot fog tenni a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság és a Kerületi Önkormányzati Közterület felügyeletek és rendészetek hatásköreinek kiterjesztésére. A fenntartható vízgazdálkodásról szóló cselekvési tervet fogadott el a kormány. A terv célja, hogy természetalapú megoldásokkal és a természetes vízvisszatartási intézkedésekkel növeljék a vízhasználat hatékonyságát. Ülésén egyébként több mint 40 napi rendi pontról tárgyalt a kabinet, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, napirenden szerepelt a költségvetés és az uniós források megszerzése. Emellett a közlekedési beruházásokról, a paksi atomerőmű és az energiaszektor helyzetéről, valamint a klímavészhelyzetről és az asszályról is egyeztettek. Vizsgálatot rendelt el a belügyminisztérium az augusztus 20-ai rendezvények előkészületei és közbeszerzési folyamatának körülményeivel kapcsolatban. A cél a sajtóban megjelent információk teljes körű tisztázása. Megérkezett Kelebiára a kínai CRRC gyártmányú sólyommotorvonat, amely a héten az európai vonat befolyásoló rendszer tesztjein vett részt. A vizsgálatok kulcsfontosságúak a Budapest-Belgrád vasútvonal magyarországi személyforgalmának előkészítésében, hiszen azt kell bizonyítani, hogy a szerelvény és a pályabiztonsági rendszerei megfelelően együttműködnek. A sólyomvonatok Szerbiában már évek óta közlekednek, Magyarországon azonban továbbra is az engedélyezéshez és az üzemszerű közlekedéshez szükséges vizsgálatok zajlanak. A sólyomvonatok először a Budapest-Belgrád vasútvonal Belgrád és Újvidék közötti szakaszán 2022. márciusában léptek forgalomba.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ez továbbra is a Klasszik Rádió 92.1 Klasszik Hétvége című műsora. Befogyasztja a lakossági tűzifa árát, emeli a megváltozott munkaképességűek ellátását, és újabb forrásokat biztosít a gyermekvédelemre a kormány. A miniszterelnök közölte, a tűzifa árát az állami erdőgazdaságoknál az idei január 1-jei szinten rögzítik, hogy érvényesüljön az áva csökkentés hatása. A gyermekvédelemre azonnali plusz forrás csoportosítottak át, jövő héten pedig további 10 milliárd forintról dönthetnek. A megváltozott munkaképességűek ellátását jövő januártól 10%-kal emelik. A nevelést és oktatást segítő dolgozók két részletben számíthatnak béremelésre. Átalakítja a kormány a dohány és kaszinó koncessziókat, és kezdeményezi a szabályozott tevékenységek felügyeleti hatóságának a koncessziós szerződésekkel kapcsolatos hatáskörének megszüntetését. A dohány és kaszinó koncessziók ügyében a végleges döntés már a jövő héten megszülethet, utóbbiakat akár fel is bonthatják. Felülvizsgálja a teljes hulladékgazdálkodási rendszert a kormány. Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, hogy özönlenek a panaszok a hulladékkezeléssel kapcsolatban, és a MOHU nem teljesíti a szerződésben vállalt kötelezettségeit és célszámait. Új országos hatáskörű önálló környezetvédelmi főhatóság jön létre, szigorítják a környezetvédelmi bírságokat, és pásítási program indul. A kormány azt ígéri, az új hatóság nagyon keményen fellép majd a környezetszennyezések és szabálysértések ellen. Az egészségügyi szakdolgozók béremelésére fordítják a 2027-re tervezett 500 milliárd forintos egészségügyi többlet forrás csak nem felét, közölte az Egészségügyi Minisztérium parlamenti államtitkára a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara siófoki tanácskozásának résztvevőivel. Svéd Tamás üzenetét Papszekeres Anita országos főápoló ismertette. Közzétette az Országos Mentőszolgálat az augusztusra vonatkozó kiérkezési időket, eszerint a legsúlyosabb esetekhez 90%-ban országosan 27,6 percen belül érkezett meg a mentőegység. Célként azt jelölték meg, hogy a legsúlyosabb esetek 90%-ához 15 percen belül odaérjenek a mentők. Családi csődvédelmi szolgálat indul ősszel az eladósodott családok támogatására. Ennek célja, hogy a pénzzavarba került, például hitelét vagy közüzemi számláit fizetni nem tudó családokat segítsék alapvetően praktikus és jogi tanácsokkal. Októbertől visszakerülnek a gyermekvédelem keretei közé a javító intézetek, a kormány pedig 3 milliárd forintot biztosít a következő 3 évben ezek átfogó fejlesztésére. Megerősítik az intézmények személyi állományát is. 10 óra lesz rövidesen, jöjjenek a friss hírek itt a Klasszik Rádió 92.1-en. Mai Klasszik Hétvége című műsorunk viszont véget ért. Kellemes pihenést, további jó rádiózást kívánok Önöknek, Vukovi Juditot hallották.
0: Budapesti híreket hallottak.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en. Ma este vígjáték, holnap dráma. Szeptember 18-ától 10 estén át minden nap más színházi élmény. 18 sikerdarab filmre adaptált produkciója közül válogathat az E-Színház Fesztiválon. Az Early Bird bérletek már kedvezményes áron kaphatók az elszínház.hu oldalon. Az E-Színház Fesztivál együttműködő partnere a Klasszik Rádió. Reklámot hallottak.
0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetések a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel itt, a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A Papagéno Klasszik 2026. szeptember 5-i adása a legfrissebb hírek után már is indul. Ezzel várom Önöket. A Papagéno Klasszik szeptember 5-i adásában a zenei örökség, a történelmi emlékezet és a Kortárs Színház izgalmas találkozása kerül a középpontba. Az első órában a 40 éves Liszt Múzeum jubileumi programsorozatáról beszélgetünk Cselényi Máté igazgatóval, majd a Mohács 500 alkalmából készült Mindig itt leszünk Mohács 500 című rock musicalről Szomor György zeneszerzővel és szövegíróval. A második órában az Örkény Színház 2026-27-es évad mutatjuk be, amely szeptember 12-én a 15. Örkénykerttel indul. A szezonról és az új előadásokról Polgár Csaba művészeti vezető mesél. De természetesen a heti hír összefoglalók is jelentkeznek. Az első órában szó lesz arról, hogy Kovács András Bálint váltja Vidnyánszky Attilát az SZF-ét fenntartó kuratórium élén, illetve kihirdették a merítésdíj szép próza és líra kategóriájának nyerteseit. A második órában, a heti hír összefoglalóban pedig szó lesz arról, hogy Szűcs Apor a Budapesti Akadémiai Kórustársaság karigazgatója lett, illetve új Nádas Péter kötet jelenik meg a hallgatás fontosságáról. Ezzel várok tehát mindenkit a következő 2 órában. Ha tehetik, tartsanak velünk!
1: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Gyermekvédelmi alapot hoz létre a kormány. Újra lesz környezetvédelmi hivatal Magyarországon. Marad a meleg idő több-kevesebb napsütéssel. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Gyermekvédelmi alapot hoz létre a kormány 1 milliárd forinttal. A keretből azokat a fiatalokat segítik, akik 1997 óta a gyermekvédelem rendszerében bántalmazást, visszaélést vagy kizsákmányolást szenvedtek el. Az alap részleteiről a következő hónapokban nyilvános vitát kezdeményez a Szociális és Családügyi Tárca. Országos élőkörnyezetfelügyeleti főhatóságot hoz létre a kormány a természeti erőforrások védelmének megerősítéséért. Köböl Anita kormány szóvívő elmondta, 10 évig nem létezett olyan központi hivatal, amelynek küldetése a természeti és tájörökség, a környezeti értékek, a környezeti elemek, valamint az éghajlat védelme lett volna. Visszatér az Erasmus a magyar egyetemekre, jelentette be az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lanner Judit közölte, a kormány augusztus végéig minden szükséges lépést megtett. A korlátozással érintett 21 intézmény már rendelkezik érvényes Erasmus pályázattal a most kezdődött tanévre, így ismét megnyílnak a lehetőségek a hallgatók előtt. Szombaton tartják az idei retrovéradást. Az önkénteseket országszerte 32 településen retrózene sörvésli menü várja, ezúttal dupla értékű étkezési utalványt, valamint ajándékot is kapnak. A helyszínekről a vérellátó szolgálat honlapján lehet tájékozódni. Több balkáni országban is terjed a nyugatnírusi vírus. Horvátországban már 10 fertőzöttről tudnak, Szerbiában pedig 11 esetet tartanak nyilván, Észak-Macedóniában ennél is több megbetegedést jelentettek. Közben hétfőn Magyarországon is regisztráltak egy nyugatnírusi lázzal fertőzött beteget. Dr. Nagy Anna, a Nemzeti Népegészségügyi Központ biológusa a közmédiának elmondta, a vírus a legtöbb esetben enyhe tüneteket okoz, és nem tartja valószínűnek, hogy komolyabb járvány legyen hazánkban. A Kreml szóvivője szerint Németország alaptalanul vádolja Oroszországot a lipcsei repülőtéren augusztus elején történt drónincidenssel kapcsolatban. Dmitrij Peszkov egyben nehezményezte, hogy a német belügyminiszter nem szólalt fel Ukrajna ellen, amikor gyakorlatilag tetten érték az északi áramlat felrobbantóit. Az ukrajnai rendezésről szólva azt hangoztatta, Moszkva nem zárja ki a megállapodást, de a Kreml nem fog közvetlen kapcsolatba lépni Kijevvel, elfogadják az amerikai közvetítést. Országszerte bringás reggelivel és uzsonnával várják a kerékpárral közlekedőket szeptember 16-án. A Magyar Kerékpáros Klub Bringázza munkába kampányának programjaihoz az ország számos pontján csatlakoznak helyi közösségek. Szombaton reggel északnyugat felől ismét felhők érkeznek és elszórtan kialakulhatnak záporok, zivatarok. Hajnalban 15-20, délután 25-34 fokra számíthatunk.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: Ez a Papagéno Klasszik 2026. szeptember 5-ei adása. A Papagéno szerkesztőségének a nevében és a technikus kollégák nevében is nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket. Szerémi Nóra vagyok. A Papagéno Klasszik szeptember 5-ei adásában a zenei örökség, a történelmi emlékezet és a Kortárs Színház izgalmas találkozása kerül a középpontba. Az első órában a 40 éves Liszt Múzeum jubileumi programsorozatáról beszélgetünk Cselényi Máté igazgatóval, majd a Mohács 500 alkalmából készült Mindig itt leszünk Mohács 500 című rock musicalről Szomor György zeneszerzővel és szövegíróval. A második órában az Örkény Színház 2026-27-es évadát mutatjuk be, amely szeptember 12-én a 15. Örkénykerttel indul. A szezonról és az új előadásokról Polgár Csaba művészeti vezető mesél. De természetesen a heti hír összefoglalók is jelentkeznek. Az első órában szó lesz arról, hogy Kovács András Bálint váltja Vidnyánszky Attilát az SZF-ét fenntartó kuratórium élén, illetve kihirdették a merítésdíj szép próza és líra kategóriájának nyerteseit. A második órában, a heti hír összefoglalóban pedig szó lesz arról, hogy Szűcs Apor a Budapesti Akadémiai Kórustársaság karigazgatója lett, illetve új Nádas Péter kötet jelenik meg a hallgatás fontosságáról. Ezzel várok tehát mindenkit a következő kettő órában. Néhány percen belül pedig a Liszt Ferenc Emlékmúzeum és Kutatóközpontba hívok meg mindenkit, hiszen 40 éve 1986-ban nyílt meg a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Liszt Múzeuma. A Liszt Múzeum 40 rendezvénysorozat szakmai nappal, ingyenes kiskoncertekkel és rendhagyó tárlatvezetésekkel kezdődik szeptember 17-én. Szeptember 18-án és 19-én pedig többek között Klukon Edit és Ránki Dezső zongora koncertjei, valamint Eckhardt Máriával, a múzeum alapító igazgatójával zajló beszélgetés várja a közönséget. Néhány perc múlva erről lesz szó tehát.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm Cselényi Mátét, a Liszt Ferenc Emlékmúzeum és Kutatóközpont igazgatóját. Üdvözöllek a műsorban, és köszönöm, hogy beszélgetünk.
2: Köszönöm szépen, én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
1: 40 évem 1986-ban nyílt meg a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Liszt Múzeuma, amely szeptember 17-e és 19-e között különleges jubileumi programsorozattal ünnepli az évfordulóját. 40 év szerintem egy elég jó hosszú idő egy kulturális intézmény életében, és a Liszt Múzeum 1986-os megnyitása óta azt gondolom, hogy rengeteg mindenki megfordult, és generációk sora nőtt itt fel. Igazgatóként hogyan látod, mi az, ami ebből a 40 évből változatlanul fontos, és mi az, amit ma már egészen másképp kell csinálni, mint akár 20-30 évvel ezelőtt?
2: Valóban, 40 év az nagyon hosszú idő, szerintem ami állandó az Liszt Ferenc. Liszt Ferencnek ez volt az utolsó lakása, tehát ez egy különleges, egyedi helyszín, aminek az örökségét ápolni kell, ez 40 éve töretlen. Azóta Eckhart Mária alapítása óta ezt az örökséget ápolja mindenkori igazgató munkatársak, ezért dolgozunk, hogy minél több külföldi, hazai látogató megismerje Liszt életművét, kulturális programokat tervezünk, kiállításokat, illetve nagyon fontos, hogy 40 éve töretlenül lehet matiné évad. Ez Liszti örökség. Liszt, amikor itt élt, akkor ő minden vasárnap matiné koncerteket tart, és ezt az örökséget elevenítette fel Eckhart Mária 1986-ban, amikor szombaton délelőttönként matiné koncerteket szervezett, és ez azóta is töretlenül van.
1: Szerintem nagyon érdekes egy olyan helyiségbe bemenni, és egy olyan térbe, ahol egy zseninek a személyes dolgai benne vannak, és találkozhatunk ezzel. Változott-e Lisztnek a megítélése, a képe az elmúlt 40 évben?
2: Életkoromnál fogva régebbi dolgokról nem tudok hitelesen beszámolni, de az biztos, hogy a Liszt kutatásban nagyon sok újdonság derült ki az utóbbi években, és rengeteg a forrás különféle helyeken, tehát Liszt sosem válik unalmassá, mindig lesznek új források, úgyhogy ilyen szempontból mindig találni újat és érdekeset, illetve Liszt Ferenc megítélése kapcsán rengeteg legenda kering a köztudatba, interneten, mindenféle felületen olvasni számos legendát, amit hozzá kötnek. Ezeket nyilván helyén kell kezelni, és igyekszünk hiteles képet adni Lisztről. Itt kiemelhetünk bármiféle dolgot, akár Beethovennel való kapcsolat, a híres homlokcsók történet, vagy Liszt és a nők témában rendszeresen vannak kérdések, de ezeket idővel rendbe lehet tenni, és az innen távozó látogatók is egy hitelesebb, pontosabb képet kapnak Lisztről.
1: Ha ma kellene egyetlen mondatban megfogalmazni, hogy miért aktuális Liszt a 21. században, akkor mit mondanál?
2: Egy mondatban nagyon nehéz, ezt át kéne gondolni talán hosszabban, de az biztos, hogy az életműve az rendkívül változatos, tehát egy virtuóz művész, akinek a vallás nagyon fontos, az oktatás nagyon fontos, a magyar kultúráért való folyamatos tevés, a szinte egy kulturális nagykövet is szerepet töltött be. Ezek az aspektusok mind nagyon fontosak Liszt életében, ezért mindig találni olyat, ami éppen aktuális, de Lisztnek mondjuk az önzetlensége, a másokért való élés, a mások megsegítése, ez is egy központi dolog Lisztnél, ami úgy gondolom és bízom benne, hogy sosem lesz érdektelen dolog.
1: A múzeum mennyit változott az elmúlt 40 évben? Voltak-e ilyen mérföldkövek, amelyeket fontos megemlíteni?
2: Három igazgatója volt a 40 év alatt a múzeumnak, Eckhart Mária alapította, ő vezette sokáig, utána a Domokos Zsuzsanna vette át, illetve én 2004 decemberétől, úgyhogy ezek bizonyára vagy a mérföldköveknek tekinthető, illetve a múzeumnak a berendezése az nyilván bizonyos érthető okokból állandó, hiszen Liszt eredeti dolgait őrizzük lehetőleg úgy, ahogy annak idején kinézett a múzeum, tehát ilyen szempontból nagy változásokra nem tudunk gondolni, viszont a gyűjtemény gyarapodott, a gyűjtemény feldolgozása gyarapodott, a nemzetközi beágyazottsága is jelentősen változott, különféle konferenciák, kiadványok, publikációk, vagy ami rendkívül fontos, Domokos Zsuzsanna jelentős érdeme, hogy a Liszt házakkal való együttműködés szorosabbra fonódott, és a különféle külföldi Liszt házakkal egy élő kapcsolat lehet.
1: A Liszt Múzeumnak ugye most lesz a 40. születésnapja, és jubileumi programsorozattal ünnepeltek szeptember 17-e és 19-e között. Itt ugye lesznek ingyenes kiskoncertek, rendhagyó tárlatvezetések, de Klukon Edith és Ránki Dezső is fellép, és ők ugye azért is különlegesek, hiszen ők már a legelejétől felléptek, amióta megnyitott a múzeum, úgyhogy most akkor beszélgessünk egy picikét a programokról, de egyébként a lisztmúzeum.hu oldalon megtalálnak mindent.
2: Igen, a Liszt Múzeum honlapján valóban minden megtalálható, és igen, 17-től 19-ig szeretünk volna egy sokszínű programsorozattal készülni. Így 17-én lesz egy a honlapon is úgy található, hogy szakmai nap, ez kiskoncerttel egybekötött múzeumlátogatást jelent, és azért szakmai nap, mert ez egy részben zárt körű része is lesz a programnak, amikor a különféle közgyűjteményből kollégákat hívunk meg, hogy egy ingyenes tárlatvezetés keretében együtt lehessenek szakemberek, kollégák, de a látogatók számára ekkor is kiskoncertekkel és múzeumlátogatással készülünk. Ez folytatódik pénteken, amikor szintén lesznek tárlatvezetések, kiskoncertek, magyar és idegen nyelven is, illetve péntek este már lesz az első koncert, Klukon Edith és Ránki Dezső fognak fellépni, három Liszt művet fognak játszani, és valóban ők 1986-os megnyitása óta a múzeumnak rendszeres fellépője a matiné évadokban. Ha jól emlékszem, szinte minden évben felléptek legalább egyszer itt a Liszt Múzeumban, a Régi Zene Akadémián, és szombaton pedig ugye akkor bíztunk abban, hogy többen különféle programra el tudnak jönni. Így 11 órakor egy pódiumbeszélgetéssel fog indulni a nap. Eckhardt Mária alapító igazgató fog beszélni Mácsai János zenetörténésszel, ez egy nagyon érdekes beszélgetésnek ígérkezik. Eckhardt Mária a kezdetekről, az 1986-os évről, az előzményekről, hogy merült fel a Liszt Múzeum megalapítása, megnyitása, milyen előkészületek voltak, erről fog beszélni, úgyhogy ez egy érdekes és egy ingyenes program lesz, és nagyon érdekesnek ígérkezik. Délután pedig 2 órától őket önfogadják a múzeum pedagógus kollégák, a Zongora titkai zenei körutazás Liszt Ferenccel című programmal, ezt is nagyon élvezni szokták a családok, a gyerekek, és emellett délután elindul egy program sorozat, hiszen Ellen Walker a híres Magyarországon is ismert, hiszen ő írta a 3 kötetes Liszt életrajzot, amit nagyon sokan olvastak, ennek az újra kiadása zajlik éppen, és az Edíció Muzika Budapest zeneműkiadó jóvoltából újra elérhető lesz, ennek lesz egy könyvbemutatója, illetve ezt megelőzi Joe Sabiának, egy amerikai filmrendezőnek egy Ellen Walkerről készített dokumentumfilmje, ami bemutatásra kerül, ez jövő évben lesz majd látható a nagy közönségnek, de itt ebből az alkalomból ez a film is látható lesz. Lesznek kerekasztal beszélgetések Ellen Walkerrel, illetve az érintettekkel, úgyhogy ezzel készülünk szombat délután, és szombat este bíztunk benne, hogy nagy érdeklődés övezi a programokat, így szombat este 6 órától Klukon Edith és Ránki Dezső ismét fellép nálunk ugyanazzal a műsorral, illetve még Ellen Walker dedikálni is fog Liszt Múzeum szalonjában a itt megvásárolható könyvek.
1: Nézzenek meg minden pontos kezdést, illetve időpontot, tehát a lisztmuseum.hu oldalon. 40 éves a múzeum, és szerintem most így ne csak visszanézzünk, hanem előre is. Mit képzelsz el a következő 40 évre? Milyen olyan tervek vannak, amelyet mondjuk már esetleg meg lehet osztani, vagy amit te szeretnél, hogy megvalósuljon?
2: 40 évre előre talán az olyan ilyen terveim bevallom nincsenek, de a következő évekre igen, vannak rövid, közép, hosszú távú terveink. Nyilván szeretnénk minél több látogatót fogadni, minél több teltházas koncertet rendezni, ez mindenképpen céljaink között szerepel, és szeretnénk, hogy itt a Régi Zene Akadémián a Liszt Múzeum az egy ismert hely legyen, hogy valóban ezt a liszti örökséget minél szélesebb körben megismertessük a látogatókkal, a szakmával, zenészekkel, zene irán érdeklődőkkel.
1: Tehát a Liszt Múzeum 1986-ban, vagyis éppen 40 éve nyílt meg, és a jubileumot, tehát szeptember 17-e és 19-e között pedig egy különleges rendezvénysorozattal ünnepli az intézmény, erről beszélgettünk. Én kívánom, hogy nagyon-nagyon sikeres legyen, rengeteg jó ötletet kívánok még, és azt is is, hogy megvalósuljon mindegyik, és azt, hogy nagyon sokan nyissanak a klasszikus zene felé, illetve Liszt Ferenc felé is, mert én azt gondolom, hogy mindig van, amit utána magunkkal vihetünk, vagy tanulhatunk az elődöktől, úgyhogy ez maradjon is így meg. Köszönöm szépen, hogy beszélgettünk.
2: Köszönöm szépen én is.
1: Az elmúlt percekben Cselényi Mátét hallhatták, a Liszt Ferenc Emlékmúzeum és Kutatóközpont igazgatóját.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm Szomor Györgyöt, színész, zeneszerző, szövegírót és rendezőt. Üdvözlöm a műsorban, és köszönöm, hogy beszélgetünk.
2: Én is üdvözlöm Önt is, és a hallgatókat is.
1: A mohácsi csata történelmi előzményeit és az eseményben résztvevő emberek sorsát állítja középpontba a Mindig itt leszünk Mohács 500 című rock musical, amelynek ősbemutatóját a csata 500. évfordulóján augusztus 29-én tartották Mohács főterén. A produkció szeptembertől természetesen a Budapesti Operett Színház műsorán szerepel majd. Megmaradásra fókuszáló mű a rockzenét reneszánsz török és népzenei motivumokkal ötvözi, és a rock musical második Lajos Habsburg Mária és kortársai sorsán átidézi meg a helytállás, az áldozat és a remény történetét. Szerintem a történelemben

0: Olyan dolgok, amelyeket nem is tudtunk, nem is gondoltunk, vagy ellentmondásos információk vannak. Történt-e ilyen a felkészülés alatt, amíg nagyon beleásta magát ebbe a darabba?
1: Épp ezért próbáltam minél több forrásból tudakozódni, hiszen annyi sztereotípia volt Mohácssal kapcsolatban, és annyi mindent gondolnak ma másként. Kiderültek viszonyokról is, hogy nem feltétlenül úgy voltak, ahogy eddig hittük, de ahogy ez a történelemben szokott lenni, pontosan nagyon sok mindent nem tudunk, hogy történt, csak időnként feltételezünk. Vannak írásos dokumentumok, amit viszont belegondolunk, hogy a mai korból egy levelezésből, vagy egy írásból, akár egy hírekből kiragadott epizódból, éppen kinek a szemszögéből nézzük azt a helyzetet, attól függ, hogy ítélünk meg akár egy mai helyzetet, és ha épp az egyik félnek az írásos, vagy a szavait halljuk, akkor onnan az ő szemszögéből látunk valamit, és teljesen másképp látjuk, ha a kortársnak egy másik embernek az elbeszéléssel, narratívája szerint hallgatunk meg valamit, szóval ez azt hiszem, hogy nagyon nehéz eldönteni, hogy pontosan ahogy történtek. Vannak olyan dolgok, amikben egyeznek a történészek is, egyeznek az információk is, ott el lehet dönteni, de nagyon-nagyon sok minden van épp ezért a történelemben, amit csak feltételezhetünk. És természetesen a darabban is olyan szinten vannak fikciók, hogy tudjuk, hogy egy ilyen helyzetben azt is tudjuk, hogy mi volt a szituáció, és hogy egy ember akármilyen rangban van, egy király, egy nemes, egy hadvezér, mit érezhetett, és amit mi tudunk a történelemből, ezeket megpróbáltuk feldolgozni, és ezeket megpróbáltuk az érzelem nyelvére lefordítani.
0: Azért érdekes a mi beszélgetésünk most, hiszen ön a darab szövegírója és zeneszerzője, és mindeközben ugye második Ulászlót is játsza. És én szerintem ilyenkor rengeteg minden hat, rengeteg tudás van, és közben meg kell formálni egy szerepet, amin gondolkodik. És én biztos vagyok benne, nagyon sokáig gondolkodott, hogy milyen legyen az ön második Ulászlója, de közben ugye előtte meg már nagyon sok információ volt. Szóval nekem itt ez egy ilyen nehéz helyzetnek tűnik, hogy hogyan lehet úgy elvonatkoztatni attól, hogy ismeri a darabot kívülről, belülről, az utolsó milliméterig, és mégis egy szerepet el kell játszani egy rendező kérésére. Szóval hogy alakult ez?
1: Alapvetően ez egy hálás feladat ilyenkor. Nem magát a szerepet megformálni, az is, de az, hogy van nekem van egy segítő, Komonai Zsolt, aki rendezte a darabot, hiszen én annak idején már, amikor megírtam, akkor volt egy elképzelésem a színrevitellel kapcsolatban, és ő nagyon jó ilyenkor egy külső szem, hiszen én beleragadok bizonyos helyzetekbe, vannak olyan gondolataim, amiktől már nagyon nehéz elvonatkoztatni, és ilyenkor jó egy külső szem, aki megfogalmazza egy picit másként, egy picit máshonnan nézve, és jó erre így rápillantani, és jó meghallgatni azokat a gondolatokat, amit ez valakiben teremt, és aztán erre én tudok megint reagálni, és aztán ez egy közös munkává kezd válni. Így volt valahogy ez a darabbal kapcsolatban is, és a szereppel is, ami nekem egy hatalmas élmény volt, mert amikor még senki nem ismerte magát a darabot, csak én, és aztán később becsatlakozott ehhez a Zsolt, és olyan jó volt valakivel beszélgetni róla, hogy mit gondol, és olyan jó volt ebben közösen gondolkodni, hogy már nem egyedül voltam, hanem valakivel meg tudom beszélni ezeket a dolgokat, és ő is el tudja mondani az ő érzéseit, az inspirációit, és aztán ezt tovább fejteni ketten.
0: Szerintem érdemes megnézni ezt a darabot, és most már ugye ezt Budapesten is megtehetjük, hiszen szeptembertől a Budapesti Operett Színház műsorában is szerepel. Ugye ennek van is egy fontos üzenete, és ez mindenhol ki van emelve, hogy mindig itt leszünk. Ez a Mohács 500 című rock musicalnek talán a mottója is, de miért ez lett az a gondolat, amit úgy érzed, hogy ki kell emelni?
1: Darabban is többször elhangzik a dalokban, és azért fontos számomra, mert és azt gondolom, hogy nem csak számomra, hanem a Zsolt számára is egyébként, aki adta neki ezt a címet, és sugallta, hogy legyen ez a címe az előadásnak, és megérezte azt, amit én gondoltam erről a darabról, hogy akármennyire is sors tragédiának éljük meg Mohácsot, és a magyarság rengeteg ilyen nehézségen, drámán ment keresztül a történelem során, és mégis itt vagyunk. És ebben a címben pedig a remény van benne, hogy mindig itt leszünk. És 500 évvel meg tudunk emlékezni 500 év után azokról a hősökről, akik akkor megvívták ezt a reménytelennek tűnő küzdelmet, és

0: 500 évvel később tudunk rájuk emlékezni egy darabbal, és el tudjuk mesélni az ő történeteiket, megpróbáljuk elmesélni az ő történetüket, a történeteiket, hiszen azok a történelmi személyek, akiket mi ismerünk, ők húsvér emberek voltak, és érzésekkel, gondolatokkal, kétségekkel, kérdésekkel mi ebben a darabban időnként feltesszük azokat a kérdéseket, amiket esetleg ők is feltettek.
1: Ebbe a történelmi eseménybe hol kapcsolódunk be a darabbal, és a honnan indulunk el, és hova jutunk?
0: Konkrétan a Rákosi végzéstől kezdődik a darab, Ulászló uralkodásakor, és onnan megyünk, ugye Lajos születésén át, ami alapvetően koraszülött volt, és nem akarok, mert sokszor volt olyan, hogy én elkezdtem elmerülni ebben a történetben, és az így ilyen végtelen hosszú mondattá vált, úgyhogy megpróbálom röviden lezárni. Innen indulunk, Ulászlótól, és egészen ugye a Mohácsi csatáig tart a történet. Lajos nehéz sorsáról, ugye egy király, aki 20 évesen meghalt, és a születésekor elveszti az édesanyját, 10 évesen teljesen árva lesz, egyedül uralkodik, ül a trónon, és neki kell rengeteg mindenben döntenie, olykor nem döntenie, és közben emberek segítik, emberek időnként a hatalmára törnek, ezek a hatalmi játszmák, a szerelem, ami eljön az ő életében, amit egyébként megszabtak neki, előre eldöntött házasság, ami mégis szerelemmé lett, és közben meg rohanunk egy történelmi tragédia felé, és a halála felé. Röviden ennyit tudok elmondani a történetről, de hát közel sem mondtam el mindent.
1: Hát el kell menni megnézni, és aztán persze még a zenei részéről és a koreográfiai részéről még nem is beszélgettünk, de abban biztosak lehetünk, hogy ez egy monumentális mű, és hát amit a színpadon látunk, az is az, hiszen rengeteg művész van a színpadon, de azért a zenét még egy picit bontsuk ki. Ugye azt mondtam, hogy rockzenét, reneszánsz török és népzenei motivumokkal ötvözi. Mennyire volt szabad, és mennyire engedte el a képzeletét ebben?
0: Valahogy nem is nagyon terveztem egyébként, amikor elkezdtem írni a darabot, nem volt tervszerű, hanem valahogy organikusan jöttek ezek a dalok, a stílusok is, minden, valahogy sugalt valamit a történet, az a jelenet, a mondani való, és megpróbáltam ezt meghallani, úgyhogy teljesen szabad volt a fantáziám, mert nem is korlát osztam be, épp ezért időnként azt gondolom, hogy a rock zenétől egészen a klasszikus musical zenéig sok minden van benne, ami vagy akár a reneszánsz zene, vagy a népzene, amit egy egységes hangszereléssel próbált Lipényi Gábor egy térbe terelni, és ez úgy érzem, hogy nagyon sikerült, zseniális lett a hangszerelés, és igazából, amikor most ránézek a műre, akkor azt gondolom, hogy jól tettem, hogy hagytam az érzéseimet szabadjára engedni, és így született valami.
1: Az előadásnak ugye a rendezője Homonnai Zsolt, az előadás koreográfusa Simon István, és az előadás díszlet tervezője pedig Túri Erzsébet, és közben nekem az jutott eszembe, hogy augusztus 29-én Mohácson ugye nem egyszerűen egy előadást mutattak be, hanem ugyanazon a helyen és ugyanazon a napon 500 évvel később meséltek újra erről a történetről. Amikor ott állt a színpadon, akkor volt olyan pillanat, amikor nem színészként vagy szerzőként, hanem egyszerűen magyarként élte meg azt, hogy itt vagyunk?
0: Most is libagörös lettem. Igen, azt gondolom, hogy mindannyian, akik ott voltunk. Még ha azt gondolom, mások elmondása szerint ez az előadás közben is megszületett ez a gondolat és érzés bennük, de az előadás végén azt hiszem mindannyian úgy álltunk ott a tapsrendben, amikor igazán szembe tudtunk nézni az a 7000 emberrel, aki ott volt, és a szemükbe tudtunk nézni, és összenéztünk mi 7000 magyarok ott, és ez fantasztikus volt.
1: De ezt megtehetjük Budapesten is, hiszen szeptember 11-től viszont már a Budapesti Operett Színháznak a nagy színpadán látható ez a darab, a Mindig itt leszünk Mohács 500 című rock musical.
0: És bár reprodukálhatatlanak tűnik az a dolog, hogy az 500. évfordulón pont augusztus 29-én Mohácson bemutattunk egy darabot, egy ős bemutató történt, de mégis mi estéről estére ezt az Operett Színház színpadán szeptember 11-től megpróbáljuk újra átélni, és reméljük, hogy a közönség ebben velünk tart, és ebben az utazásban a társunk lesz.
1: Az operett.hu oldalon pedig megtalálnak minden részletes információt, én pedig kívánom, hogy mindegyik előadás teltház előtt zajlódjon.
0: Nagyon köszönjük!
1: Az elmúlt percekben Szomor Györgyöt hallhatták, színész, zeneszerző, szövegíró, rendezőt. A Mindig itt leszünk Mohács 500 című rock musical szövegíróját és zeneszerzőjét.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: A Papagéno Klasszik műsorában eljött az ideje a heti hírösszefoglaló első részének. Rengeteg minden történt a héten. Kovács András Bálint váltja Vidnyánszky Attilát az SZF-ét fenntartó kuratórium élén. 2026. szeptember 1-től Kovács András Bálint filmesztéta vette át Vidnyánszky Attilától a Színház és Filmművészeti Egyetemet fenntartó Színház és Filmművészetért Alapítvány kuratórium elnöki posztját, valamint lecserélődött a kuratórium teljes tagsága. A Színház és Filmművészetért Alapítvány 2020. augusztus 24. napján kezdte meg működését, mint közérdekű vagyonkezelő alapítvány. Kiemelt feladata a Színház és Filmművészeti Egyetem fenntartói jogainak gyakorlása, működési feltételei, intézményfejlesztési céljai, megvalósításának biztosítása, elsősorban az egyetem finanszírozására irányuló rövid, közép és hosszú távú megállapodás révén. Az újdonsült elnök 1990 és 1994 között az egyetemen a mozgóképelmélet szakot vezette, 2026 tavaszáig pedig megbízott előadója volt. Kihirdették a Merítés díj szép próza és líra kategóriájának nyerteseit, ezzel folytatjuk a heti hír összefoglalót. Idén 12. alkalommal osztották ki a Merítés díjat, ami egy független, a magyar irodalmat szerető olvasók által alapított elismerés. A zsűri díja mellett közönségdíjat is kiosztanak a moly.hu felhasználóinak szavazatai alapján, amelyre az adott naptári évben megjelenő első kiadású magyar művek esélyesek. A zsűri döntése alapján a szép próza kategória 2026-os győztes műve Krasznahorkai László, a Magyar Nemzet Biztonsága című regénye lett, a közönségszavazás de Babarczi Eszter Apám meghalt című kötete nyerte. Líra kategóriában idén 14-szer adták át a merítésdíjat, és már 6-szor fordult elő, hogy a zsűri és az olvasó közönség is ugyanazt a kötetet látta a legjobbnak. A zsűri döntése és a közönségszavazás alapján a líra kategória 2026-os győztes műve Bach Róbert Ameddig elhiszem című műve. Gratulálunk minden díjazottnak! És képzeljék el, hogy gyémánt nyakéket raboltak el a Bécsi Iparművészeti Múzeumból. Augusztus 27-én délután egy több millió dollárt érő gyémánt nyakéket vitt el két férfi a Bécsi Iparművészeti Múzeumból. A zsákmány a híres egyiptomi Nazli királyné világhírű gyémánt nyakéke, amelyet 1939-ben egy párizsi luxus ékszerész készített Art Deco stílusban. A tárgy értékéről a Nagát rendőrségi szóvivő nem adott tájékoztatást, de egy aukciós ház adatbázisa szerint a nyakik 10 évvel ezelőtt egy New York-i árverésen 4,3 millió dollárért kelt el. A több mint 600 darab gyémántból álló ékszert, valamint a hozzáillő tiarát az egyiptomi királyné lánya Fevzia esküvőjére rendelte. És maradunk külföldön, jelentős magyar részvétellel kezdődött a Velencei Filmfesztivál. Horváth Lili, Mundrocu Kornél és Reisz Gábor legújabb alkotásainak világpremierje, továbbá Linda Kornet magyar filmesekkel készített koprodukciója gazdagítja a kezdődő 83. Velencei Nemzetközi Filmfesztivál programját. Mundrocu Kornél Please to Be című legújabb filmje nagypányás szereposztásával, többek között Pamela Anderson főszereplésével készült. Világpremiérje a Velencei Nemzetközi Filmfesztivál Venice Open Fiction programjában lesz. A világ egyik legnagyobb presztízsű csillogó seregszemléjét, a Velencei Filmfesztivált 2026. szeptember 2-a és 12-e között rendezik meg a legnevesebb alkotók és a legnagyobb sztárok részvételével. És Daniel Barenboim, a bajrajti ünnepi játékok tiszteletbeli tagja lett. Az idén 150. évfordulóját ünneplő bajrajti ünnepi játékok tiszteletbeli tagjává választotta Daniel Barenboimt. A világhírű karmester zongora művész és fesztiválhoz kötődő több évtizedes kapcsolatáért és kiemelkedő művészi teljesítményéért kapta meg az elismerést. Barenboim 1981-ben a Tristan és Izoldával debütált Bajrajtban, és 1999-ig a teljes Ring tetralógiát, a Parsifalt és a Nürnbergi mesterdalnokokat is vezényelte. A 83 éves művész 2025. februárjában jelentette be, hogy Parkinson-kort diagnosztizáltak nála, nemrég pedig lemondta az Arthur Rubinstein zongora versenyen való zsűrizést is, romló egészségügyi állapotára hivatkozva. Ebben az órában még egy beszélgetés, azaz egy interjú érkezik, a vendégem Szomor György lesz, színész, rendező, szövegíró, akivel a Mohács 500 rock musicalről beszélgetünk, hiszen a mohácsi csata történelmi előzményeit és az eseményben résztvevő emberek sorsát állítja középpontba a Mindig itt leszünk Mohács 500 című rock musical, amelynek üs bemutatóját a csata 500. évfordulóján augusztus 29-én tartották Mohács főterén. A Szomor György által jegyzett a megmaradásra fókuszáló mű a rockzenét reneszánsz, török és népzenei motivumokkal ötvözi. Erről fogunk beszélgetni.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: A Klasszik Rádió 92.1-et hallgatják, és abban is a Papagéno Klasszik műsorát, ahol most friss hírek, információk érkeznek hamarosan, ez pedig azt jelenti, hogy a Papagéno Klasszik első órájának a végéhez értünk, de a következő órában is várom Önöket. A második órában az Örkény Színház 2026-27-es évadát mutatjuk be, amely szeptember 12-én a 15. Örkénykerttel indul. A szezonról és az új előadásokról Polgár Csaba művészeti vezető mesél. A második órában a heti hír összefoglalóban pedig szó lesz arról, hogy Szűcs Apor a Budapesti Akadémiai Kórustársaság karigazgatója lett, illetve új Nádas Péter kötet jelenik meg a hallgatás fontosságáról. Ezzel várok tehát mindenkit a következő 2 órában, ha tehetik, tartsanak velünk.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Színházi Fesztivál 18 izgalmas előadással online a Nappaliból. Szeptember 18-ától 10 estén át népszerű vidéki és fővárosi színházak produkciói az E-Színház Fesztiválon. Az Early Bird bérletek már kedvezményes áron kaphatók. Részletek és jegyvásárlás az elszínház.hu oldalon. Az Elszínház Fesztivál együttműködő partnere a Klasszik Rádió.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Gyermekvédelmi alapot hoz létre a kormány. Újra lesz környezetvédelmi hivatal Magyarországon. Marad a meleg idő több-kevesebb napsütéssel. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Gyermekvédelmi alapot hoz létre a kormány 1 milliárd forinttal. A keretből azokat a fiatalokat segítik, akik 1997 óta a gyermekvédelem rendszerében bántalmazást, visszaélést vagy kizsákmányolást szenvedtek el. Az alap részleteiről a következő hónapokban nyilvános vitát kezdeményez a Szociális és Családügyi Tárca. Országos élőkörnyezetfelügyeleti főhatóságot hoz létre a kormány a természeti erőforrások védelmének megerősítéséért. Köböl Anita kormány szóvivő elmondta, 10 évig nem létezett olyan központi hivatal, amelynek küldetése a természeti és tájörökség, a környezeti értékek, a környezeti elemek, valamint az éghajlat védelme lett volna. Visszatér az Erasmus a magyar egyetemekre, jelentette be az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lanner Judit közölte, a kormány augusztus végéig minden szükséges lépést megtett. A korlátozással érintett 21 intézmény már rendelkezik érvényes Erasmus pályázattal a most kezdődött tanévre, így ismét megnyílnak a lehetőségek a hallgatók előtt. Szombaton tartják az idei retro véradást. Az önkénteseket országszerte 32 településen retrózene sörvirsli menü várja, ezúttal dupla értékű étkezési utalványt, valamint ajándékot is kapnak. A helyszínekről a vérellátó szolgálat honlapján lehet tájékozódni. Több balkáni országban is terjed a nyugatnílusi vírus. Horvátországban már 10 fertőzöttről tudnak, Szerbiában pedig 11 esetet tartanak nyilván, Észak-Macedóniában ennél is több megbetegedést jelentettek. Közben hétfőn Magyarországon is regisztráltak egy nyugatnílusi lázzal fertőzött beteget. Dr. Nagy Anna, a Nemzeti Népegészségügyi Központ biológusa a közmédiának elmondta, a vírus a legtöbb esetben enyhe tüneteket okoz, és nem tartja valószínűnek, hogy komolyabb járvány legyen hazánkban. A Kreml szóvivője szerint Németország alaptalanul vádolja Oroszországot a lipcsei repülőtéren augusztus elején történt drónincidenssel kapcsolatban. Dmitrij Peszkov egyben nehezményezte, hogy a német belügyminiszter nem szólalt fel Ukrajna ellen, amikor gyakorlatilag tetten érték az északi áramlat felrobbantóit. Az ukrajnai rendezésről szólva azt hangoztatta, Moszkva nem zárja ki a megállapodást, de a Kreml nem fog közvetlen kapcsolatba lépni Kijevvel, elfogadják az amerikai közvetítést. Országszerte bringás reggelivel és uzsonnával várják a kerékpárral közlekedőket szeptember 16-án. A Magyar Kerékpáros Klub Bringázza munkába kampányának programjaihoz az ország számos pontján csatlakoznak helyi közösségek. Szombaton reggel északnyugat felől ismét felhők érkeznek és elszórtan kialakulhatnak záporok, zivatarok. Hajnalban 15-20, délután 25-34 fokra számíthatunk.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: Ez a Klasszik Rádió 92.1, benne pedig a Papagéno Klasszik 2026. szeptember 5-ei adását hallgatják, és a második órába kezdtünk bele. A Papagéno szerkesztőségének a nevében is sok szeretettel köszöntöm Önöket. Szerémi Nóra vagyok. A második órában az Örkény Színház 2026-27-es évadát mutatjuk be, amely szeptember 12-én a 15. Örkénykerttel indul. A szezonról és az új előadásokról Polgár Csaba művészeti vezető mesél. A második órában a heti hír összefoglalóban pedig szó lesz arról, hogy Szűcs Apor a Budapesti Akadémiai Kórus Társaság karigazgatója lett, illetve új Nádas Péter kötet jelenik meg a hallgatás fontosságáról. Ezzel várok tehát mindenkit a következő 2 órában, ha tehetik, tartsanak velünk!

Klasszik Rádió 92.1. A részletes zenei listát keresse a www.klasszikradio.hu weboldalon.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: A Papagéno Klasszik műsorában eljött az ideje, hogy belekezdjünk a heti hír összefoglaló második részében. Szűcs Apor a Budapesti Akadémiai Kórustársaság karigazgatója lett, ezzel a remek hírrel kezdhetjük. Szűcs Apor 2022-től a Budafoki Doknányi Zenekar hangszerelője, zongoristája és zeneszerzője és a BDZ Kamara Műhely művészeti vezetője. 2024-től a zenekar karmestere, de a kórust is többször vezényelte, már nagy oratórium művekben. A művész Balassa Ildikót váltja a poszton. Szűcs Apor a Virtuózok komoly zenei tehetségkutató 8 éve alatt vált országosan ismerté, azóta a klasszikus és a kortárs zene határterületein dolgozik. Rendszeresen fellép szólistaként és karmesterként a hazai vezető koncerttermekben. És amivel folytatjuk, új Nádas Péter kötet jelenik meg a hallgatás fontosságáról. Augusztus 26-án 83 éves korában Gombosszegi otthonában elhunyt Nádas Péter, Kossuth és József Attila díjas író, drámaíró, esszéista. A Sárközi és társai kiadó azóta bejelentette, hamarosan megjelenik a szerző legújabb kötete, amely a Most az Egyszer címet kapta. A kiadó szerint a Most az Egyszer címet megjelenő röpiratban Nádas Péter felsorolja azokat a témákat, amelyekről nem akar beszélni. Így beszél többek között a globális felmelegedésről és az emberi biográfiák közel sem globális különbözőségéről. A könyv már előre rendelhető, a tervezett megjelenés dátuma október 1-e. És Schiff Andrást díszdoktorrá avatták a Zeneakadémián. A világhírű zongoraművész dr. Farkas Gábor rektortól és dr. Kutnyánszki Csaba rektorhelyettestől, az egyetemi doktori tanács elnökétől vette át az oklevelet. Köszöntőjében dr. Farkas Gábor kiemelte, Schiff András előadó művészi visszatérését a Zeneakadémia pódiumára, és ezzel a magyar koncertéletbe hosszú évek sosem szűnő reménykedése, és az elmúlt néhány hónap egyre fokozódó örömteli izgalma előzte meg. Schiff András székfoglaló beszédében megilletődöttségének adott hangot, kiemelve, hogy óriási megtiszteltetésnek érzi ezt a címet. És amivel folytatjuk, első magyar galériaként állít ki a Long Term Handstand egy szőlő művészeti vásáron. A Budapesti Galéria első magyar galériaként vesz részt a világ egyik meghatározó kortárs művészeti vásárának ázsiai kiadásán. A galéria Keresztesi Botond 7 új festményéből álló önálló prezentációval mutatkozik be Szöulban. A részvételhez egy további fontos siker is kapcsolódik. A galéria által a Fraser Library programba beválogatott Szombat Éva, Echo in Delirium és Juli Béna Fantasy című könyvek a vásárt követően a Koreai Nemzetközi Modern és Kortárs Művészeti Múzeum, Művészeti Könyvtár és Archívum állandó gyűjteményébe kerülnek. És amivel zárjuk a heti hír összefoglalót, hogy ingyenesen elérhetővé váltak a Milánói Scala előadás felvételei. Szeptember 1-től ingyenesen hozzáférhetővé válik a milánói Teatro alla Scala videóplatformja, a La Scala TV. Az Intesa San Paolo támogatásával megvalósuló kezdeményezés célja, hogy a korábban előfizetéses szolgáltatás tartalmát, valamint a színház gazdag archívumát minél szélesebb közönség számára tegye elérhetővé. A 2023-ban indított platform kínálatában jelenleg 31 kortárs és 13 történeti opera előadás, 8 balett produkció, 26 koncert, valamint számos ismeretterjesztő anyag és dokumentumfilm található. Az előadások megtekintéséhez csupán egy gyors regisztrációra van szükség. A Papagéno Klasszik műsorában most egy kétrészes interjú veszi kezdetét, ahol a vendégem Polgár Csaba lesz, az Örkény Színház állandó rendezője, aki egyébként emellett az Örkény Színház művészeti vezetője is. Szeptember 12-én 15. Örkénykerttel veszi hivatalosan kezdetét az Örkény Színház 2026-27-es évada. Az Örkénytől kölcsönzött I am going magyarni mottó köré épülő szezonban azt kutatják, mit jelent ma közösséghez tartozni, hogyan határozza meg az identitásunkat a haza, a családi és a történelmi örökségünk. Erről beszélgetünk Polgár Csabával.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm Polgár Csabát, az Örkény Színház állandó rendezőjét és az Örkény Színház művészeti vezetőjét. Üdvözlöm a műsorban, és köszönöm, hogy beszélgetünk.
2: Én is köszönöm, és üdvözlöm a hallgatókat.
1: Szeptember 12-én a 15. Örkénykerttel veszi hivatalosan kezdetét az Örkény Színház 2026-27-es évada. Ez szerintem mára már egy sokkal többnek tűnő esemény, mint egy évadnyitó esemény, hiszen egész napra találkozó helyé válik a Madách tér. És a hallgatók, illetve az odalátogatók is azt érezhetik, hogy hát egyszer csak itt vagyunk bent az Örkényben, és kapcsolódhatunk úgy, hogy az Örkénykertről beszélgessünk először is egy picit, hogy miért fontos, hogy ennyire közvetlenül tudjanak kapcsolódni a nézőkhöz.
2: Azt gondolom, hogy a színház aznak az egyik legfontosabb összetevője, hogyha a színész színpadon történt dolgokat és a dolgozókat nem számítjuk, akkor a néző, hiszen az előadás az ugye csak a nézőben rezonál, a néző érdeklődését kelti föl, és a néző érzelmeivel dolgozik, vagy közösen élünk át valamit a színház, a személyes jelenlétünkkel. Úgyhogy mindig keressük azokat a pontokat, amikor a nézőkkel személyesen tudunk találkozni. Ez az Örkénykert, amit tényleg most már egy hagyomány, ez alapvetően ez is ezzel a szándékkal indult, hogy az évad elején tudjunk beszélni arról, hogy mivel készültünk az évadra, milyen irányokat és estéket tervezünk, és egy pici ízelítőt is adjunk. És persze az is, hogy egyáltalán egy ilyen, tényleg egy kerti hangulatot teremtsünk a belváros közepén, tehát idén is füvesítjük a Madách teret egy napra. Lehet jönni szandált papucsot lerúgni és mezikláb.
1: De természetesen ilyenkor ugye a színházba is be lehet menni, és hát ott is vannak olyan események, amelyhez lehet kapcsolódni.
2: Igen, hát vannak azért ilyen kötelező elemei ennek az Örkénykertnek most már, amit tényleg hagyomány számba megy, tehát azt mondjuk, hogy Csulya Imre a Jónás könyvét elmondja, az hát azt szerintem meglincselnének minket, hogyha ez nem történne meg. Ez idén is lesz, és hát az esti eszred, ahol a könnyű zene bugyraiba merül el a társulat, és azok a barátok, akik jönnek velünk ilyenkor zenérni, az is talán egy ilyen kötelező elem már évek óta. Tehát az eszreddel zárunk, az eszred koncerttel a Madách téren, és egyébként éjszaka lesz még a Berlin Alexanderplatz bemutatónkhoz kapcsolódóan egy filmvetítés a Berlinben éjszaka, tehát féltelenektől, tehát az éjjeli dagjokat is várjuk, de hát addig igazából reggel kezdjük, reggel 9-kor. Zsigmond Emőkével, aki a társadalmi tagja, ő indít egy tornával a Gyepen, és hát aztán a gyerekeké a délelőtt főleg, a gyerekdiszkó lesz, a színpad előtt nagyon sok buborékfújó van, szerintem egy jó. Szülőknek is mondom, hogy ha akarnak mondjuk egy fél órás laufot, akkor nyugodtan jönnek, de lesz újrahasznosító workshop, ékszerkészítő workshop, és lesz pártolói találkozónk, tehát az Örkény pártolóival is találkozunk, ők velük beszélünk először is, aztán délután pedig folytatunk. Tényleg nagyon sok

0: meglehetősen játékos mondat, miközben szerintem azért nagyon komoly kérdések vannak mögötte. A haza, az identitás, a család, a történelmi örökség, a közösség. De amikor ezt az évadot összeállították, akkor volt-e kérdés, hogy mire keresik leginkább a választ, vagy mi volt az, ami miatt ez a mondat született meg az évad mondatának és mottójának?
1: Főleg azért, mert mi is egy fontos kérdésnek tartjuk, hogy mi hogy látjuk ma saját magunkat, és hogy vajon tudjuk-e, meg tudjuk-e határozni, hogy kik vagyunk mi. Ezt egyébként ugye egy évad tervezése az 2 évvel korábban elkezdődik.
0: Igen.
1: Tehát ahhoz, hogy a munkatársakat egyeztetni tudjuk, a rendezőket, és a tekleges alkotótársakat, és elhatároztuk, hogy mindig az Örkény életműből ragadunk ki, egy csodálatosabb mondatai vannak Örkény Istvánnak. Egy-egy mondatot, amit szívesen végig gondolunk, vagy szívesen körbejárunk gondolatban. És tavaly ugye, amikor egy új lendülettel indultunk, akkor az ilyen a kérdőjel vesztem a pont.
0: Igen.
1: Örkény mondatot vettük előre, és most úgy utána pedig úgy döntöttünk, hogy ez az I'm going magyarni, ami a Nézzünk bizakodva a jövőbe című egypercesben található. Magát az egypercest is ajánlom mindenkinek elolvasásra, nem csak azt az összeset. És hát azért választottuk ezt, mert minden bemutatónk valahogy ahhoz kapcsolódik, hogy vagyunk mi a világban, hogy látjuk a világot, a világ hogy lát minket. Vannak olyan alkotók, akik külföldről érkeznek haza, akik nem dolgoztak jó ideje Magyarországon, így is kapcsolódnak bemutatók a szlogenünkhöz. És hát mégis ali benne van az a groteszkség is, ahogy Örkény a humorával és az iróniájával látja és láthatja a világot, hogy bizony ez a magyarni szó egy ikesikévé válik, és te csak világhírűek leszünk.
0: Elgondolkodtató egyébként, és szerintem az mindig jó dolog, hogyha gondolkodunk, és az is szerintem jó dolog, hogyha elmegyünk színházba, és mondjuk utána még napokig gondolkodunk azon az előadáson, és megvitatjuk éppen azzal, akivel mentünk, vagy elmeséljük, hogy mit éltünk át, és ugye az új évadban is rengeteg minden lesz, és az évad bemutatóinak nagy része, hogyha én jól láttam, de ha nem, akkor nyugodtan javítom. Ki. Kortárs magyar mű és több ősmegmutató is lesz.
1: Igen, abszolút. Ez egy célunk, hogy saját és új szövegekkel dolgozzunk, és minél frissebben tartsuk. Igazából ez is a mottóból jön, tehát amikor gondolkoztunk, hogy ennek hogy tudunk ezen a szinten megfelelni, akkor azt éreztük, hogy akkor vagyunk el szükségesek, hogyha kortárs szövegekkel foglalkozunk, hiszen magunkról gondolkozunk, arról a világról, amiben élünk.
0: Hogyan tudnak egyébként a magyar szerzők legpontosabban, vagy mit fogalmaznak meg mostanában jelenünkről?
1: Abszolút a jelenünkről szólnak. Hát a színház nem nagyon tud másról szólni. Vagy hogyha nem a jelenről szól, akkor ott baj van, hiszen akkor ott valami nem stimmel, hiszen élő emberek beszélnek problémákról, kapcsolódásokról, érzelmekről, élő embereknek, tehát azt a színész és a bármelyik alkotó az csak a saját szűrőjén keresztül tudja visszaadni, ami óhatatlan egy kortárs gondolkozás lesz. Hát ami talán közös a bemutatókban, az, hogy nagyon sok helyen kerül fókuszba az empátia kérdés, a dilemma, az újrakezdés, az, hogy milyen bűn megbocsátható, és hogyan lehet tovább lépni, és hogy mennyire vagyunk elveszve a világban. Ezek talán mind a 3 nagy színpadi bemutatónkban közösek, és hát a stúdiós előadásokban is ott az emlékezés és a gyökerek keresése, talán ez az, ami leginkább meghatározó. Ott is van 2 kortárs darab, ami most az Örkény, a mi színházunk számára íródott. Az egyik az egy belső színházi pályázaton keresztül jut el a megvalósításig, tehát a társulaton belül írunk ki pályázatot, és minden dolgozó pályázhat ötlettel, és akkor egy kiválasztási folyamat után születik döntés, hogy melyik kerüljön színpadra. Ez itt az Állampolgári Tehetségkutató lesz, ami Bíró Kriszta írása, és a Vidár Kristóf rendezi. A stúdióban, és utána Geréb Zsófi, aki Berlinből tér haza, ő készített egy szöveget, ami pedig az emlékezésnek a sokféleségéről beszél, a teljesség igénye. Ez a címe, hogy hogyan áll össze egy családi emlékezet, vagy akár egy családtagunknak a történetét hányféleképpen tudjuk látni és értelmezni. És aztán pedig Dohi Balázs dolgozik Vörös Marti a Fátyó titkai című komédiáján, ami hát ugye itt a nyelvezete miatt kapcsolódik főleg a témához, és az a kérdés, hogy ezt a nem éppen mai szöveget, ezzel hogyan tudunk dühőre jutni, és hogyan tudjuk közel hozni a nézőkhöz.
0: Már is folytatjuk a beszélgetést, a vendégem Polgár Csaba, az Örkény Színház állandó rendezője, és az Örkény Színház művészeti vezetője.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: Évadnyitás az Örkény Színházban. Erről beszélgetek Polgár Csabával, az Örkény Színház állandó rendezőjével és az Örkény Színház művészeti vezetőjével. Szeptember 12-én a 15. Örkényfesztel veszi hivatalosan kezdetét az Örkény Színház 2026-27-es évada. Az Örkénytől kölcsönzött I am going magyarni mottó köré épülő szezonban azt kutatják, mit jelent ma közösséghez tartozni, hogyan határozza meg identitásunkat a haza, a családi és történelmi örökségünk. Az új produkciók többsége kortárs magyar darab, ősbemutatói a rendezők közül, kik korábbi évadokból, kik külföldről tér vissza az Örkényben. Markánsan szólalnak meg, női hangok, szervezeti együttműködéseket építenek, és a műfaji sokszínűség jegyében részvételi színházi előadás, színházi társasjáték, városi séta, illetve Mácsai Pál új egyéni estje is repertoárra kerül. Erről beszélgetünk, folytassuk. Mindjárt beszélünk majd az első nagyszínpadi bemutatóról, de előtt de még picit oda térjünk ki, hogy az új évad egyik nagyon erős állítása, hogy az Örkény szeretne egyre inkább találkozó hely lenni, és nem csak előadásokat kínál, hanem városi sétát, színházi társas játékot, részvételi színházat, közösségi programokat. Ez miért alakult így? Miért fontos, hogy ma egy színház közösségi hely, tér legyen, nem csak a színészeknek, az alkotóknak, a művészeknek, akik ott dolgoznak, hanem a közönséggel együtt legyen?
2: Én azt gondolom, hogy a kultúra az egy olyan összetartó erő és kapocs, ami talán, hogyha lehetek optimista, sose fog kiveszni. Most mindegy is, hogy milyen hullámokat vetnek éppen az éppen uralkodó divatok, de kultúrára és odafigyelésre és történetmesélésre mindig szükség lesz. És azt gondolom, hogy most ebben a korban, amikor ugye nagyon-nagyon-nagyon nehezen jutunk dűlőre a digitális világ és tehát az online és az offline tér között, én azt gondolom, hogy minden alkalom kincset ér, amikor az offline térbe tudunk együtt lenni. És mellesleg azt gondolom, hogy egy színháznak dolga, hogy egyrészt a közönségét feltalálkozzon, tehát párbeszédbe legyen folyamatos, és ne egy elzárkózó kultúrintézményként jelenjen meg, ami nagykegyesen este 7-kor kinyitja a kapuit, hanem egyszerűen érzékelni lehessen, hogy ez egy szabad tér valójában. Persze van az alkotásnak van egy tere, ami talán titokzatos, és talán nem annyira átjárható, de mégis az a fontos, hogy a közönség vagy a közösség sajátjának érezzen egy színházat, kapcsolódjon hozzá.
1: És hogyan lehet kapcsolódni az Örkényhez, ha már ez a szó elhangzott, hát, ha valaki szeretne?
2: Van pártfogói tagságunk, ahol mindenkit szeretettel várunk, ott extra eseményeket és tartalmakat kapnak a pártolók, tehát több találkozási lehetőség van a társulati tagokkal vagy a színészekkel is akár. De hát van nagyon sok olyan rendezvényünk, ami talán nem színház, vagy nem feltétlenül egy színháztól várnál az ember, az évadban lesznek koncertek, könyvbemutatók, beszélgetések, és azt gondolom, hogy ott szabad a feszülőbb légkörbe lehet találkozni. És az előcsarnokban most megnyit a Pista, a büfé, ami napközben nyitva tart, és este is be lehet ülni hozzánk, szóval időt tölteni is lehet nálunk a Madách téren. És a MOME hallgatóinak az ötletei alapján és kivitelezésében az előcsarnok is átalakult, mert a színpadnak a deszkáit lecseréltük, már ideje volt, és a deszkákat bútorokként hasznosítottuk újra az előtérbe, úgyhogy le lehet ülni különböző fa alkalmatosságokra, és közben még egy térképen azt is látja az ember, hogy a színpadon hol volt, honnan jött ez a deszka, színpad melyik részéről, amin éppen ücsörög.
1: Térjünk át akkor az első nagyszínpadi bemutatóra, amelyet ugye ön rendez, Szilágyi Eszter Anna, a nő, aki saját magát kereste című szó operájára. Hát itt rengeteg kérdés jut rögtön eszembe, és nem is tudom, honnan kezdjük, de szerintem mindenről szó lesz majd. Nézzük azt, hogy miről szól a darab, és aztán utána természetesen kinyitjuk ezt az egészet, hogy mi mit jelent benne. Szóval ez egy megtörtént eset, egy elképzelt eset, és mi a történet?
2: Ez egy megtörtént eseten alapszik, ez a darab. Volt egy buszos kirándulás Izlandon, talán 12-3 éve, nem emlékszem pontosan, ahol egyszer csak rájöttek a buszon, hogy az egyik utastárs elveszett, tehát valaki elveszett, kevesebben vannak, és elkezdték keresni. És azt hiszem, hogyha jól emlékszem, akkor melyen hajnal körül lehetett, amikor az egyik hölgy, aki a buszon volt, ő rájött, hogy ő átöltözött az egyik úton, tehát egy másik ruhát vett föl, és valószínűleg nem jöttek rá, vagy nem ismerték föl, tehát keresték azt a hölgyet, de hát nem tudták, hogy őt keresik, és ő maga is kereste, de nem tudta, hogy kiről van szó, ő maga is kereste saját magát, és hát ebből a furcsa helyzetből írt, ezt a furcsa helyzetet írta tovább Szilágyi Eszter Anna, ebből lett ez a darab. Elgiao tűzkanyon címen futott korábban, és most mi a nő, aki saját magát kereste címen mutatjuk be. Tehát a kiinduló pont az egy buszos izlandi kirándulás, és hát ugye ez egy nagy tömeg, tehát ez az legalább 50 fő, ami hát nagyon hozza magába az operai formát, hogy itt különböző csapatok, nemzetiségek és csoportok szólalnak meg egybe, méltatlankodnak, vagy örülnek éppen. És hát itt lesznek prózai, tehát szövegkórusuk is, de zeneileg is, ami talán már az örkényben megszokott, vagy nem ismeretlen, hogy zenében is megszólalunk. Szépen összeszerző zenei vezető írja a zenét a darabhoz, és Szabó Sipos Ágoston, ők együtt. Szóval ez egy nagyon érdekes szöveg, nagyon izgalmas kihívás. Ráadásul együtt dolgozunk a Budapesti Színészképző harmadéves osztályával, a Bodó Viktor által indított iskolának az első és ideig egyetlen színész osztálya. Szóval ők is velünk vannak, tehát egy igazi nagy létszámú, nagy energiájú próba folyamat harmadánál tartunk most, és hát nagyon izgalmas.
1: Így van, október 3-án lesz majd egyébként a bemutató, a történetet megismertük. Na de mi a kérdés valójában? Mire keresi a választ ez a darab, vagy a rendező mire keresi a választ?
2: Hát a kérdés azt hiszem számomra, ami legfontosabb, az, hogy egy ilyen esetben egy közösség mennyire tud empatizálni valakivel, akiről azt képzeljük, hogy eltűnik, de persze nem biztosabb benne, de hát az mégis ilyen már, hogy azt gondoljuk, hogy eltűnik, de akkor még legyintünk, hogy mégse tűnt el, biztos nem tűnt el, tehát hogyha már a gyanú beszélszkelte magát az anyukba, akkor nem tehet, mint hogyha ez nem történne meg. Viszont az emberi empátia véges, főleg akkor, hogyha mondjuk egy nagyon drága mulatsági izlandi kirándulás, amit ugye valakinek az eltűnése az keresztbe húz, tehát azok a programok nem valósulhatnak meg. És hát itt ugye akkor felmerül, hogy meddig vagyunk empatikusok azzal, aki eltűnt, és megint mennyire aggódunk érte, és akkor mikor aggódunk azért, hogy hát mi nem kapjuk meg a pénzünkért azt, amit akarunk. Tehát itt a közösségnek az empátiája van szembeállítva egy emberi tragédiával, vagy ugye nem tudjuk, hogy ki az, aki eltűnt. És ráadásul még az izlandi istenek története is bekapcsolódik, akik szintén elvesztettek valakit, Odin és Frigga fiúkat, Haldurt, siratják és próbálják visszaszerezni az alvilágból. Hogyha a világ képes egyszerre sírni, akkor a mítosz szerint visszakapják a fiúkat a pokolból. Úgyhogy még ez a történet is ezt az empátia kérdést erősíti.
1: Mennyire kellett nagyon és kell nagyon jól énekelniük a művészeknek, hiszen ugye szó operáról vagy buszos társas operáról beszélünk. Ez azért kihívást jelent, vagy olyan művészek kapták meg, akiknek nem jelentett kihívást?
2: Az örkényben az elmúlt években azért nagyon figyelünk arra, hogy a zenei rétegek az előadásokban nagyon magas minőségűek legyenek. Én ezt nagyon fontosnak tartom, hogy azt gondolom, hogy a színháznak egy elengedhetetlen része a zenei képzés, vagy az, hogy ne legyen idegen, akár kórusban megszólalni, vagy énekelni. A színészetnek ez gyakorlatként is nagyon jó, a figyelmet is erősíti, és nagyon nagy ereje van akár egy a kapella kórusnak, vagy egy közös megszólalásnak a színpadon. És nem volt kifejezetten nagy zenei képességi elvárások jelenleg, de azért nyilván úgy lettek kiosztva a szerepek, hogy hangban magabiztos színészek értek őket.
1: Lehet, ha megkérdezzük a színészeket, ők azt mondják, hogy elsőre megijedtek, és nagyon sokat gyakoroltak. De hát igen, ez ilyen, de ez mindig jó, ha egy szerep szerintem feladatot ad, és úgy le kell mindig egy picit győzni magunkat. Nálunk itt a rádióban az, hogy úgy kell interjút készíteni, vagy egy ikonnal készítünk, a színházban pedig ugye a szerepek azok. Szóval a bemutató az október 3-án lesz, de ugye természetesen lesz úgy a stúdióban is egy másik bemutató, az pedig október 2-án, ez pedig Víró Krisztának az Állampolgári Tehetségkutató című darabja, amelynek szintén elkezdődtek a próba folyamatai.
2: Igen, ez szintén augusztus végén kezdődött, ez egy kitalált versenynek a története, ahol világkártyát lehet nyerni, tehát minden nemzetnek van egy csapata, és kapnak egy feladatot, és hogyha jól oldják meg, és együttműködnek, és példamutatóan végzik a dolgokat, akkor minden versenyző világkártyát kap, ami hát egy szabad bejárás enged mindenhova a világban, és anyagi és egészségügyi is mindenféle jóléttel kecsegtet. Ennek vág neki egy maroknyi magyar, és hát az, hogy mi lesz a vége, az majd nyilván az előadáson kiderül. Kény Isten utolsó Megymag című egy percesét ajánlanám hozzá elolvasni, és akkor talán már irányba kerül az ember.
1: Az Örkény István Színháznak a weboldalán mindent megtalálnak, örkényszínház.hu, itt kell megnézniük ezt az oldalt, és akkor itt természetesen meglátnak minden információt az Örkénykertről is, amely ugye már 15. alkalommal várja a nézőket, és ezzel kezdődik el az Örkény Színház 2026-27-es évada, és mindez szeptember 12-én lesz. Tehát most, ami előttünk van, két bemutató, arról már beszéltünk, de milyen nagy színpadi bemutatók lesznek még ebben az évadban?
2: A második, ami majd decemberi bemutató lesz, az Kincses Réka, Légy áldott az asztalnak között című darabjának a bemutatója. Aki járt nálunk a stúdióba, az láthatta a Kincses Réka előző bemutatóját, a Karácsonyozatok velünk, vagy Úszhatok haza című talán szatírát, szabad így mondanom. És hát az a család, annak a családnak a történetét folytatja Réka az új darabjában, lesz a decemberi bemutatónk, és aztán tavasszal pedig Dublin Berlin Alexanderplatz című könyvéből készít színpadi adaptációt Márton Dávid, aki Berlinben él, és először rendez Magyarországon, szóval az is egy nagyon izgalmas, azt is nagyon várjuk azt a munkafolyamatot.
1: És aztán az évadnak az utolsó bemutatója Mácsai Pál interjú című előad.
2: Persze, hát ezt vétek lenne kihagyni a felsorolásból, igen.
1: Tehát nézzenek meg minden információt az örkényszínház.hu oldalon, én pedig kívánom, hogy nagyon-nagyon sokan legyenek idén is az Örkénykert ideje alatt, illetve mindegyik előadás teltház előtt zajlódjon.
2: Nagyon köszönöm.
1: Az elmúlt percekben Polgár Csabát hallhatták, az Örkény Színház állandó rendezőjét, az Örkény Színház művészeti vezetőjét.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: A Papagéno Klasszik 2026. szeptember 5-ei adása most a végéhez ért. A sok zenei csemegével szolgáló műsor minden szombaton 10 és 12 óra között hallható, ismétlésre pedig vasárnap este 8 órától kerül sor. A beszélgetések pedig már vissza is hallgathatóak a Papagéno podcast, illetve weboldalán, keressék ezt is, hogyha tehetik. Én a Papagéno szerkesztőségének a nevében is megköszönöm a figyelmüket. Az elmúlt két órában Szerémi Nórát hallhatták.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Ma este vígjáték, holnap dráma. Szeptember 18-ától 10 estén át minden nap más színházi élmény. 18 sikerdarab filmre adaptált produkciója közül válogathat az E-Színház Fesztiválon. Az Early Bird bérletek már kedvezményes áron kaphatók az elszínház.hu oldalon. Az Elszínház Fesztivál együttműködő partnere a Klasszik Rádió.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Gyermekvédelmi alapot hoz létre a kormány. Újra lesz környezetvédelmi hivatal Magyarországon. Marad a meleg idő több-kevesebb napsütéssel. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Gyermekvédelmi alapot hoz létre a kormány 1 milliárd forinttal. A keretből azokat a fiatalokat segítik, akik 1997 óta a gyermekvédelem rendszerében bántalmazást, visszaélést vagy kizsákmányolást szenvedtek el. Az alap részleteiről a következő hónapokban nyilvános vitát kezdeményez a Szociális és Családügyi Tárca. Országos élőkörnyezetfelügyeleti főhatóságot hoz létre a kormány a természeti erőforrások védelmének megerősítéséért. Köböl Anita kormány szóvívő elmondta, 10 évig nem létezett olyan központi hivatal, amelynek küldetése a természeti és tájörökség, a környezeti értékek, a környezeti elemek, valamint az éghajlat védelme lett volna. Visszatér az Erasmus a magyar egyetemekre, jelentette be az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lanner Judit közölte, a kormány augusztus végéig minden szükséges lépést megtett. A korlátozással érintett 21 intézmény már rendelkezik érvényes Erasmus pályázattal a most kezdődött tanévre, így ismét megnyílnak a lehetőségek a hallgatók előtt. Szombaton tartják az idei retro véradást. Az önkénteseket országszerte 32 településen retrózene sörvírsli menü várja, ezúttal dupla értékű étkezési utalványt, valamint ajándékot is kapnak. A helyszínekről a vérellátó szolgálat honlapján lehet tájékozódni. Több balkáni országban is terjed a nyugat-nílusi vírus. Horvátországban már 10 fertőzöttről tudnak, Szerbiában pedig 11 esetet tartanak nyilván, Észak-Macedóniában ennél is több megbetegedést jelentettek. Közben hétfőn Magyarországon is regisztráltak egy nyugat-nílusi lázzal fertőzött beteget. Dr. Nagy Anna, a Nemzeti Népegészségügyi Központ biológusa a közmédiának elmondta, a vírus a legtöbb esetben enyhe tüneteket okoz, és nem tartja valószínűnek, hogy komolyabb járvány legyen hazánkban. A Kreml szóvivője szerint Németország alaptalanul vádolja Oroszországot a lipcsei repülőtéren augusztus elején történt drónincidenssel kapcsolatban. Dmitrij Peszkov egyben nehezményezte, hogy a német belügyminiszter nem szólalt fel Ukrajna ellen, amikor gyakorlatilag tetten érték az északi áramlat felrobbantóit. Az ukrajnai rendezésről szólva azt hangoztatta, Moszkva nem zárja ki a megállapodást, de a Kreml nem fog közvetlen kapcsolatba lépni Kijevvel, elfogadják az amerikai közvetítést. Országszerte bringás reggelivel és uzsonnával várják a kerékpárral közlekedőket szeptember 16-án. A Magyar Kerékpáros Klub Bringázza munkába kampányának programjaihoz az ország számos pontján csatlakoznak helyi közösségek. Szombaton reggel északnyugat felől ismét felhők érkeznek és elszórtan kialakulhatnak záporok, zivatarok. Hajnalban 15-20, délután 25-34 fokra számíthatunk.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Ferihegyi repülőtéren szerencsére ritkán fordult elő súlyos légi baleset. A legutolsó szerencsétlenség 1975. január 15-én történt, amikor is egy malév gép leszállás közben lezuhant. A gép utasok nélkül repült, ám a katasztrófának így is 9 áldozata volt. A repülőgép teljes legénysége. A repülésről, a baleset idején uralkodó időjárási körülményekről azóta számos tanulmány született, amelyek elemezték a látási viszonyokat. A szerencsétlenség pontos okát máig nem tudták megállapítani. Közrejátszhatott az is, hogy a ködös esti idő miatt a pilóták különös érzékcsalódás áldozatai lehettek, amely elhitethette velük, hogy a gépük túl meredek szögben emelkedik. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A mai Semmelweis Egyetem története több mint 250 éve, 1769-ben kezdődött, amikor Mária Terézia orvosi karral egészítette ki a Nagyszombati Egyetemet. Nem sokkal később az intézmény Budára, majd Pestre költözött, és megindult a fejlődés. Nőtt a tanszékek és a klinikai ágyak száma. A kartanárai a szűkös körülmények között is igyekeztek lépést tartani az ekkoriban nekilendülő és szakosodó nemzetközi orvostudománnyal, de a szabadságharc leverése után többen börtönbe kerültek, vagy emigrációba kényszerültek. Az 1870-es években meginduló építkezések után az akkor még külterületnek számító Üllői út lett az orvoskar központja, ahol két telepen helyezték el a klinikákat, a fűvészkertet és az igazgatóságot. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A mai Budapest területén, néha egészen közel a régi városfalakhoz, évszázadokkal ezelőtt falvak is voltak. Logod is egy ilyen középkori falu volt a Budai Várhegy nyugati lejtőjén, és erre nyílt a róla elnevezett Logodi kapu. A település a török uralom alatt elpusztult, emlékét a Logodi utca őrzi. Templomának romjai ma is megtalálhatók az Attila út fölött. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: 1916-ban nyílt meg. A Magyar Általános Gépgyár itt rendezte be repülőgép és repülőgép motorgyárát. A Fokker céggel együttműködve gyors kisvadászgépeket kezdtek gyártani. 1918. július 4-én egy Brandenburg típusú repülőgép szállt a magasba, ezzel megindult a Bécs-Budapest közti rendszeres légijárat. A fejlődés azonban megtört, hiszen a trianoni békeszerződés következtében az üzemek teljes készletét megsemmisítették. Ennek ellenére a repülőteret fokozatosan a magyar légierő titkos bázisává fejlesztették. A II. Világháború után kiképző század is működött Mátyásföldön. Jelenleg leginkább a modellezők használják.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Schwab-hegy a 19. század második felében a főváros egyik legszebb és legkedveltebb kiránduló helyévé vált. Rövidesen felmerült az igény a hegy közlekedésének fejlesztésére, illetve a fővárosi közlekedésbe való bekapcsolására. A több száz méteres szintemelkedés leküzdésére az újonnan szabadalmaztatott fogaskerekű vasút ötletét valósították meg. Az építkezés 1873. júliusában indult, és kevesebb, mint egy év alatt készült el. Ünnepélyes átadására 1874. június 24-én került sor. A vasút eredetileg turista vasútnak készült, ezért a megszületése utáni évtizedekben csak a nyári időszakban, április és október között üzemelt. 1890-ben a vonalat meghosszabbították a Széchenyi-hegyig, így a teljes hossz 2,8 kilométerről 3,7 kilométerre nőtt.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Színházi Fesztivál 18 izgalmas előadással online a Nappaliból. Szeptember 18-ától 10 estén át népszerű vidéki és fővárosi színházak produkciói az E-Színház Fesztiválon. Az Early Bird bérletek már kedvezményes áron kaphatók. Részletek és jegyvásárlás az elszínház.hu oldalon. Az Elszínház Fesztivál együttműködő partnere a Klasszik Rádió.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Gyermekvédelmi alapot hoz létre a kormány. Újra lesz környezetvédelmi hivatal Magyarországon. Marad a meleg idő több-kevesebb napsütéssel. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Gyermekvédelmi alapot hoz létre a kormány 1 milliárd forinttal. A keretből azokat a fiatalokat segítik, akik 1997 óta a gyermekvédelem rendszerében bántalmazást, visszaélést vagy kizsákmányolást szenvedtek el. Az alap részleteiről a következő hónapokban nyilvános vitát kezdeményez a Szociális és Családügyi Tárca. Országos élőkörnyezetfelügyeleti főhatóságot hoz létre a kormány a természeti erőforrások védelmének megerősítéséért. Köböl Anita kormány szóvivő elmondta, 10 évig nem létezett olyan központi hivatal, amelynek küldetése a természeti és tájörökség, a környezeti értékek, a környezeti elemek, valamint az éghajlat védelme lett volna. Visszatér az Erasmus a magyar egyetemekre, jelentette be az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lanner Judit közölte, a kormány augusztus végéig minden szükséges lépést megtett. A korlátozással érintett 21 intézmény már rendelkezik érvényes Erasmus pályázattal a most kezdődött tanévre, így ismét megnyílnak a lehetőségek a hallgatók előtt. Szombaton tartják az idei retro véradást. Az önkénteseket országszerte 32 településen retrózene sörvésli menü várja, ezúttal dupla értékű étkezési utalványt, valamint ajándékot is kapnak. A helyszínekről a vérellátó szolgálat honlapján lehet tájékozódni. Több balkáni országban is terjed a nyugatnírusi vírus. Horvátországban már 10 fertőzöttről tudnak, Szerbiában pedig 11 esetet tartanak nyilván, Észak-Macedóniában ennél is több megbetegedést jelentettek. Közben hétfőn Magyarországon is regisztráltak egy nyugatnírusi lázzal fertőzött beteget. Dr. Nagy Anna, a Nemzeti Népegészségügyi Központ biológusa a közmédiának elmondta, a vírus a legtöbb esetben enyhe tüneteket okoz, és nem tartja valószínűnek, hogy komolyabb járvány legyen hazánkban. A Kreml szóvivője szerint Németország alaptalanul vádolja Oroszországot a lipcsei repülőtéren augusztus elején történt drónincidenssel kapcsolatban. Dmitrij Peszkov egyben nehezményezte, hogy a német belügyminiszter nem szólalt fel Ukrajna ellen, amikor gyakorlatilag tetten érték az északi áramlat felrobbantóit. Az ukrajnai rendezésről szólva azt hangoztatta, Moszkva nem zárja ki a megállapodást, de a Kreml nem fog közvetlen kapcsolatba lépni Kijevvel, elfogadják az amerikai közvetítést. Országszerte bringás reggelivel és uzsonnával várják a kerékpárral közlekedőket szeptember 16-án. A Magyar Kerékpáros Klub Bringázza munkába kampányának programjaihoz az ország számos pontján csatlakoznak helyi közösségek. Szombaton reggel északnyugat felől ismét felhők érkeznek és elszórtan kialakulhatnak záporok, zivatarok. Hajnalban 15-20, délután 25-34 fokra számíthatunk.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Az 1800-as évek közepén jelentek meg a jegesek, akik szekereiken hatalmas jégtáblákat szállítva járták Pest és Buda utcáit, és jó pénz fejében metszettek le darabokat a tömbről. Egy idő után rájöttek, hogy ha a jeget mély gödörben tárolják, és a jégtömbök köré szalmát tekernek, akkor az a meleg napokig is eltartható, és olyankor igen jó haszonnal adható el. A jégvágók töltötték föl az egész nyárra elegendő jéggel a mészárszékek vermeit is. Ezekből a hűtőházakból látták el például a Pest környéki mészárosok friss áruval a főváros lakosságát és a vendéglátóegységeket. 1910 és 67 között az úgynevezett jégszekrényt használták hűtésre. A négyzetes hasába alakú jeget eleinte a lovas jeges szállította, és nem csak a háztartásokba, hanem többek között a hentesekhez, a vendéglátósokhoz is. Később aztán már teherautóval szállították a jeget. A hűtőszekrény luxusa még az 1960-as években is csak kevesek kiváltsága volt. De az évtized végére ez a szakma is eltűnt.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A kelet-nyugati metró, vagyis a kettes metró építésének 1950-ben kezdődött első szakaszában a Batthyány téri állomást még a mostani helyétől északabbra tervezték. Az akkor és most is ott meglévő épületeket, a parlamenttel szemben álló Szent Erzsébet apácarend rendházának épületét, valamint a Szent Ferenc sebei templomot a Rákosi korszakban lebontásra ítélték. Azok alatt 30 méter mélyen az alagút építést már meg is kezdték. A munkák felfüggesztése végül megmentette az épületeket. A metróvonal délebre a Batthyány téri mélyállomás mai helyére került.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Sziklakórház Atombunker Múzeum a Budai Vár alatt található, mintegy 2300 négyzetméteres létesítmény, melyet a II. Világháború alatt és az 1956-os forradalom idején is használtak. A kórházat 300 ember befogadására tervezték. Budapest ostroma alatt azonban teljesen megtelt, sebesült el. Szemtanúk beszámolói szerint 650-700 embert is bezsúfoltak. A hidegháború alatt szigorúan titkos objektum volt. Ma Magyarország legnagyobb viaszfigura kiállítása mutatja be a kórház történetét és a hadiorvoslás fejlődését. A Hiroshima-Nagasaki atombomba kiállítás pedig a nukleáris fegyverek emberre és környezetre mért pusztító hatását tárja elénk. Mindezt egy atombunkerben.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Szent János Kórház és a Budai Gyermekkórház a 12. kerületben, Kútvölgy városrészben található. Itt évente átlagosan 50 ezer fekvőbeteget látnak el. Azonban már korábban is volt egy Szent János Kórház, ennek helyére már csak némi falmaradék és egy emléktábla utal a szénatéren. Abban az időben a kórházak inkább szegény házak voltak, elsősorban fertőző betegek számára, és ezeket az intézményeket adományokból tartották fenn. A régi Szent János Kórház a 18. században főként rászoruló betegeket ápolt, összesen 12 ágyjal. Szegény házként a II. Világháború közepéig működött, amíg a budai várnegyed ostroma alatt a szovjet csapatok rommá nem lőtték. Maradványait 1949-ben a városrendezés keretében felszámolták. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Vizafogó egy városrész neve, de természetesen utcát is neveztek el így a 13. kerületben. Nevét a Viza nevű nagyméretű tokhalfajtáról kapta, amely akár 9 méteresre és másfél tonnásra is megnőhet. Ezek az óriási halak a Fekete-tenger és a Kaszpító környékéről egy időben igen gyakran úsztak fel a folyón, sokszor Komáromig, sőt Passauig is eljutottak. Az 1800-as években még bőven volt belőlük a Magyar Dunában is, és a Margit-sziget felső vége a vizák nagyon kedvelt ivóhelye volt. A halászok ezért ezen a vidéken húzták ki a hálóikat.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Színházi Fesztivál 18 izgalmas előadással online a Nappaliból. Szeptember 18-ától 10 estén át népszerű vidéki és fővárosi színházak produkciói az E-Színház Fesztiválon. Az Early Bird bérletek már kedvezményes áron kaphatók. Részletek és jegyvásárlás az elszínház.hu oldalon. Az Elszínház Fesztivál együttműködő partnere a Klasszik Rádió.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Gyermekvédelmi alapot hoz létre a kormány. Újra lesz környezetvédelmi hivatal Magyarországon. Marad a meleg idő több-kevesebb napsütéssel. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Gyermekvédelmi alapot hoz létre a kormány 1 milliárd forinttal. A keretből azokat a fiatalokat segítik, akik 1997 óta a gyermekvédelem rendszerében bántalmazást, visszaélést vagy kizsákmányolást szenvedtek el. Az alap részleteiről a következő hónapokban nyilvános vitát kezdeményez a Szociális és Családügyi Tárca. Országos élőkörnyezetfelügyeleti főhatóságot hoz létre a kormány a természeti erőforrások védelmének megerősítéséért. Köböl Anita kormány szóvivő elmondta, 10 évig nem létezett olyan központi hivatal, amelynek küldetése a természeti és táji örökség, a környezeti értékek, a környezeti elemek, valamint az éghajlat védelme lett volna. Visszatér az Erasmus a magyar egyetemekre, jelentette be az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lanner Judit közölte, a kormány augusztus végéig minden szükséges lépést megtett. A korlátozással érintett 21 intézmény már rendelkezik érvényes Erasmus pályázattal a most kezdődött tanévre, így ismét megnyílnak a lehetőségek a hallgatók előtt. Szombaton tartják az idei retro véradást. Az önkénteseket országszerte 32 településen retrózene sörvirsli menü várja, ezúttal dupla értékű étkezési utalványt, valamint ajándékot is kapnak. A helyszínekről a vérellátó szolgálat honlapján lehet tájékozódni. Több balkáni országban is terjed a nyugat-nílusi vírus. Horvátországban már 10 fertőzöttről tudnak, Szerbiában pedig 11 esetet tartanak nyilván, Észak-Macedóniában ennél is több megbetegedést jelentettek. Közben hétfőn Magyarországon is regisztráltak egy nyugat-nílusi lázzal fertőzött beteget. Dr. Nagy Anna, a Nemzeti Népegészségügyi Központ biológusa a közmédiának elmondta, a vírus a legtöbb esetben enyhe tüneteket okoz, és nem tartja valószínűnek, hogy komolyabb járvány legyen hazánkban. A Kreml szóvivője szerint Németország alaptalanul vádolja Oroszországot a lipcsei repülőtéren augusztus elején történt drónincidenssel kapcsolatban. Dmitrij Peszkov egyben nehezményezte, hogy a német belügyminiszter nem szólalt fel Ukrajna ellen, amikor gyakorlatilag tetten érték az északi áramlat felrobbantóit. Az ukrajnai rendezésről szólva azt hangoztatta, Moszkva nem zárja ki a megállapodást, de a Kreml nem fog közvetlen kapcsolatba lépni Kijevvel, elfogadják az amerikai közvetítést. Országszerte bringás reggelivel és uzsonnával várják a kerékpárral közlekedőket szeptember 16-án. A Magyar Kerékpáros Klub Bringázza munkába kampányának programjaihoz az ország számos pontján csatlakoznak helyi közösségek. Szombaton reggel északnyugat felől ismét felhők érkeznek és elszórtan kialakulhatnak záporok, zivatarok. Hajnalban 15-20, délután 25-34 fokra számíthatunk.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Capriccio. A Papageno klasszikus zenei kávézója a Klasszik Rádió 92.1-en minden vasárnap 4-től Békési Lili Veronikával.
1: Ez a Capriccio, a Papageno és a Klasszik Rádió 92.1 közös zenei kávézója. A mai vendégem Metzner Vera, művészmenedzser. Több mint 10 éve alapította meg a Gradus művészügynökséget, amely jelenleg 9 művész képviseletét látja el. A Verk Akadémia komoly zenei menedzserképzés mentora, az ELTE BTK művészetközvetítő és zenei intézet vendégoktatója. A napokban jelent meg a Művészmenedzsment művészeknek és menedzsereknek című könyve, amely a művészeti világban előadók, alkotók és menedzserek számára egyaránt hiánypótló kötet. A műsorvezető Békési Lili Veronika. Szeretettel köszöntelek a műsorban.
2: Szia, én is köszöntöm a hallgatókat.
1: Nagyon érdekes a pályaképed. Amikor készültem a műsorra, akkor nagyon izgalmas volt látni azt, hogy alapvetően te közgazdász végzettséggel rendelkezel, és ezt követően pedig Angliában, illetve Franciaországban szereztél tapasztalatot. Hogyan kerültél közel a művészetmenedzsment világához?
2: A művészet világához még édesapám révén kerültem közel, tekintve, hogy ő 25 évig volt a Budapest Bábszínház igazgatója, szóval azért valamennyire én ebbe beleszülettem, és utána pedig a kereskedelmi közgazdász diplomámat követően abban biztos voltam, hogy nem szeretnék a multivilágába, vagy úgy a klasszikus kereskedelembe dolgozni, de végül is tulajdonképpen kereskedelembe dolgozom, úgy szoktam mondani, hogy emberkereskedelemben, de inkább vonzóbb volt számomra a művészvilág, viszont abban egészen biztos voltam szintén, hogy művész nem szeretnék lenni, mert ahhoz semmiféle affinitásom nincsen, és vágyam se szerencsére, viszont a terület maga mégiscsak vonzott.
1: Amikor hazajöttél Angliából és megszerezted ott kint a diplomádat, akkor 2012-ben megalapítottad a Gradus művészügynökséget. Hogyan indult a cég? Mik voltak a kezdeti tapasztalataid?
2: Az első ügyfelem Balczó Péter operaénekes volt, akivel addigra már úgy egy ideje dolgoztunk. A Peti kért engem egy pár dologba segítsek neki, amikor neki voltak külföldi munkái, mert ismertük egymást régebről, és akkor megkért, hogy abban a pár dologban segítsek, és akkor tulajdonképpen ez egy ilyen nagyon organikusan alakult, és a következő két ügyfelem pedig Poyák Lilla és Homonnai Zsolt volt, akikkel rettenetesen érdekes módon találkoztam a reptéren. Még amikor Angliába tanultam, akkor egy húsvéti szünet kapcsán épp mentem vissza, ők pedig mentek nyaralni Londonba, és egymás mellett ültünk a repülőn, illetve már ott a terminálból elkezdtünk beszélgetni, és arról beszéltünk, hogy keresnek menedzsert éppen, és hogyha hazajövök, és engem ez tényleg érdekel, akkor keressem meg őket, és akkor eltelt egy pár hónap, hazajöttem, és én tényleg megkerestem őket. Lett szintén abból egy ilyen közös munka, ami 12 éve tart, vagy most a 13, és valójában majdnem minden ügyfelemmel eléggé speciális és egyedi módon kerültünk össze, úgyhogy nincs nagyon két egyforma történet, de nagyjából így indult el.
1: Azt nyilatkozta több helyen is, azt hiszem, hogy nagyon fontos számodra a jó közös atmoszféra, és az, hogy szinkronban tudjatok lenni az adott művésszel, és fontos a szimpátia is, és ez alapján válogatod ki az ügyfeleidet.
2: Igen, ha emberileg nem tudunk kapcsolódni, vagy nem vallunk azonos értékrendet, ami nyilván nem jelenti azt, hogy néha nincsenek különbözőségek, akár uram bocsán, még valamelyes némi kis viták is, de ez nagyon ritka. Az alapértékrend és az alapvilágnézet az muszáj, hogy találkozzon és közös legyen, különben szerintem ezt nem lehet csinálni igazából.
1: Nem, meg ez egy nagyon intim műfaj.
2: Rettenetesen. Persze, hát gyakorlatilag, ha belegondolsz, én mindent tudok az ő életükről, és ilyen tekintetben eléggé aszimmetrikus is, mert én ugye belelátok teljes mértékig az ő anyagi életükbe, de azt gondolom, hogy a rengeteg együtt töltött idő, közös autóban levés, stb. Magába hordozza azt, hogy ezek azért valamennyire barátsággá formálódnak. Nyilván megvan ennek az egészséges határa, tehát én nem járok nyaralni együtt az ügyfeleimmel és társai, de nem azért, mert nem szeretem őket, hanem azt gondolom, hogy pihenjük ki egymást azért néha, de nyilván ez egy nagyon-nagyon szoros és intim, ahogy mondod, a szövetség.
1: Jelenleg 9 művésszel dolgozol együtt, és azért eléggé változatos műfaj, hogyha jól tudom. Mesélnél kérlek erről, hogy hogyan dolgoztok együtt, mennyire ismerik egymást a művészek, mennyire műhelyként gondolkodsz erről?
2: Én sohasem erőltettem azt, hogy ők adott esetben egy-egy dologba együtt dolgozzanak, de aztán szerencsére az élet valahogy ezt hozta egyébként. Ugye pont most premierre a Pesti Színházba, a Rémségek kicsinyboltja, amiben Orosz Ákos ügyfelem a főszereplő, és Varró Dani fordította, ez most csak úgy hirtelen, ami épp eszembe jutott, de szerencsére elég sokszor dolgoztak már együtt, Poyák Lillának több dalát írt a Bella Máté, Dobszai Péter vezényelte már Bella Máté műveit, szóval, hogy azért szerencsére vannak, Homonnai Zsolt játszott már a Bella Máté által írt darabban, szóval szerencsére vannak ilyen együttműködések. Én nagyon szeretem ezt, mert nyilván ezek ilyen kiemelt pillanatok, de alapvetően azért ez nem egy műhelyként működik, hanem mindenki ugye a saját útján megy, és aztán jó percekben vannak ilyen találkozások, amik mondom nekem különösen kedvesek.
3: Hamarosan folytatódik a Capriccio, a mai vendégünk Metzner Vera, művészmenedzser.

0: Újra itt a Kapricsó, a mai vendégünk
1: Metzner Vera, művészmenedzser. Az nagyon izgalmas, hogy nem csak zenészeket menedzselsz, hanem ugye Varró Dánielt is, aki ugye irodalmár költő, és emellett színészekkel is foglalkozol. Hogy...
2: Igen. Ez a műfaji sokszínűség, ez egy nagyon érdekes dolog, mert egyébként, hogyha megnézed külföldön, az ügynökségek nagy része, de egyébként szerintem itthon is, alapvetően rászokott állni egy műfajra. Ennek nagyon sok előnye van, nyilván egy sokkal mélyebb kapcsolati hálót lehet építeni, hogyha az ember egy műfajban van benne, sokkal inkább érti azt a műfajt, viszont ami szerintem most így érvelve a saját létezésem mellett, én nagyon szeretem azt, hogy egy napon belül megtörténik simán az, hogy délelőtt mondjuk tárgyalok egy klasszikus zenei intézmény igazgatójával, este pedig, vagy délután már egy nagy tévésó felvételén vagyok a másik ügyfelemmel. Szóval számomra ez valójában sokkal izgalmasabb, hogy ennyi műfaj között járkálok. Biztos, hogy ez magába hordozza azt, hogy kevésbé tudok elmélyülni kapcsolati szinten az adott műfajba, viszont nagyon erős és tág látószöget ad az egész hazai kulturális szektorra.
1: Hogyha a klasszikus zenészek menedzselését nézzük, akkor az mennyiben más, mint más művészeti ágaknak a menedzsmentje?
2: Én nem hiszem, hogy más. Az az igazság, hogy mindegyik műfajnak van specifikuma. Tehát például, ha már említetted a Varró Danit, természetesen az ő esetében, amikor mondjuk egy színházzal tárgyalok, akkor ott ugye jogdíjakról, jogokról kell beszélni. A klasszikus zenészeknek másról kell beszélni, a színészeknél mondjuk egy filmforgatás esetén megint nagyon mást kell tudni. Vannak specifikumok, de azért a lényeget tekintve tulajdonképpen mindegy.
1: Ezt a széles körű tudást és tapasztalatot, amit most ezzel a pár év alatt összeszedtél, ezt nagyszerűen tudod kamatoztatni oktatóként is, ugyanis nem csak a Verk Akadémián oktatsz, de alapítottatok egy Focus on Youth nevű
2: Az alapítását, az abban én nem voltam benne, egy felkért mentor voltam. Az egy nagyon-nagyon jó kezdeményezés volt. Fiatal klasszikus zenészek jelentkezhettek rá. Egy olyan segítséget kaptak, azt gondolom, több mentortól egy éven keresztül, ami nagyon hasznos volt a számukra. Én nagyon szerettem ezt a projektet, két éven át is felkért mentor voltam, többek között Zsoldos Dáviddal közösen. Sokat tanultunk szerintem belőle mi is, és remélem, hogy tudtunk segíteni annak a pár művésznek, aki erre jelentkezett, és nagyon jó volt látni, hogy ezek a fiatal művészek nem ülnek a babérjaikon, és úgy várják, hogy velük történjen valami, hanem ők proaktívan ebben a helyzetben mentek, csinálták, és szerettek volna eredményeket elérni.
1: És a Verk Akadémián a tanítási tapasztalatodról mit tudsz elmondani? Kik jelentkeznek erre a képzésre? Mit oktattok? Mennyire folyik össze a gyakorlat az elmélettel?
2: Ezt kimondottan ugye klasszikus zenei menedzsereket képezünk ott, legalábbis azon a szakon, amin én vagyok, mert egyébként van színház, meg van képzőművészet is. Nagyon-nagyon szerettem a Verk Akadémiás tanítást, ez is most már 6 éve van. Érdekes módon vegyes, ugye ez egy felnőtt képzés. Több típusú ember szokott oda jelentkezni. Egyrészt van az, aki azzal a motivációval érkezik, hogy valamelyik családtagja, klasszikus zenész, általában egy szülő, akinek már a gyerekéről most látszik, hogy na ezzel fog foglalkozni, és ő viszont egyáltalán nincs otthon ebben a témában, és szeretne felzárkózni, amennyire ezt lehet. Illetve olyanok is, akiknek mondjuk a párja, feleség, férj klasszikus zenész, és akkor őt szeretnék segíteni. Van egy olyan réteg, aki multicégeknél dolgozik, egy picit ebbe úgy megcsömörlött, és szeretne a művészeti világba átjönni. És igen, ez nagyon érdekes, és mindig ezt én vállalom, nekem ők a kedvenceim, mert rettenetesen szüksége lenne a klasszikus zenei világnak és az egész iparágnak arra, hogy olyan embereket integráljunk, akik a for-profit szektorból jönnek, akik üzletileg átlátják, jól látják a működést, és azt a tudást, amit ők onnan hoznak, azt tudják behozni ebbe a szektorba, úgyhogy én ezt nagyon, nagyon üdvözlöm mindig.
1: Ezt maximálisan egyetértek veled.
2: És aztán a harmadik pedig az adag, aki mondjuk művész, vagy több lábon szeretne egy picit állni, vagy szeretne művész maradni, de azért szeretne bepillantást nyerni abba, hogy hogyan működik az egész koncertszervezés, management, PR, crowdfunding, bármi ilyesmi vonal, és ezért úgy gondolja, hogy ő ne a zenén túl szeretné ezt az iparágat másik oldalról is megismerni.
1: Most nemrég elkészült egy könyved, amit ki is adtak, és most kerül a boltokba, hogy hogyan fogalmazódott meg benned, hogy könyvet írsz a művészetmenedzsmentről.
2: Igazi indíték az volt, hogy egyrészt magyar nyelven még nincs ilyen könyv. És azt gondoltam, hogy az a rengeteg művész, aki engem meg szokott keresni, és természetesen nem tudok mindenkinek a rendelkezésére állni, őket valahogy segíteni. Tehát azok az emberek, akik vagy kényszerből, vagy saját választásból, de az önmenedzsment útját járják, nekik segíteni, illetve a másik motiváció pedig az volt, hogy én nagyon-nagyon szeretem a munkámat, és remélem, hogy még sok ember fogja ezt a munkát választani, és abba bízom, hogyha esetleg elolvassák ezt a könyvet, akkor kedvet fognak érezni ahhoz, hogy de jó, ez egy milyen jó foglalkozás, és ezt én is szeretném csinálni. Úgyhogy leginkább ezek voltak az indítások. 2022. januárjába kezdtem én ezt írni, szóval azért nem most, viszont aztán voltak benne ilyen 3-4 éves csendek is, amikor nem nyúltam hozzá. Nyilván az eleje az nagyon könnyen ment, mert azt írtam le, amit én a tanításkor elmondok. Tehát valójában igény is volt arra, például az ELTE-n ugye nincs jegyzet, nincs könyv. És nagyon sokszor mondták ezt az iskola vezetése is, a képzés vezetése, illetve a hallgatók is, hogy de jó lenne, hogyha lenne könyv. És gondoltam, akkor leírom tulajdonképpen ezt. Úgyhogy főleg ezek voltak a kiinduló célok.
1: A könyvnek a tartalmával kapcsolatban nagyon izgalmas lenne, hogyha még mondanál pár dolgot arról, hogy hogyan épül föl, miket lehet benne olvasni, és egyáltalán pár példát, hogy hogyan tanulhatnak ebből a zenészek és menedzserek.
2: Könyv a magyarországi helyzetnek a elemzésével kezdődik, hogy tulajdonképpen milyen is ez a magyar piac, és itt ebben hogy helyezkedik el a művészmenedzsment. Utána beszélek egy picit a szereplőkről, ugye a művészekről, a menedzserekről, és a harmadik nagyon-nagyon fontos szereplőről, az pedig a megrendelő. Mert hogy ugye róla néha elfeledkezünk, de ő nélküle viszonylag kevés üzlet jön létre. Szó van a könyvben az ügynökségekről és az ügynökségek működéséről, a művészek és a menedzserek kapcsolatáról és ennek az egész kapcsolatnak a dinamikájáról, magáról a menedzsment feladatokról, és aztán az utolsó fejezetben, bár az már egy ilyen tulajdonképpen nagyon rövid rész, egy picit megpróbálok kitérni arra, hogy vajon milyen jövőképe lehet ennek a szakmának, és mik lehetnek ennek a szakmának a jövőben a befolyásoló tényezői.
0: Hamarosan folytatódik a Kapricsó, a mai vendégünk Metzner Vera, művészmenedzser.

0: Folytatjuk a kapriccsót, a vendégünk pedig
1: Metzner Vera, művészmenedzser. Hogyha az elmúlt 13 évet nézzük, a 2012-es alapítás óta, akkor mik azok a legfőbb pontok, amik úgy érzed, hogy változtak egy művészetmenedzsmenti környezetben? Mire kell most odafigyelni, amire mondjuk az induláskor nem kellett annyira, vagy van-e ilyen egyáltalán?
2: Biztos, hogy több volt akkor a lehetőség, bármennyire furcsa is ez. Több volt, azt gondolom, talán a pénz a kultúrában, és kevésbé volt átpolitizálva. Ez tényszerű. De azt, hogy egy művésznek a saját karrierjével mi a teendője, vagy hogy hogyan dolgozzon együtt egy menedzserrel, azt gondolom, hogy ez igazából nem változott ennyi idő alatt. Talán a mostani kihívások azok, amik majd változtatni fognak. Leginkább gondolok itt a mesterséges intelligencia megjelenésére, amiben én egyáltalán nem vagyok szakértő, de azt, hogy ez befolyásolni fogja ezt a világot is, ez gyakorlatilag már most látszik.
1: A mostani művészek, akiket most menedzselsz, ők miben látják a legnagyobb kihívást például? Mi az, amiben te tudsz nekik a szerződéseken túl segíteni?
2: Abban tudok leginkább segíteni, hogy ők a művészetükre fókuszáljanak. Szerintem ez a mindenkori legfontosabb feladata a menedzsereknek, hogy a művész ne azzal legyen elfoglalva, hogy ő tárgyal, ami ráadásul számára kényelmetlen, kellemetlen, szerződéseket olvasgat, azokat visszaküldje, javítja, visszaküldi, újra küldik neki, és a többi, illetve új lehetőségeknek a felkutatásában próbálok segíteni. Nyilván ez Magyarországon egy picit máshogy működik a piac méreténél fogva, tehát azért ez egy 10 milliós ország, ami ugye nem összehasonlítható az Egyesült Államokkal, de még egy németországi piaccal sem. Tehát itt egy picit mások a dinamikák meg a szabályok, de leginkább azt gondolom tényleg az a fontos, hogy a művész azzal foglalkozzon, amiben ő a legjobb, és amiben neki a legtöbb időt kell eltöltenie.
1: És számodra melyek azok a részek, vagy melyek azok a feladatok, amik különösen közel állnak hozzád?
2: Én leginkább azt szeretem, amikor a stratégiáról beszélünk, tehát amikor olyan dolgokról beszélünk, amik a hosszú távon a művész karrierjébe érdekesek lehetnek, vagy amikor egy olyan döntés van, hogy akkor valamit elvállalni, nem elvállalni, és akkor mi a pró, mi a kontra. Szóval számomra ezek izgalmasabbak. Természetesen meg kell csinálni a színházakkal a havi egyeztetést, meg vissza kell küldeni a szerződéseket. Tehát vannak nyilván a picit monotonabb, vagy picit unalmasabb dolgok, de azt hiszem, hogy annál nincs érdekesebb, mint amikor az ember azt látja, hogy egy-egy döntés, az hogyan befolyásolja valakinek a karrierjét.
1: Hogy gondolod, mik azok az irányok, amik mondjuk egy pályakezdő művészt mindenképpen befolyásolnak, vagy amikor elindul mondjuk valaki egy karrierépítésnek az útján, akkor mikre kell leginkább odafigyelnie, amikor kapcsolatokat teremt?
2: Döntésekre. Tehát szerintem mindig ott van a hangsúly, hogy mi az, amit elvállal valaki, vagy mi az, amit nem. Kivel vállalja el azt a valamit? Mennyi pénzért vállalja el? Néha érdemesebb azt mondani, hogy lehet, hogy most még az elején nem annyira a pénz fontos, mint viszont a lehetőség. Vagy azt mondani, hogy na itt viszont pont, hogy a pénz a fontos, és kevésbé az, amit ezután a később hozni tud. Szóval igazából én nem tudok általános recepteket mondani, mert szerintem az valahol blöffölés. Inkább az adott embernek, az adott művésznek személyiségéhez, céljaihoz kell valahogy passzintani ezt az egészet, mert ugye hiába pályakezdő valaki, hát lehet nagyon sokféle az ő motivációja, szóval, és azt gondolom, hogy egyik motiváció sem jobb vagy rosszabb, mint a másik, vagy egyik cél, csak más. És mondhatja valaki azt, hogy ő kimondottan szeretné azt, hogyha minél több pénzt keresne ebből, és igazából kevésbé érdekli az, hogy mennyire magas művészettel foglalkozik. És szerintem ezzel semmi baj nincsen. Pont ugyanúgy érvényes. De neki akkor más döntéseket kell meghoznia.
1: Hogyan képzeljük el, amikor elkezdesz egy új művésszel dolgozni? Leültök, átbeszélitek a stratégiát, és akkor annak megfelelően kialakítod a taktikát?
2: Ez egy picit olyan, mint egy randizgatás először. Szóval szerintem először mindig találkozunk, és akkor én meghallgatom azt, hogy ő miben kér segítséget, mert ugye nagyon sokban függ, hogy én abba tudok esetleg segíteni, mert lehet, hogy nem. Tehát azt azért neki kell megfogalmaznia, hogy mi az, amiben ő egy menedzsertől segítséget vár, együttműködést vár. És én elmondom azt, hogy én mit tudok ajánlani. Elmondom azt, hogy mi az, amiben segíteni tudok neki. Természetesen megkérdezem azt, hogy mik az ő céljai, mert az az igazság, hogyha 2 év múlva a Carnegie Hallba szeretne lenni, de eddig még csak Zalaegerszegen nyert hegedű versenyt, akkor az úgy nehéz lesz. szóval abban én nyilván nem tudok segíteni, de talán senki sem. Úgyhogy ha reálisak azok a célok, ahhoz én tudok kapcsolódni. Nagyon sokszor nem reálisak azok a célok, szóval azt gondolom, az elején nagyon sokat kell ahhoz beszélgetni, és utána, amikor meghoztuk azt a döntést, hogy próbáljuk meg együtt, akkor is nagyon hosszú idő, mire összeszokunk. Szóval az, hogy én a mostani ügyfeleimmel, akikkel tényleg van olyan, akivel a kezdetektől dolgozunk együtt, sőt elég sokan, velük félszavakból értjük egymást,

0: Folytatjuk a kapriccsót, a vendégünk pedig
1: Metzner Vera, művészmenedzser. Hogyha egy picit visszakanyarodunk arra, hogy hogyan alapítottad meg ezt az ügynökséget, van-e olyan, amit mondjuk máshogy csinálnál?
2: Fú, ez nagyon jó kérdés. Próbálkoztam azzal, hogy ugye minél hamarabb legyen, tehát hogy ne egyedül legyek ebbe. Na most már szerencsére nem egyedül vagyok, van nekem egy csodálatos munkatársa, Móricz Máté, most már több éve együtt dolgozunk, de jó lett volna ugye minél hamarabb találni partnert. Azt gondolom, hogy olyan nagyon-nagyon nincsen, pici döntések biztos vannak, tehát hogy ha most úgy átgondolom, akkor apró döntések feltétlenül vannak, de például mondjuk olyan kardinális kérdésekben, mint amit ugye említett már, hogy egy műfajban lenni, vagy több műfajban lenni, például ilyenen biztos, hogy nem változtatnék, mert én ezt is sok, még ha akkor is, hogy ez tulajdonképpen teljesen véletlenül és organikusan alakult így, de én ezt nagyon élvezem. Szóval azt gondolom, hogy kardinális kérdésekben nem változtatnék. Biztos, hogy apróságokban igen, hát azért olyan nincsen, hogy mindent remekül csináltam.
1: Igen, azt hiszem, hogy ez ilyen talán természetszerű, igen, hogy igen. Nyilván, ahogy gyűlik a tapasztalat, ugye azért nyilván valamennyire megváltozik az, hogy hogyan gondolunk vissza a kezdetekre, de azért az jó, hogyha alapvetően kardinális kérdés az nincsen. Te milyen művészeti formákat fogyasztasz? Tehát, hogy te mint befogadó, hogyan működsz?
2: Privátilag én nagyon, nagyon sok mindent. Én szeretem a színházat nagyon. Azért nagyon nehéz ez, mert ugye rengeteget járok koncertre, színházba, operaeledesre, pusztán hivatalból, tehát ugye az ügyfeleimet nézem, és ezáltal azért a napi betevő azért megvan, de mondjuk szabad választásom van, akkor például nagy örömmel megyek el mondjuk a Pintér Béla társulatra a családdal. Úgyhogy sok mindent fogyasztok. Fogyasztok egyébként képzőművészetet is, bár az teljes mértékig csak fogyasztóként, szóval egyáltalán nem értek a képzőművészethez és a képzőművészet menedzsmentjéhez. Vannak nagyszerű kollégák, de én nem értek ahhoz. De természetesen szeretem könnyű műfajt is fogyasztok, magas kultúrát is, mind a kettőt.
1: Hogyha a klasszikus zenére kérdezek rá, akkor mennyire gyakran hallgatsz?
2: Hallgatok. Otthon általában az szól, ráadásul most van egy egyéves kislányom, és ő is klasszikus zenét fogyaszt, úgyhogy igen, neki is azért alapvetően azt szoktunk bekapcsolni.
1: Hogyha zenészekről, zeneszerzőkről van szó, a kortárs zeneszerzőkről, akkor ugye nem csak Bella Máté a mostani mentoráltad, hanem nemrég ugye a Focus on You mentor programban te Molnár Viktorral is foglalkoztál. Igen. Hogyan látod, hogy milyen útjai vannak most egy zeneszerzőnek, akinek mondjuk adott esetben van mentora, vagy nincs mentora?
2: Igazából ez ugye tulajdonképpen nem csak a zeneszerzőkre érvényes ez a kérdés, hanem szerintem mindenkire. Nagyon-nagyon annak a függvénye, hogy az illető mennyire agilis. Például, ha már említetted a Viktort, a Viktor egy rendkívül agilis ember, Bella Mátéról nem is beszélve. Ők mind a ketten nagyon-nagyon tudatosan építik a karrierjüket, nagyon szorgalmasak mind a ketten, és pontosan tudják tényleg, hogy mit szeretnének és hova szeretnének eljutni. Azt gondolom, hogy az ilyen típusú művészeknél az ember inkább olyanban tud segíteni, hogy bizonyos szervezési kérdéseket átvállal. És van egy ilyen szűk rétege a művészeknek, nem mondom, hogy ez a jellemző, akik tényleg nagyon tudatosan élik a szakmai életüket, és bizonyos értelemben az ilyen művészekkel nagyon jó és nagyon könnyű dolgozni, mert tudunk haladni, és azok, akik ennél jóval bizonytalanabbak, azokkal máshogy kell ezt az egész kérdést megközelíteni, de jó dolog, amikor az ember ilyenekkel találkozik, mint akár a Viktor, akár a Máté. A zeneszerzőknek nyilván ma pontosan ugyanilyen nehéz, mint bármely művészeti ágban tevékenykedőnek. Hát ugye itt megint bejön a mesterséges intelligencia kérdése majd, és a többi, szóval nyilván kihívások azok vannak.
1: Hogyha új kompozíció megírására kérik föl őket, mi a bevett metódus? Vagy van-e ilyen?
2: Hát ez nagyon attól függ, ugye, hogy ki a felkérő, és akkor ugye itt jön be a megrendelő. Ki a megrendelő? Az nagyon fontos, mert azért alapvetően a megrendelő meg szokta mondani, hogy ő milyen apparátussal, hova, miként, stb. Szóval azért ezek eléggé már a felkérésben eldőlnek. Persze lehet ezeken egy kicsit finomítani, lehet picit módosítani, de alapvetően a megrendelő tudja azt, hogy ő mit szeretne. Tehát amikor megrendelésre ír valaki, ami ugye a nagyon jó eset, és egyébként nagyon keveseknek adatik azért ez meg, az mindig egy ilyen nagyon kellemes és elkényeztetett helyzete a zeneszerzőnek, azt gondolom.
0: Hamarosan folytatódik a kapriccsó, a mai vendégünk
1: Metzner Vera, művészmenedzser.

0: Folytatjuk a kapriccsót, a vendégünk pedig
1: Metzner Vera, művészmenedzser. Mennyire látsz rá a közép-európai piacra, azon kívül, hogy kifejezetten Magyarországot körülvevő országok?
2: Valószínűleg nem eléggé, tehát biztos, hogy még jobban kéne rálátni, próbálom követni. Igen, ezek a közép-európai országok azért természetesen bizonyos értelemben hasonlítanak egymásra. Az állami jelenlét az nagyon erős, teljesen más struktúra. Tehát például nagyon érdekes volt, amikor Angliában voltam, akkor én a gyakorlatomat a Birmingham Contemporary Music Groupnál csináltam. Fantasztikus dolgokat láttam én ott ezelőtt 13-14 évvel. Például, ami nekem rettentően magával ragadó volt, az az egész finanszírozási struktúra, tehát az, hogy ott milyen támogatása van ennek az egész világnak, tehát a magánszemélyek támogatása. Tehát egy nagyon-nagyon komoly... nagyon nem mindegy, és egy nagyon komoly kiépített rendszer van arra, hogy a magánszemélyek hogyan segítik ezeket a zenekarat. Egy kortárs zenekart dotáltak kimondottan sokan, és nagyon izgalmas volt látni, hogy a hallgatók, a nézők, ők hogyan kapcsolódnak ezekhez a zenekarokhoz, és azt gondolom, hogy pont ennek mentén egy sokkal élőbb viszonyt ápolnak a zenekarokkal a magánszemélyek, mint itthon.
1: Szerinted mennyire reális, hogy átültessük ezt a gyakorlatot a magyar zene életbe?
2: Biztos, hogy nem irreális, de nem könnyű. Nem könnyű, mert az emberek ma jelenleg azzal küszködnek, hogy Párizsit vegyenek, vagy gyógyszert, és akkor próbáljuk meg kortárs zenét eladni, szóval azért ez nem egyszerű. Van egy réteg, aki természetesen nyitott erre, és van egy olyan réteg, aki kész ezért áldozatot hozni, anyagi áldozatot hozni. Egyébként, hogy ha elmesélhetek nagyon-nagyon kedvenc történetemet, kérlek, hogy hogyan is lehet egyébként még finanszírozni kortárs zenét. A Bella Mátéval volt egy fantasztikus projektünk, valamikor ott a Covid alatt megkeresett minket egy abszolút magánszemély, aki örömmel el is mondom a nevét, úgy hívják, hogy Kustos Lajos, aki azzal keresett meg minket, hogy a lányának szeretne egy NASZ ajándékba egy kortárs művet Bella Mátétól.
1: Ez milyen szép.
2: Ugye? Azt gondolom, ez a mai mecénatúra, modernkori mecénatúra legcsodálatosabb.
1: Legyen még ilyen.
2: Ugye legyen még ilyen, ezért is mesélem el szívesen. És képzeld el, hogy az volt benne a remek, hogy ő ugye nyilván vehetett volna 32 pirítóst, vagy autót, vagy bármit, amit gondol, de nem. Ő ezzel támogatott egy zeneszerzőt, és nem csak a zeneszerzőt, hanem ugye szerettek volna ebből az elkészült műből egy hangfelvételt. Ugye volt három művész, volt a Máté, volt egy stúdió, voltam én, és volt még egy videós, aki szerkesztett egy nagyon-nagyon szép videós anyagot erre az egészre. Tehát tulajdonképpen 7-8-an jutottunk bevételhez a Covid ideje alatt. Nagyon-nagyon szerettük ezt a munkát, és ami különösen jó volt benne, hogy a Lajos abszolút szabad kezet adott a Máténak, tehát ő tényleg hagyta azt, hogy egy olyan mű szülessen, amilyet a Máté írni szeretett volna, és hát a legjobb az volt, már az egy nagyon jó rész volt, amikor átadtuk neki a partitúrát, és átadtuk egy pendrive-on a hangzóanyagot, meg a videót, és aztán utána kapott a Máté egy nagyon szép levelet a Lajos lányától, amikor ugye az esküvőn ez át lett adva, ez az ajándék.
1: Ez milyen szép történet, ugye? És egyébként egészen hihetetlen, hogy ebből ennyire kevés van.
2: Hát ez 10 millióból egy, szóval ez egy nagyon ritka történet, és én azt gondolom, hogy egyébként viszont sokkal többen megengedhetnék maguknak, mint a hányan erre gondolnak. Tehát, hogy tényleg azért pontosan tudjuk, hogy az esküvőkön milyen NASZ ajándékok szoktak néha előfordulni, és ahhoz képest ez nem egy lehetetlen dolog volt.
1: Hát meg milyen csodálatos, hogy nem csak a művészeket finanszírozza ez az egész gesztus, hanem maradandó értéket alkot.
2: Abszolút, és olyannyira maradandó értéket alkot, hogy ez a mű játszható és elérhető, tehát ez egyébként fönt van a YouTube-on, meghallgatható, és bárki ezt játszhatja, tehát hogy nincsen az, hogy ez most az övék élet, hanem ez a világ élet.
1: Hogyha mondjuk ezt az opuszt játszaná bárki, akkor a Kottát honnan érheti el?
2: Minket kéne megkeresnie.
1: Ez nagyon izgalmas történet, és bárcsak lenne ebből még több, de esetleg van még valamilyen hasonló történet, ami nagyon meglepő volt számodra így az elmúlt évek során?
2: Van most egy, sajnos arról még nem beszélhetek, az hamarosan fog az együttműködés napvilágot látni, de a Varró Daninak volt most egy nagyon-nagyon jó megkeresés egy abszolút for profit cégtől, ahol szintén csodálatosan el voltunk kényeztetve minden szempontból, és hát majd örömmel várom, hogy ez tavasszal valamikor napvilágot lásson. Én nagyon szerettem ezt az együttműködést. Az az igazság, hogy volt olyan, amikor egy automárka kérte fel a Danit nagykövetnek, és ott is nagyon-nagyon szépen bántak vele, jó hangulatú együttműködés volt, és öröm volt az, hogy nagyon sok ismert ember, akár azt mondom celeb mellett, gondolt arra ez az automárka, hogy egy költőt kérjen föl. Elképesztően sikere volt ennek az együttműködésnek, nagyon jó kis rövid versek születtek ebből, és az emberek nagyon szerették. Kicsit féltünk az elején, hogy mit fognak szólni közösségi média felületeken, de rendkívül szórakoztató volt, hogy az emberek elkezdtek hasonló verseket irogatni ott kommentbe. Nagyon jó volt.
1: Mik a Gradus művészügynökségnek kifejezett céljai a közeli és távoli jövőben? És mik a te személyes céljaid?
2: Az én személyes céljaim most nyilván az, hogy a könyv minél több helyre eljusson. Nagyon izgatottan várom igazából, hogy mik lesznek a visszajelzések. Ez most tényleg pár napos, teljesen friss, és én elsődlegesen erre koncentrálok, hogy ez minél több helyre eljusson, és tényleg nagyon, nagyon várom, hogy mit fognak hogy gondolni azok, akik elolvassák. Kicsit ilyen akasztják a hóhért érzésem van, mert azért most így én is ezáltal egy kicsit így kitettem magamat, amit egyébként az összes ügyfelem ugye folyamatosan megtesz minden áldott este, és az a helyzet, hogy nagyon sokat tanultam ennek a könyvnek a megírásából, pont ezért, mert ugye én nem művész vagyok, nem művészeti háttérrel érkeztem, és ezért bár az ember összes empátiás készségével megpróbál belehelyezkedni, de azt gondolom, hogyha valaki nem előadó művész, az igazából soha se fogja tudni megérteni ezt, hogy mit jelent 6 óra 57-kor állni a takarásba mondjuk egy premier előtt.
1: Ez biztos.
2: Ez valami olyan, amit próbálunk elképzelni, de nem tudunk. És egy kicsit most így ennek nyilván a szele megcsapott. Ez egy nagyon-nagyon, az egész folyamat, a könyvek megírása is egy tanulságos folyamat volt. Pont a már említett Varró Dani nagyon sokszor mondta, hogy látod, ez erre kell idő, látod, ez nem úgy működik. És teljesen igaza van, tényleg nagyon sok tapasztalatot szereztem ebből, úgyhogy most ez van nyilván középpontban, emellett természetesen az ügyfeleim működése és karrierje nem csorbul, úgyhogy ez mindenképpen ugyanúgy Mátéval közösen napi szinten visszük az ügynökségnek a feladatait, és minél több olyan helyzetet szeretnénk nyilván az ügyfeleknek teremteni, ami őket előre viszi, úgyhogy most így ebben vagyunk.
1: Szívből gratulálok a könyvedhez, és nagyon sok olvasót kívánok neki, és remélem, hogy minél szélesebb körben elterjed majd.
2: Köszönöm szépen, és a lehetőséget is nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgethettünk a témáról, mert nekem mindig az a legfontosabb, hogy erről a témáról legyen szó.
1: Én is nagyon köszönöm, hogy itt voltál velünk.
0: Ez volt már a Capriccio, a mai vendégünk pedig Metzner Vera, művészmenedzser. A műsor a Klasszik Rádió 92.1 frekvenciáján hallható vasárnaponként 16 és 17 óra között, ismétlésre szombaton ugyanebben az időpontban kerül sor. A teljes, bővített podcast adások pedig hétfő esténként kerülnek fel a Papagéno oldalára. A műsorvezető Békési Lili Veronika, a szerkesztő Szerémi Nóra nevében köszönjük figyelmüket és további szép napot kívánunk.
3: Klasszik Rádió 92.1. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en. Színházi fesztivál 18 izgalmas előadással online a Nappaliból. Szeptember 18-ától 10 estén át népszerű vidéki és fővárosi színházak produkciói az E-Színház Fesztiválon. Az Early Bird bérletek már kedvezményes áron kaphatók. Részletek és jegyvásárlás az elszínház.hu oldalon. Az E-Színház Fesztivál együttműködő partnere a Klasszik Rádió. Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Gyermekvédelmi alapot hoz létre a kormány. Újra lesz környezetvédelmi hivatal Magyarországon. Marad a meleg idő több-kevesebb napsütéssel. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Gyermekvédelmi alapot hoz létre a kormány 1 milliárd forinttal. A keretből azokat a fiatalokat segítik, akik 1997 óta a gyermekvédelem rendszerében bántalmazást, visszaélést vagy kizsákmányolást szenvedtek el. Az alap részleteiről a következő hónapokban nyilvános vitát kezdeményez a Szociális és Családügyi Tárca. Országos élőkörnyezetfelügyeleti főhatóságot hoz létre a kormány a természeti erőforrások védelmének megerősítéséért. Köböl Anita kormány szóvivő elmondta, 10 évig nem létezett olyan központi hivatal, amelynek küldetése a természeti és tájörökség, a környezeti értékek, a környezeti elemek, valamint az éghajlat védelme lett volna. Visszatér az Erasmus a magyar egyetemekre, jelentette be az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lanner Judit közölte, a kormány augusztus végéig minden szükséges lépést megtett. A korlátozással érintett 21 intézmény már rendelkezik érvényes Erasmus pályázattal a most kezdődött tanévre, így ismét megnyílnak a lehetőségek a hallgatók előtt. Szombaton tartják az idei retro véradást. Az önkénteseket országszerte 32 településen retro zene, sörvirsli menü várja, ezúttal dupla értékű étkezési utalványt, valamint ajándékot is kapnak. A helyszínekről a vérellátó szolgálat honlapján lehet tájékozódni. Több balkáni országban is terjed a nyugat-nílusi vírus. Horvátországban már 10 fertőzöttről tudnak, Szerbiában pedig 11 esetet tartanak nyilván, Észak-Macedóniában ennél is több megbetegedést jelentettek. Közben hétfőn Magyarországon is regisztráltak egy nyugat-nílusi lázzal fertőzött beteget. Dr. Nagy Anna, a Nemzeti Népegészségügyi Központ biológusa a közmédiának elmondta, a vírus a legtöbb esetben enyhe tüneteket okoz, és nem tartja valószínűnek, hogy komolyabb járvány legyen hazánkban. A Kreml szóvivője szerint Németország alaptalanul vádolja Oroszországot a lipcsei repülőtéren augusztus elején történt drónincidenssel kapcsolatban. Dmitrij Peszkov egyben nehezményezte, hogy a német belügyminiszter nem szólalt fel Ukrajna ellen, amikor gyakorlatilag tetten érték az északi áramlat felrobbantóit. Az ukrajnai rendezésről szólva azt hangoztatta, Moszkva nem zárja ki a megállapodást, de a Kreml nem fog közvetlen kapcsolatba lépni Kijevvel, elfogadják az amerikai közvetítést. Országszerte bringás reggelivel és uzsonnával várják a kerékpárral közlekedőket szeptember 16-án. A Magyar Kerékpáros Klub Bringázza munkába kampányának programjaihoz az ország számos pontján csatlakoznak helyi közösségek. Szombaton reggel északnyugat felől ismét felhők érkeznek és elszórtan kialakulhatnak záporok, zivatarok. Hajnalban 15-20, délután 25-34 fokra számíthatunk.
3: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
5: Jó napot kívánok! Budapesten a hétvégére lezárták a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták azt a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Hétköznapokon 18.30-tól másnap hajnali 5 óráig zárják le. Lezárták a félútpályát a második kerületben a Szépjuhászné úton a Budakeszi út közelében, mert vízvezetéket javítanak, a forgalom egy sávon váltakozva halad. Lezárták a harmadik kerületben a Mátyás Király utat a Karácsony Sándor utca és a Lehel utca között rendezvény miatt. Az Árpád utca, a Halász Gábor utca és az Attila utca Zsák utca lett vasárnap 10 óráig. A Lehel utca egyirányúsága megfordult, az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló kimarad. Rendezvény miatt lezárták a 13. kerületben a Katona József utcát, a Radnóti Miklós utcát és a Szent István parkot egyaránt az Újpesti rakpart és a Pozsonyi út között, valamint lezárásra kell készülni a Balzak utcában a Szent István park és a Pozsonyi út között, illetve az Újpesti rakparton a Jászai Mari tér és a Szent István park között vasárnap hajnali 2 óráig. Kovács Botont, BKK Info.
3: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az NTI híreit hallották. Egy műsor, ami mozivászon nélkül vetít le egy filmet. Egy műsor, ami a televízió helyett rádióban adja le kedvenc sorozatainkat. Egy műsor, ami képes zenével filmkockákat feleleveníteni. Cine Music. A Klasszik Rádió 92.1-en Varga Ramona szerkesztésében. Mi minden képhez dallamot adunk.

Szeretettel köszöntjük a Cine Music hallgatókat a 2017-es év egyik szuperhős filmjével, az Igazság Ligája aláfestésével. A szerkesztő Varga Ramona, a mikrofonnál H. Varga Mariam. A mai hétvégén is, mintegy két órában igyekszünk a legjobb filmzenéket bemutatni önöknek. 5 és 6 óra között Danny Elfman két munkája került terítékre, elsőként tehát az Igazság Ligája, majd a Napos Oldal című film zenei anyagával ismerkedhetnek meg. 6 óra után a Netflix csatorna egyik legsikeresebb kosztümös sorozatának spin-offja mutatkozik be, a Sarolta királyné egy Bridgerton történet. És végül a filmzene.net portál munkatársai a Cine Music mai adásának zárásaként egy akciószrillerhez nyúlnak vissza, amelyben Wesley Snipes közreműködésével tárul elénk a létünket fenyegető vámpírok ellen folytatott küzdelem, ez pedig sokunk kedvence, a Penge című film. Tartsanak velünk, és ha tehetik, csatlakozzanak hozzánk a Facebookon található Cine Music oldalunkon is. A DC univerzumát erősítő Igazság Ligájának tagjai 1960. novemberében álltak össze először, és bár a formáció a képregények világában épp úgy közkedvelt, mint rajzfilm sorozat hősökként, mozis felbukkanásukra meglehetősen sokáig kellett várni. Az Igazság Ligáját Zack Snyder rendezte, aki már más DC filmeket is készített, ilyen például a 2013-as Az Acélember, illetve a 2016-os Batman Superman ellen Az Igazság Hajnala. A főbb szerepeket Ben Affleck, Gal Gadot, Jason Momoa, Amy Adams, William Dafoe, Jeremy Irons, Diane Lane és J.K. Simmons játsza. A DC Liga legelső szuperhősei Superman, Batman, Wonder Woman, Flash, Zöldlámpás, Marsi Vadász és Sólyom Ember voltak, akik olyan gonoszokkal küzdöttek, mint Steppenwolf és Darkseid. Aztán a ligához olyan új tagok csatlakoztak, mint Cyborg, Shazam, Supergirl és Catwoman. Tehát a filmben a DC filmek szuperhősei egyesülnek egy csapattá, mint ahogy a Marvel univerzumban ugyanígy alkotott egységet a bosszúállók csapata is. Az Igazság Ligájában Bruce Wayne, alias Batman csapatot toboroz a világ megmentésére, a nagyszámú, repülő, agresszív, szárnyas lény és erőteljes uruk ellen, aki el akarja pusztítani az egész világegyetemet, beleértve a Földet is. Amikor összefognak és tervet kovácsolnak, rájönnek, hogy talán még az egyesített erejük is kevés lesz a gonosz lények legyőzéséhez. Ezért szükségük lenne Supermanre is.

Az Igazság ligájához Danny Elfman írt zenei kíséretet, amely a BMI Filmfesztiválon díjat is nyert, a legjobb filmzene kategóriában. Az Igazság ligája zeneszerző kálváriája 2016. júniusáig nyúlik vissza, amikor is bejelentették, hogy a Liga kalandját Tom Hachenbor aláfestése kíséri majd. Ez nem volt nagy meglepetés, hiszen a Junkie XL néven is alkotó zenész az Acélember esetében kiegészítő szerzőként, a Batman Superman ellen az Igazság hajnalánál pedig társ szerzőként vette ki a részét a DC-hez köthető filmek sorából. De amikor Zack Snyder vette át a rendezői szerepkört, akkor a változások szele elérte a zeneszerzői pozíciót is, így végül a több képregény adaptációt is megzenélt, Danny Elfman lett a befutó. A DC-nél kezdik végre megérteni, hogy a múlt emblematikus elemei részei az életünknek, egyfajta örökség, amitől nem szabad elszakadnunk. Napjaink koncepciója, miszerint minden szuperhős reboot alkalmával a semmiből kell építkezni, hülyeség. Okulnunk kell abból a szabályból, amelyet a Star Wars-oknál és a James Bond moziknál hosszú ideje alkalmaznak, vagyis tartsuk életben a zenei kapcsolódási pontokat, és a nézők elégedettek lesznek velünk, nyilatkozta Danny Elfman. Az interjút egyébként a filmzene.net oldalon olvashatjuk. Most viszont hallgassuk tovább ezt a remek zenei anyagot, amelyet Danny Elfman írt az Igazság ligájához.

0: közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Jó napot kívánok! Budapesten a hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták azt a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Hétköznapokon 18.30-tól másnap hajnali 5 óráig zárják le. Lezárták a félútpályát a második kerületben a Szépjuhászné úton a Budakeszi út közelében, mert vízvezetéket javítanak. A forgalom egy sávon váltakozva halad. Lezárták a harmadik kerületben a Mátyás Király utat a Karácsony Sándor utca és a Lehel utca között rendezvény miatt. Az Árpád utca, a Halász Gábor utca és az Attila utca Zsák utca lett vasárnap 10 óráig. A Lehel utca egyirányúsága megfordult. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló kimarad. Rendezvény miatt lezárták a 13. kerületben a Katona József utcát, a Radnóti Miklós utcát és a Szent István parkot egyaránt az Újpesti rakpart és a Pozsonyi út között, valamint lezárásra kell készülni a Balzak utcában a Szent István park és a Pozsonyi út között, illetve az Újpesti rakparton a Jászai Mari tér és a Szent István park között vasárnap hajnali 2 óráig.

Szintén Danny Elfman egy munkájával folytatjuk filmzenei műsorunkat, a Cine Music szerkesztője Varga Ramona, a mikrofonnál H. Varga Marian. 2012-ben mutatták be David O. Russell rendező filmjét, a Napos oldal címűt, amelyben olyan sztárok játszották a főszerepet, mint Bradley Cooper, Jennifer Lawrence, Robert De Niro és Chris Tucker. Az ötszörös Oscar jelölt direktornak és az Oscar díjas Jennifer Lawrence-nek nem csak a Napos oldal az egyetlen közös munkája, hiszen például az Amerikai botrányban és a Joy-ban is együtt dolgoztak. Pat Soletano, a filmben Bradley Cooper, mindenét elvesztette, a házát, az állását, a feleségét, és most kénytelen újra a szüleihez, a filmben Robert De Niro és Jackie Weaver költözni, miután 8 hónapot töltött egy elmegyógyintézetben. Pat szeretné rendbehozni az életét, pozitívan szemlélni a világot, és szeretne újra összejönni ex-feleségével is. A szüleinek csak annyi a vágya, hogy Pat képes legyen ismét lábra állni a nehéz időszak után. Ám a dolgok még bonyolultabbá válnak, mikor Pat megismeri Tiffanyt, a filmben Jennifer Lawrence, a titokzatos fiatal lányt, aki szintén nem kevés problémával küszködik. Tiffany felajánlja Patnek, hogy segít neki visszahódítani egykori kedvesét, de csak akkor, ha cserébe majd ő is tesz érte valami nagyon fontosat. Mikor pedig egyességük kezd beteljesülni, meglepő módon azt tapasztalják, hogy felettébb közel kerültek egymáshoz, és talán a saját elrontott életükre is érvényes lesz a minden rosszban van valami jó tézis. A Napos oldalban nyújtott kimagasló alakításáért Jennifer Lawrence Golden Globe és Oscar díjat kapott, a film pedig elhozta a legjobb adaptált forgatókönyvért járó BAFTA díjat.

A Napos Oldal című film zeneszerzője, az idén a 70. életévét betöltő, négyszeres Oscar jelölt Danny Elfman volt. Elfman, aki Los Angeles környékén nőtt fel, nem is nagyon tudott a zeneszerzői tehetségéről. A 70-es évek elején a Párizsban töltött időszak alatt testvérével Richard Elfmannel közösen alapítottak egy zenei társulatot, a Mystic Knights of Oingo Boingo nevű együttest testvére rendezői debütálásához, mely a Tiltott Zóna című 1980-as filmhez kapcsolódott. Ezt egyébként az Elfman rajongók ma már kultikus klasszikusnak tartják. Az együttes neve az évek során számos inkarnáción ment keresztül, kezdve a The Mystic Knights of the Oingo Boingo, majd végül egyszerűen csak Oingo Boingo. Miközben Danny továbbra is eklektikus, intelligens rockzenét komponált Los Angeles-i székhelyű zenekarának, amelyek közül néhányat felhasználtak már különböző filmekben, például a Különös kísérletben, Danny barátságot kötött Tim Burton rendezővel, aki akkoriban az Oingo Boingo rajongója volt. Danny később a Pee-wee nagy kalandja című 1985-ös film zenéjét írta, amely Danny első nagy zenekarra készült filmzenéje volt. Az Elfman-Burton együttműködés folytatódott, leginkább a rendkívül sikeres Batman filmek révén, és számos lehetőséget nyitott meg Danny számára, akit ma már Hollywood legmenőbb filmzeneszerzőjeként emlegetnek. Filmográfiája teljesség igénye nélkül, Karácsonyi Lidérc nyomás, Charlie és a csoki gyár, Man in Black, Sötét zsaruk, A következő három nap, Alice csodaországban, Támad a mars, Pee-wee nagy kalandja, és így tovább. Most azonban hallgassunk bele a Napos Oldal című film zenei anyagába, amelyet tehát Danny Elfman írt. Az aláfestés meghallgatása közben az az érzésünk támadhat, hogy ugyanazt a trekket hallgatjuk egymás után. Valójában azonban van egy központi dallam, amely végighúzódik a film különböző jelenetei alatt, és a hangszerelések és tempók révén mégis tud újat nyújtani.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ma este vígjáték, holnap dráma. Szeptember 18-ától 10 estén át minden nap más színházi élmény. 18 sikerdarab filmre adaptált produkciója közül válogathat az E-Színház Fesztiválon. Az Early Bird bérletek már kedvezményes áron kaphatók az elszínház.hu oldalon. Az E-Színház Fesztivál együttműködő partnere a Klasszik Rádió.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Gyermekvédelmi alapot hoz létre a kormány. Újra lesz környezetvédelmi hivatal Magyarországon. Marad a meleg idő több-kevesebb napsütéssel. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Gyermekvédelmi alapot hoz létre a kormány 1 milliárd forinttal. A keretből azokat a fiatalokat segítik, akik 1997 óta a gyermekvédelem rendszerében bántalmazást, visszaélést vagy kizsákmányolást szenvedtek el. Az alap részleteiről a következő hónapokban nyilvános vitát kezdeményez a Szociális és Családügyi Tárca. Országos élőkörnyezetfelügyeleti főhatóságot hoz létre a kormány a természeti erőforrások védelmének megerősítéséért. Köböl Anita kormány szóvivő elmondta, 10 évig nem létezett olyan központi hivatal, amelynek küldetése a természeti és tájörökség, a környezeti értékek, a környezeti elemek, valamint az éghajlat védelme lett volna. Visszatér az Erasmus a magyar egyetemekre, jelentette be az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit közölte, a kormány augusztus végéig minden szükséges lépést megtett. A korlátozással érintett 21 intézmény már rendelkezik érvényes Erasmus pályázattal a most kezdődött tanévre, így ismét megnyílnak a lehetőségek a hallgatók előtt. Szombaton tartják az idei retro véradást. Az önkénteseket országszerte 32 településen retro zene, sör, virsli menü várja, ezúttal dupla értékű étkezési utalványt, valamint ajándékot is kapnak. A helyszínekről a vérellátó szolgálat honlapján lehet tájékozódni. Több balkáni országban is terjed a nyugat-nílusi vírus. Horvátországban már 10 fertőzöttről tudnak, Szerbiában pedig 11 esetet tartanak nyilván, Észak-Macedóniában ennél is több megbetegedést jelentettek. Közben hétfőn Magyarországon is regisztráltak egy nyugat-nílusi lázzal fertőzött beteget. Dr. Nagy Anna, a Nemzeti Népegészségügyi Központ biológusa a közmédiának elmondta, a vírus a legtöbb esetben enyhe tüneteket okoz, és nem tartja valószínűnek, hogy komolyabb járvány legyen hazánkban. A Kreml szóvivője szerint Németország alaptalanul vádolja Oroszországot a lipcsei repülőtéren augusztus elején történt drónincidenssel kapcsolatban. Dmitrij Peszkov egyben nehezményezte, hogy a német belügyminiszter nem szólalt fel Ukrajna ellen, amikor gyakorlatilag tetten érték az északi áramlat felrobbantóit. Az ukrajnai rendezésről szólva azt hangoztatta, Moszkva nem zárja ki a megállapodást, de a Kreml nem fog közvetlen kapcsolatba lépni Kijevvel, elfogadják az amerikai közvetítést. Országszerte bringás reggelivel és uzsonnával várják a kerékpárral közlekedőket szeptember 16-án. A Magyar Kerékpáros Klub Bringázza munkába kampányának programjaihoz az ország számos pontján csatlakoznak helyi közösségek. Szombaton reggel északnyugat felől ismét felhők érkeznek és elszórtan kialakulhatnak záporok, zivatarok. Hajnalban 15-20, délután 25-34 fokra számíthatunk.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Jó reggelt kívánok! Budapesten lezárták futóverseny miatt ma 21 óráig a Pázmány Péter sétányt, illetve lezárják még a budai alsórakpartot 6 óra és 13 óra között, illetve a pesti alsórakpartot 7 órától 14 óra 30-ig teljes hosszában a gyalogosok előtt is. Lezárásra kell még készülni az Árpád-Fejedelem útján, a Műegyetem rakparton, az Újpesti rakparton és a Jászai Mari tér Margit hídra felhajtó szakaszán, a Szabadság hídon és a Szent Gellért téren is, továbbá sávlezárásra számítsanak az Árpád híd Budára vezető oldalán, illetve a Margit híd Budára vezető oldalán is. Lezárásra kell még készülni várhatóan 12 és 13 óra között a Fő utcában a Clark Ádám térnél, a Jégverem utcában, a Bemrakparton a Halász utcánál, a Clark Ádám téren, az Alagút utcában, a Lánchídon, a Halász utcában és az Eötvös téren is. Lezárják még a Tavasz utcát, illetve a Margit-szigeti központi utat is a nap folyamán. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, majd több megálló kimarad. Kovács Botond, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. Egy műsor, ami mozivászon nélkül vetít le egy filmet. Egy műsor, ami a televízió helyett rádióban adja le kedvenc sorozatainkat. Egy műsor, ami képes zenével filmkockákat feleleveníteni. Cine Music. A Klasszik Rádió 92.1-en Varga Ramona szerkesztésében. Mi minden képhez dallamot adunk.
4: A híreket követően folytatódik Cine Music című filmzenei műsorunk itt a Klasszik Rádió 92.1-en. Mai adásunkban a Netflix csatorna egyik legsikeresebb kosztümös sorozatának spin-offja mutatkozik be, amely ugyan nagy siker lett, azonban mégis hibát vétett, ugyanis történelem hamisítást követett el.

Az imént a Netflixen idén bemutatkozó Sarolta királyné egy Bridgerton történet című széria főcímzenéje csendült fel, amely a csatorna korábbi, nagy sikerű kosztümös sorozatában a Bridgerton családban mellékszereplőként feltűnt Sarolta királynét állítja a középpontba. A 18.-19. század brit uralkodója, aki a Bridgerton család tagjaival ellentétben valós személy volt, harmadik Györggyel kötött házassága után került a trónra, akivel 1761-ben történt első találkozásuk után 6 órával már házasok voltak. Sarolta ekkor 17, harmadik György pedig 22 éves volt, és még a kommunikáció is nehezükre esett, hiszen Sarolta, aki egyébként német volt, alig beszélt angolul. Azonban mégis boldog házasságban éltek, 15 gyermekük született, amelyből sajnos csak 2 élték meg a felnőtt kort. A sorozat ugyan számos tényt elferdített velük kapcsolatban, de sok adat helytálló volt, még akkor is, ha azokat, mi nézők, csak romantikus kitalációnak gondoltuk. Ennek egyik eklatáns példája, hogy harmadik Györgyöt a sorozatban György gazdának becézik, ami a valóságban is így volt, ugyanis az uralkodó rajongásig szerette a mezőgazdasági munkát. Emellett, ahogy a sorozatban is látható volt, valóban érdeklődött a művészetek és a tudományok iránt. Valóban saját csillagvizsgálója volt, valamint hatalmas könyvgyűjteménnyel is rendelkezett, és később ő volt az, aki megalapította a Királyi Művészeti Akadémiát. Ennek ellenére a sorozat talán egyik bakija, hogy Sarolta királynét, aki valójában fehérbőrű volt, egy afroamerikai színésznő, Golda Rocheval játszotta. Emellett a produkció tényként közölte azt is, hogy már 1761-ben afroamerikaiak voltak a brit udvar tagjai, ami azért is lehetetlen, mert a rabszolgákat csak 1833-ban szabadították fel az Egyesült Királyságban, 15 évvel Sarolta királyné halála után.

Az előbbi percekben egy újabb zenei részletet hallhattak az eddig három Emmy-díjra jelölt Sarolta királyné egy Bridgerton történet című sorozatból, melyet a Bridgerton család című sorozatot is jegyző Shonda Rhimes vitt képernyőre. Rhimes, aki mára Amerika egyik leggazdagabb nője lett, három alkalommal is bekerült a Time magazin 100 legbefolyásosabb embere közé. A Grace Klinika és a Botrány című nagy sikerű produkciói után a Netflix csatorna egy 100 millió dolláros szerződéssel vette rá arra, hogy innentől kezdve csak is erre a platformra gyártson tartalmakat. Első közös projektjük volt a Julia Quinn, amerikai írónő 2000-es években íródott regénysorozatán alapuló Bridgerton család, amely mára a kosztümös romantikus sorozatok zászlós hajójává vált. Előzetesen elmondható, hogy e második közös munkájuk, a Sarolta királyné is sikerre lett ítélve, hiszen azt repesgetik, hogy habár a produkció limitált szériának lett tervezve, mégis a második évadot készítik már elő. Ez ugyan még nem hivatalos hír, de a készítők valószínűleg engednek majd a hatalmas rajongói nyomásnak.

A Sarolta királyné egy Bridgerton történet zeneszerzői székében a múlt heti sorozat blogban a Titkos invázió című széria kapcsán megismert amerikai komponista Chris Bowers foglalt helyet, aki e produkcióban is bebizonyította óriási tehetségét. A következőkben mi is folytatjuk a bizonyítási eljárást, hiszen további zene részleteket játszunk le a Sarolta királyné egy Bridgerton történet című sorozatból, mellyel mára ugyan búcsúznak a sorozatok, de jövő héten is várjuk Önöket, amikor is bemutatkozik egy arisztokratából lett kalóz, Steve Bonnet, a zászlónk halált jelent című sorozatban.

0: közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Jó reggelt kívánok! Budapesten lezárták futóverseny miatt ma 21 óráig a Pázmány Péter sétányt, illetve lezárják még a budai alsórakpartot 6 óra és 13 óra között, illetve a pesti alsórakpartot 7 órától 14 óra 30-ig teljes hosszában a gyalogosok előtt is. Lezárásra kell még készülni az Árpád fejedelem útján, a Műegyetem rakparton, az újpesti rakparton és a Jászai Mari tér Margit hídra felhajtó szakaszán, a Szabadság hídon és a Szent Gellért téren is, továbbá sávlezárásra számítsanak az Árpád híd Budára vezető oldalán, illetve a Margit híd Budára vezető oldalán is. Lezárásra kell még készülni várhatóan 12 és 13 óra között a Fő utcában, a Clark Ádám térnél, a Jégverem utcában, a Bemrakparton, a Halász utcánál, a Clark Ádám téren, az Alagút utcában, a Lánchídon, a Halász utcában és az Eötvös téren is. Lezárják még a Tavasz utcát, illetve a Margit-szigeti központi utat is a nap folyamán. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, majd több megálló kimarad. Kovács Botond, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Egy műsor, ami mozivászon nélkül vetít le egy filmet. Egy műsor, ami a televízió helyett rádióban adja le kedvenc sorozatainkat. Egy műsor, ami képes zenével filmkockákat feleleveníteni. Cine Music. A Klasszik Rádió 92.1-en Varga Ramona szerkesztésében. Mi minden képhez dallamot adunk.
2: Bár manapság mindennaposak a képregényhősök, a mozik, a tévécsatornák és a streaming szolgáltatók házatáján, nem mindig volt ez így. Az elmúlt két évtized folyamán nem egyszer lehettünk szemtanúi annak, hogy a téma egyik fő zászlóvivőjének számító Marvel évi két kasszasikert is elkönyvelhetett, a 90-es évek folyamán azonban teljesen más volt a helyzet. Egy évtized alatt tudott ennyit felmutatni, a Men in Black sötét zsarukat, valamint a pengét. A Cine Music mai adásának zárásaként ez utóbbi akciószrillerhez nyúlunk vissza, melyben Wesley Snipes közreműködésével tárul elénk a létünket fenyegető vámpírok ellen folytatott küzdelem. A penge annó nem csak filmként, hanem zenéje miatt is gyakran szóba került, ami legfőképpen a Confusionnek tudható be. A szószoros értelemben vett vérbeli technoparti képi világa már önmagában is kiváló. Azonban az alkotók újabb szintre emelték ezt, a New Order 1983-as slágerének remix változatával. Penge színrelépésével azonban a buli más jelleget ölt, ami szintúgy a dallamoknak hála vált emlékezetessé. Az addig felhőtlenül szórakozó vérszívók Janky XL Dealing with the Roster-jére kezdenek semmivé foszlani. A mozi eleje, a képsorok és a beválogatott számok kiváló összhatásának köszönhetően rögtön berúgta az ajtót és felfokozott hangulatba hozta a nézőket. Nem csoda hát, hogy ezen adaptáció akkoriban nagyban hozzájárult a közönség filmzenék iránti orientálódásához, még ha nem is hosszú távon, és kizárólag a soundtrack vonalra szorítkozva. Az elsősorban vizuális effekt felelősként befutott, Stephen Norrington rendezte adaptáció aláfestésének elkészítésére, eredetileg a The Prodigy tagjait kérték fel, és ha ezen kollaboráció megvalósult volna, akkor a penge épp úgy a filmzenék világától távol álló zenészek, formációk, ilyen irányú szerepkör próbájára lenne ékes példa, mint a Tűzgyújtó, a Krisztus utolsó megkísértése, vagy a La Passione. A formáció számai mai napig felbukkannak egy-egy projektben, és ha esetünkben egyéb elfoglaltságaikra hivatkozva nem mondtak volna nemet, akkor munkájuk minden bizonnyal tökéletesen idomult volna a dalokhoz. De mivel az alkotógárda nemleges választ kapott, kénytelenek voltak saját házuk táján körülnézni, választásuk pedig Mark Isham-re esett. Aki nem fordított ugyan hátat az elektronikus elemeknek, azonban hangvételének komolysága kontrasztban áll a soundtrackkel. A score gerincét a félig ember, félig vámpír penge zenei ábrázolása adja. Isham a rendíthetetlen hőst és múltbéli drámáját épp úgy igyekezett megjeleníteni, ahogyan mi voltát. Bár a penge aláfestése összességében véve meglehetősen komor, nem ragad magával a mélybe, hanem ügyesen kiszolgálja azon beállításokat, képsorokat, melyeken nappal vagy épp éjszaka

Következzen egy kis ízelítő Mark Isham penge szkorjából, amelyről a filmzene.net portálon olvashatnak bővebben az érdeklődők. Műsorunk végén köszönjük, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a szerkesztő Varga Ramona, munkatársaink Glock Melinda, technikus kollégánk, a műsor szakmai partnere a filmzene.net portál és a műsorvezető Hávarga Marian. Várjuk Önöket a jövő hétvégén is itt a Klasszik Rádióban, addig is látogassanak el a Facebookon található Cine Music oldalunkra. További szép estét kívánunk!

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en. Színházi Fesztivál 18 izgalmas előadással online a Nappaliból. Szeptember 18-ától 10 estén át népszerű vidéki és fővárosi színházak produkciói az E-Színház Fesztiválon. Az Early Bird bérletek már kedvezményes áron kaphatók. Részletek és jegyvásárlás az elszínház.hu oldalon. Az Elszínház Fesztivál együttműködő partnere a Klasszik Rádió.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Gyermekvédelmi alapot hoz létre a kormány. Újra lesz környezetvédelmi hivatal Magyarországon. Marad a meleg idő több-kevesebb napsütéssel. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Gyermekvédelmi alapot hoz létre a kormány 1 milliárd forinttal. A keretből azokat a fiatalokat segítik, akik 1997 óta a gyermekvédelem rendszerében bántalmazást, visszaélést vagy kizsákmányolást szenvedtek el. Az alap részleteiről a következő hónapokban nyilvános vitát kezdeményez a Szociális és Családügyi Tárca. Országos élőkörnyezetfelügyeleti főhatóságot hoz létre a kormány a természeti erőforrások védelmének megerősítéséért. Köböl Anita kormány szóvivő elmondta, 10 évig nem létezett olyan központi hivatal, amelynek küldetése a természeti és tájörökség, a környezeti értékek, a környezeti elemek, valamint az éghajlat védelme lett volna. Visszatér az Erasmus a magyar egyetemekre, jelentette be az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lanner Judit közölte, a kormány augusztus végéig minden szükséges lépést megtett. A korlátozással érintett 21 intézmény már rendelkezik érvényes Erasmus pályázattal a most kezdődött tanévre, így ismét megnyílnak a lehetőségek a hallgatók előtt. Szombaton tartják az idei retro véradást. Az önkénteseket országszerte 32 településen retro zene, sör, virsli menü várja, ezúttal dupla értékű étkezési utalványt, valamint ajándékot is kapnak. A helyszínekről a vérellátó szolgálat honlapján lehet tájékozódni. Több balkáni országban is terjed a nyugat-nílusi vírus. Horvátországban már 10 fertőzöttről tudnak, Szerbiában pedig 11 esetet tartanak nyilván, Észak-Macedóniában ennél is több megbetegedést jelentettek. Közben hétfőn Magyarországon is regisztráltak egy nyugat-nílusi lázzal fertőzött beteget. Dr. Nagy Anna, a Nemzeti Népegészségügyi Központ biológusa a közmédiának elmondta, a vírus a legtöbb esetben enyhe tüneteket okoz, és nem tartja valószínűnek, hogy komolyabb járvány legyen hazánkban. A Kreml szóvivője szerint Németország alaptalanul vádolja Oroszországot a lipcsei repülőtéren augusztus elején történt drónincidenssel kapcsolatban. Dmitrij Peszkov egyben nehezményezte, hogy a német belügyminiszter nem szólalt fel Ukrajna ellen, amikor gyakorlatilag tetten érték az északi áramlat felrobbantóit. Az ukrajnai rendezésről szólva azt hangoztatta, Moszkva nem zárja ki a megállapodást, de a Kreml nem fog közvetlen kapcsolatba lépni Kijevvel, elfogadják az amerikai közvetítést. Országszerte bringás reggelivel és uzsonnával várják a kerékpárral közlekedőket szeptember 16-án. A Magyar Kerékpáros Klub Bringázza munkába kampányának programjaihoz az ország számos pontján csatlakoznak helyi közösségek. Szombaton reggel északnyugat felől ismét felhők érkeznek és elszórtan kialakulhatnak záporok, zivatarok. Hajnalban 15-20, délután 25-34 fokra számíthatunk.
2: Az NTI híreit hallották.

0: minden utcakő történetek százaival van tele. Az elmúlt évtizedek, évszázadok nyomait látjuk nap mint nap, bármerre nézünk is. Ismerjük vajon a körülöttünk lévő város históriáit, az apró titkokat, amikről az építmények regélnek? A Klasszik Rádió 92.1 fellebbenti a fájtlat, a fővárosunk pedig elmondja történeteit. Mesélő Budapest Tittel Kingával és Szerémi Nórával, itt a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Mesélő Budapest rovatban most bizony arról, az útról, sugárútról és Budapest fantasztikus különlegességéről, és próbálom a legnagyszerűbb jelzőket megtalálni, az Andrássy útról fogunk beszélgetni, hiszen 150 éve adták át, úgyhogy arra gondoltunk, hogy ezt nem hagyhatjuk ki mi sem. De hogy mi hozta ezt létre, mit található itt, miért szeretik az emberek, arról fog szólni a következő jó néhány perc.
2: Mi szép és kényelmes lent, ez árnyas fasorok közt a Lánchídtól kezdve egész a városerdőig, mint egy parkban sétálni és kocsizni, kikerülve a szűk Ronda Király utcát. Ez egy idézet volt, méghozzá Kossuth Lajos álmodozott így 1841-ben már egy leendő, nagyszabású sugárútról, és aztán ez valóban 150 évvel ezelőtt, 1876-ban valósult meg. A dátum az ugyan augusztus 20-a, de hát akkor másról beszéltünk, mivel az évforduló még idén akármikor is vesszük kerek, ezért hoztuk mára ezt a 150 éves évfordulót.
1: Nézzük meg az előzményét, hogy mikor merült fel először egyáltalán ez a gondolat.
2: A pesti oldal az 1848 a szabadság után indult rohamos fejlődésnek, és a polgárság kedvelt szórakozási színtere a Városliget volt, amely egyre közelebb került így a városhoz. Majd 1868-ban a kiegyezés után egy évvel Andrássy Gyula miniszterelnök vette kézbe a városfejlesztés ügyét, és ekkor már a tervek között szerepelt egy a városközpont a Városligettel összekötő útvonal. Itt születtek meg az első konkrét elképzelések. Akkoriban a Terézváros egy meglehetősen szűkös terület volt, keskeny utcákkal, földszintes házakkal. A Felsőerdősortól kijebb krumpliföldek voltak még, és néhány nyaraló, tehát nagyon nehéz elképzelni azt, hogy milyen lehetett. Több útvonal is felmerült a sugárút kialakítására. Az egyik legkézenfekvőbb talán a Lánchíddal elképzelt egyenes összeköttetés lett volna, de ez akkor már nem volt lehetséges, ugyanis a bazilika már szinte teljesen készen volt, ennek a lebontása persze nem merült föl. Reiter Ferenc mérnök volt az, aki Andrássy miniszterelnök felkérésére elkészítette a budai és pesti legfontosabb városfejlesztési teendők listáját, és a feladatok elvégzésére javasolta a Fővárosi Közmunkák Tanácsának létrehozását. Erről már sokat beszéltünk. Uh-huh. És ő volt a szervezet első főmérnöke, és kidolgozta ezeket a fejlesztési terveket, nemzetközi pályázatot írt ki, és így indult aztán el a sugárútnak a fejlesztése és kivitelezése.
1: Milyen hosszúra tervezték?
2: 2320 méter, tehát picit több mint 2 kilométer volt a tervezett út hossza, a költséget 1 millió forintra, és a kisajátításoknak a költségét 7,2 millió forintra tervezték, tehát meg kellett vásárolni azokat az ingatlanokat, amelyek az útba estek tulajdonképpen. A közmunkatanács tervét és a költségvetését már 1870 novemberében a kormány elé terjesztették, törvényjavaslatot nyújtottak be az országgyűlésnek, amelyet Ferenc József 1870 decemberében aláírt, erre előirányozta a megfelelő költségeket, és a kisajátítások 1871-ben kezdődtek meg. 72-ben láttak hozzá az építkezéshez, az oktogon, az akkori 8-szög tér feltöltésével, és hát ekkor ott már le kellett bontani a környéken 34 földszintes házat. Aztán a Városliget és a Jókai tér közötti szakasz 1873-ban nyílt meg, az oktogon épületeinek az összessége 1873-ban szintén, azonban ekkor egy gazdasági válság lassította a munkálatokat, és az egyik tulajdonos csődje után a kivitelezés végül a közmunkatanácsra szállt vissza. 1876-ig befejezték az útvonal teljes műszaki előkészítését, a kivitelezést, és ahogy mondtuk korábban, augusztus 20-án ünnepélyes keretek között adták át a sugárutat.
1: Ennek van ugye most 150 éve. Az úttestet, az akkori úttestet hogyan alakították ki?
2: Ugye ne felejtsük el, hogy akkoriban lovaskocsik jártak az utcákon, az utakon, tehát a lovak patáinak védelmében fakockákkal borították az egész Andrássy utat, a járdát aszfalttal burkolták, és fontos azért tudnunk, hogy az akkor megnyitott Andrássy út nem úgy nézett ki, mint ahogy most látjuk, hiszen akkoriban még csak 40 ház állt az Andrássy út mentén, főleg a felső középosztály tagjai építkeztek a sugárútnak a Városliget felé eső részén, ugye ez a mai napig is inkább a Villanegyed részét képezi, a Bajza utcától a Hősök tere felé igaz tipikusan ez a Villanegyed, főleg neoreneszánsz és eklektikus stílusú palotákat épültek, ide főleg arisztokraták, bankárok költöztek. Középület alig épült az Andrássy úton, és itt alakult ki a palota bérház típusa. Ugye tudjuk, az Andrássy útnak az első, illetve a középső szakaszán vannak ezek a nagyon szép díszes faragott kapuk, első emeleti gyönyörű szép erkélyek, magas, nagy belmagasság, ugye minél feljebb megyünk az emeletes házakon, annál alacsonyabbak a mennyezetek, tehát annál kevésbé érvényesül a térhatás. Ugye a magasság korlátozás is nagyon szépen érvényesül az Andrássy úton, hiszen a város központtól kifele haladva csökken a magasság, és szélesedik ki a sugárút szinte tölcsérszerűen. Az útvonal mentén alakították ki az Oktogont, a Liszt Ferenc és a Jókai teret, illetve a Kodály köröndöt is, a Hősök terét, ez zárja az Andrássy utat. Az első szakasz, ugye az Oktogonig van ez a több emeletes zárt ház sor, aztán a köröndig már egy kicsit alacsonyabbak az épületek, itt kettős fasor és lovaglóút is tartozik az Andrássy úthoz, és a Bajza utcáig előkertes zárt palotasor volt, azon túl pedig már az említett egy-két emeletes kertes villák épülnek, tehát így történik az átmenet a belvárostól a Városligetig.
1: Van-e olyan az Andrássy úton, a Sugár úton, amely mindig is úgy volt, és most is úgy van?
2: Soha nem volt villamos az Andrássy úton, a Sugár úton. Persze meg kellett teremteni a tömegközlekedési feltételeit is ahhoz, hogy kiussanak az emberek az Andrássy útról a Városligetbe, ha nem fönt akartak menni, és nem fönt akarták a tömegeket látni. Így született meg a föld alatti villamos vasút, tehát a föld alatti metrónak a intézménye, amely a kontinensen ugye elsőként 1896-ban, tehát idén 130 éve készült el, csak a londoni metró volt idősebb a kontinensen, erről is beszéltünk már, úgyhogy ezek mind ismerős témák, amik most előjönnek.
1: Sugárútnak hívtuk mi is. Mi miatt?
2: Mert gyakorlatilag úgy néz ki a sugárút, mint amikor a körnek a központjából egy sugárként, egy egyenes vonalként vezet ki a Városligethez az út, tehát az egyenes vonal, a középpontból induló egyenes vonal miatt hívtuk sugárútnak. Aztán 1885-ben Andrássy Gyula miniszterelnökről nevezték át. A II. Világháború után 1949-től Sztálin út is volt. Oh. 56-ban a Magyar Ifjúság útja volt, aztán később lett Népköztársaság útja is, erre már bizonyára emlékeznek a rádióhallgatók is, és az Andrássy út nevet majd a rendszerváltás idején kapta vissza. Az utat persze az útnak egyes részeit felújították, a 80-as években ez már elkerülhetetlenné vált, egészen 1996-ig tartott ez a felújítás, ennek során sok fát ültettek, felújították a milleniumi föld alatti teljes pályáját, új út- és járdaburkolatok jöttek létre, korhű kandelábereket szereltek fel, és fontos még elmondanunk, hogy az Andrássy út az alatta lévő föld alattival és a Hősök terével együtt 2002 óta a világörökség részét képezi.
1: 150 évvel ezelőtt kezdődött tehát ez a történet, és én azt gondolom, nagyon sokáig fog még folytatódni.
2: Úgy legyen.

0: Mesélő Budapest a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Mesélő Budapest rovadban az Andrássy útról már beszéltünk, hiszen 150 évvel ezelőtt adták át, de hát van nekünk egy másik olyan út, amelyről beszélnünk kell, amelyet viszont 130 évvel ezelőtt adták át, ez pedig a Nagykörút.
2: Így van, egész pontosan 1896. augusztus 31-én adták át a Nagykörútat, ugye a millennium évében járunk, rengeteg dolog született, épült, adták át, és ezek közé tartozik a Nagykörút is. A Nagykörút építése épp az előző adásban említett fővárosi közmunkák tanácsának egyik legfontosabb vállalkozása volt, hiszen Pest főútvonalait korábban a sugárutak jelentették. És itt most nem az Andrássy útra gondolunk, hanem a Váci útra, a Király utcára, a Kerepesi, mostani Rákóczi útra, illetve a Baross utcára, az Üllői útra, a Soroksári útra. Ezek is mind-mind egy egyenes vonallal kapcsolták össze a város egyes részeit. Aztán a város bővülése 19. század elején a Duna partjainak a mentén kezdődött, de hát ezeknek a egyre nagyobbá vált beépített területeknek nem volt egymással kapcsolatuk. És így született meg a Nagykörút építésének az ötlete. Ennek a mintája a bécsi ring volt, ugye Bécsben is egy városrészeket összekapcsoló körút található. Méreteiben hasonló a ring, de eredetében és nyomvonalában inkább a kiskörútra emlékeztet az érminket. Mind a kettő a városfalak mentén alakult ki, és inkább megkerüli a belvárost, mint hogy összekösné a külső negyedeket. Amikor a mi Nagykörútunk épült, akkor az útvonal tervezésénél figyelembe vették, hogy a gyűjtőcsatornát, ugye a szennyvízcsatornáról beszélünk, a terep legmélyebb pontjain kellett átvezetni, és ez többnyire a mocsaras városárok vonalát jelentette. Ugye volt egy ilyen terv, korábban Reiter Ferenc, a közmunkatanács főmérnöke tervezte azt, vagy az volt az ő egyik elképzelése, hogy a Nagykörút vonalán az egykori Dunaág helyén egy hajózható csatornát képzelt el, erről is beszéltünk már, de ezt aztán elvetették, erről is volt már szó.
1: Mi volt az, vagy ki volt az, aki a finanszírozást lehetővé tette?
2: Részben magánerőből, részben pedig tőkecsoportok vállalkozásaként indult el a Nagykörút építése. Kezdetben azt remélték, hogy a Nagykörút a telkek kiépítése révén magától fog majd kialakulni. Azonban a valóságban ez mégis fordítva történt, meg kellett nyitni az utat ahhoz, hogy a házak el tudjanak kezdeni épülni. Úgyhogy 1873-ban az Andrássy út munkái során felépült ugyanaz oktogon négy palota háza, ugye itt keresztezi egymást a Nagykörút és a már tárgyalt Andrássy út, de aztán a gazdasági válság lelassította a munkát, és 1888-ra a teljes terület a közmunkatanács birtokába került, akkor már a Margit hídtól az Üllői útig szabad volt a forgalom előtt, és a körút alatt épült a vízvezeték, a főgyűjtőcsatorna, és ennek nyomán ugye be tudták ezeket már kapcsolni a hálózatba, komfortos lakások épültek. Ez nagyon fontos, hogy itt már megjelent a fürdőszoba, a vízvezeték, tehát azért ez egy hatalmas előre lépés volt.
1: Hány épület vagy ház épült?
2: Sok számot fogok itt most mondani, csak hogy érezzük ennek a folyamatát. Az első időszakban 1883-ig csak körülbelül 23 házat húztak fel, aztán 1890-ig 106, 96-ig pedig további 85 bérház készült el. És ne felejtsük el, hogy a Boráros térnél nem tudták a területrendezést befejezni, hiszen ekkor még nem állt a most Petőfi hídként ismert híd. 1896-ban még volt 37 telek, amelyek üresen álltak, és ezek majd csak 10 évvel később, 1906-ra épültek be. De elmondhatjuk, hogy a millennium évére, 1896-ra tényleg már csak a befejező munkák voltak hátra, elkészült a gázvilágítás, befejezték a Vígszínházat is, ugye erről is beszéltünk már. A millennium ünnepségek közepette a közmunkatanács végül is 1896. augusztus 31-én átadta a Nagykörút útvonalát a főváros közönségének. Úgy összesen, ha megnézzük ezt az egész folyamatot, egy negyed évszázad, tehát 25 év kellett ahhoz, hogy a körút felépüljön, és ahhoz, hogy ez a körút megszülessen, 251 kis és rossz épületet kellett lebontani, és helyettük 253 tízszer akkora épület épült föl. Tehát egy teljes városrendezésről van szó. A régi épületek eltűntek, újak jöttek létre, és ennek a hossza a Margit hídtól a Boráros térig kicsit több mint 4 kilométer, 4141 méter, és az útvonal szélessége, ez egységes, a körút teljes hosszán 38 méter.
1: Na de milyen a stílusa?
2: Egy kicsit más, mint az Andrássy út. Az Andrássy úton ugye beszéltük, hogy főleg bankárpaloták, mágnás paloták jöttek létre, ezzel szemben Nagykörúton inkább a jómódú polgárság ízlése érvényesült, és mivel hosszabb ideig épült, a stílusa is azért vegyesebb, főleg eklektikus stílusú épületek jöttek létre. Fontos kiemelnünk a New York palotát, akár a Nyugati pályaudvar épületét, vagy a Népszínház épületét, amely ugye nemzeti színházként funkcionált később, és a metró építésekor a Blahalújza téren 1965-ben robbantották fel, erről is beszéltünk már tavaly. Kiemelhetjük a Víg Színházat, illetve az Oktogonnál a firenzei Strozzi palota mását, tehát van egy-két nagyon-nagyon szép, jellegzetes épület, és ezekkel együtt a Nagykörút vonalán sok mozi épült, szállodák, kiadóhivatalok, kávéházak, tehát a város egyik fő ütőerévé vált a Nagykörút.
1: Felépült ez a rengeteg ház, megépült a Nagykörút, de hát el kellett nevezni.
2: Igen, és a Nagykörút szakaszai tulajdonképpen 5 szakaszra osztható, és az akkor érintett pesti kerületek nevét kapták. Így lett akkoriban, tehát az egyik szakasz a Lipót körút, ez a mai Szent István körút. Aztán Teréz, Erzsébet, József és Ferenc körút. Az 5-ből 4-et ma is használunk. A Teréz és az Erzsébet körutat érdekes módon összevonták, és a II. Világháború utáni kommunizmus éveiben Lenin körút néven volt ismert. Majd a rendszerváltás után új számozást kapott, és az eredeti neveket is, házszámozásokat is visszakapták. 1990 óta tehát ismét Teréz és Erzsébet körútként ismerik őket.
1: Az Andrássy úton ugye nem volt a felszínen tömegközlekedés. A Nagykörúton már az elejétől volt tömegközlekedés?
2: Igen, eleinte ez az omnibus volt, és az első villamos, amelyik megjelent, ez a Király utcát a Nyugati pályaudvarral összekötő első villamosjárat 1887-ben indult meg, erről is beszéltünk már annak idején. A további szakaszokat folyamatosan építették ki az úttest két szélén, és majd csak a II. Világháború után helyezték a sineket középre. A Nagykörút tulajdonképpen a Dunától Dunáig tartó félköríves szakasz, az északi végén a Margit híd 1876-ban készült el, a déli végén pedig az akkori Horthy Miklós, ma Petőfi híd pedig 1937-ben.
1: A Nagykörút az a pesti oldalon akkor véget is ér.
2: Tulajdonképpen a Dunától a Dunáig tartó félköríves szakasz, de a két híddal összekapcsolta a Nagykörútat, a pesti oldalt a budai oldallal is. A Nagykörútat is fel kellett újítani, ugyanúgy, ahogy az Andrássy utat 1997-ben, aztán ehhez kapcsolódnak persze a budai oldalon is útvonalak, hiszen a Margit körút például a Nagykörútnak, a Margit hídnak a folytatása, de nem része a Nagykörútnak. Ami még érdekesség a Nagykörúttal kapcsolatban, és ezt sokszor nem vesszük észre, csak ha nagyon figyelünk, hogy van rajta egy dombocska az Oktogonnál, szabad szemmel is járható, ha tényleg megfigyeljük, az Andrássy út és a Nagykörút kereszteződésében, és ennek az az oka, ugye, ahogy már említettük korábban is, hogy az egész Nagykörút hosszában alatta fut egy elég mély mederben a gravitációs elven működő szennyvíz főgyűjtő csatorna, és ahhoz, hogy ennek megtartsák azt a szintjét, ami a gravitációs elven működő rendszerhez kellett, meg kellett emelni egy kis szakaszon a Nagykörútnak a vonalát, és ezért kellett ezt a dombot beépíteni, hogy a gravitációval tudjon haladni ez a víz folyama Nagykörút mélyében.
1: Van-e még valamilyen különlegessége a Nagykörútnak?
2: Igen, hogy nem egységes a számozás, növekvő, illetve csökkenő aránya, az mindig felmerül kvízekben, és engem is néha zavarba ejt, hogy éppen a Nagykörútnak melyik szakaszán vagyok, és azon a szakaszon merről merre nőnek a házszámok, és melyik a páros, és melyik a páratlan oldal. A számozás a Duna felől, mind a két oldalon, és a Blahától nő, majd a Nyugatitól és az Üllői úti kereszteződéstől csökken. De például, amíg a Szent István körúton és a József körúton a külső ív a páros oldal, addig az Erzsébet, a Teréz és a Ferenc körútnál a belső oldal kapta a páros számokat, szóval, ha nem is jegyeztük meg, hogy melyik éppen hol van, ha éppen keresünk egy konkrét házszámot a Nagykörúton, nagyon figyeljünk, mert nem biztos, hogy a Jászairól elindulva ugyanaz a logika érvényesül a páros páratlan oldalok, illetve a csökkenés növekvés szempontjai szerint.
1: Az Andrássy út, tehát 150 éves a Nagykörút, 130 éves, és hát ezért szeretjük Budapestet, mert hogy mindig történik itt valami, és történt régen is valami. Köszönöm.

0: A főváros zegzugos történetei a Klasszik Rádió 92.1-en. Ez a Mesélő Budapest.
1: A Mesélő Budapest rovatban, hát most elég sokat megyünk vissza az időben, 340 évet, 1686. szeptember 2-a, 3-a és 4-e mi történt itt?
2: Ekkor történt Buda visszavívása a töröktől, ugye 145 évnyi török uralom után, egészen pontosan ekkor vívták vissza az egyesített keresztény hadak, ugye osztrák, olasz, spanyol és több más náció részvételével a töröktől Budavárát. Ebben az időszakban meg kell említenünk egy olasz tudós és katona nevét, bizonyos Luigi Fernando Marsili nevét, akinek nagyon sokat köszönhetünk, hiszen a Buda visszavívása egy nagyon romboló időszak volt, mind a török, mind az osztrák oldalról, és neki köszönhetjük azt, hogy oly sok mindent tudunk törököktől visszavett Budaváráról, és oly sok kincset meg tudtunk menteni, úgyhogy részben beszélünk az ostromról, és beszélünk majd erről a, majd kiderül, grafomán, olasz grófról is, akinek oly sokat köszönhetünk.
1: Hogy került ő ide Magyarországra?
2: Rendkívül kalandos élete volt, 1682-ben osztrák katonai szolgálatba lépett, és ekkor jött először Magyarországra. Aztán egy évvel később, 1683-ban a Bécs ellen vonuló törökök fogságába esett. Egész télen át vizet hordott fel a Dunáról a várba. Ott van nekünk a Várkert bazánál a bizonyos vízhordó lépcső, ennek nem véletlenül ez a neve. És eközben, miközben ő fogolyként ott raboskodott a budai várban, kitűnően kiismerte a budai várpalota vízszerzési nehézségeit és az erődítmény gyenge és erősebb pontjait, és közben a török nyelvvel is ismerkedett. Raptartója azonban a török nem engedte át Pestre soha, de ezáltal Budát tényleg annyira megismerte, mint a saját tenyerét. És amikor 1686 tavaszán elindult ez a bizonyos második felszabadító hadjárat, tehát az osztrák és az egyesített seregek elindultak, hogy visszavegyék a budai várat a töröktől, Marsilit az ostromműveletek, illetve az erődítési munkálatok fő felügyelőjévé nevezték ki. Összefoglalta budai ismereteit, felhasználta egy Budáról korábban szabadult hadifogói katonatáj, tájékoztatását is, és egy konkrét tervvel állt elő Buda ostromára vonatkozóan.
1: Ekkor hol járunk pontosan az időben?
2: Szeptember 2-án volt ez a bizonyos végső roham, amikor végül sikerült Budát felszabadítani. Ebben az ostromban Marsili egy korábbi sebesülése miatt sajnos nem vehetett részt, és egy dombról nézte végig az ostromot, de nagyon szemléletes leírást adott róla, úgyhogy ezt idézném. A látvány azt a benyomást keltette, hogy elérkezett a világ vége, de a mieink bátorsága, Isten kegyelmének és a herceg, ez Savoyai Eugén herceg, rettenthetetlen stégének támogatásával kis idő alatt a törökök igen rövid ellenállása mellett a támadott rondellánál, amelyet én választottam ki, mint a legmegfelelőbb helyet, a császári erők benyomultak, nemre és állásra való tekintet nélkül kardélre hányva azt az egész derék és nagyszámú helyőrséget, lángba borítva az egész várost, úgyhogy a keresztények számára nem maradt más, mint a föld és hamu.
1: Ez egyébként egy elég súlyos történet, és szerintem a látvány is az lehetett, és utána a másnap is.
2: Igen, egyrészt egy örömteli esemény volt, hogy 145 évnyi török fennhatóság után végre felszabadulunk, de egy borzasztóan pusztító, romboló ostrom volt ez, és hát a győzelem másnapján Marsili volt az, aki sietett felderíteni a súlyos áldozatok árán visszahódított Budavárát, ugyanis az utolsó napok során az ágyútűzben például felrobbant az egyik lőporraktár, és ez a keletkezett tűz a belső várnegyed szinte minden épületét tönkretette. Tehát ha nem volt elég a külső támadás, ez a belső robbanás is még hozzájárult. Úgyhogy a romok és a füstölgő hamu alatt turkálva, az elszabadult katonaság persze, és itt az osztrákokat is beleértjük, zsákmány és hadifoglyok után kutatott, és Marsili volt az egyedül, aki nem a harácsolásra, hanem a kultúra megmentésére igyekezett odafigyelni. A régi királyi palota egyik megmaradt szárnyában felfedezett 10 ládát, és benne voltak Mátyás király híres könyvtárának, a Korvináinak megmaradt elemei. Körülbelül 800 kötet korvina volt ebben a 10 ládában. A városparancsnok pasák szigorú őrizet alatt tartották ezt a nagyértékű gyűjteményt, de a várban dúló katonaság, az osztrák és a vegyes katonaság szétszórta és megrongálta a könyveket. Hiszen a zsákmányoló császári katonák nem tartották ezt értékesnek, szétverték a ládákat, a könyveket lapjaiknál fogva ráncigálták ki, kincset véltek találni alattuk, széttaposták őket, illetve folytást csináltak belük a muskétáikba, tehát minden ott pusztult. A császári parancsnokság csak körülbelül 300 kötetet tartott érdemesnek arra, hogy a bécsi udvarba szállítsa. Marsili eközben a palotában talált könyvtár maradványaiból szép számmal vett magához könyveket, illetve segítkezett a könyvek összeírásában és a Bécsbe szállítatásában. És ahogy az elején jegyeztem, meglehetősen írásmániás, a grafomán volt Marsili, úgyhogy nem mulasztotta el, hogy ismét egy helyzetleírást adott nekünk, két helyrajzi térképpel kísért feljegyzéseiben nagyon részletes beszámolót kapunk a törökök épületeiről. És innen tudjuk például azt, hogy Budának ekkor 23 mecsetje volt, és a törökök 9 hévizes fürdőt használtak Budán, többet, mint ahány melegvízű budai fürdőnk ma van. Leírja Marsili azt is, hogy milyenek voltak Mátyás király fegyvertermei, milyenek voltak azok a budai jégvermek a török időkben, amelyekből minden nyáron mindenki kétszer kaphatott ingyen jeget, azért a 17. században beszélünk. És leírja a Buda várkapuit is, ahol a vándor a török időkben mindig jégbe hűtött vízzel oldhatta szomját. Megemlékezik a törökök népkonyhájáról is, ahol a város szegény és az utasok minden pénteken, ugye ez az iszlámnak a szent napja, ingyen cipót, rist és gyertyát kaphattak. De ír a budai janicsárok 42 kaszárnyaszerű lakóházáról is, és leírja a budai főmecsethez, ez a mai Mátyás templom, ehhez épített iskolaépületnek a leírása is megvan Marsili tollából. Ez az iskolaépület a Buda visszafoglalása során elpusztult a tűzvészben, de a könyvanyag egy részét Marsili megmentette.
1: Mit tudunk még tőle?
2: Azt is tudjuk, hogy a törökök 22 sütőházat, azaz pékséget működtettek Budán, és ekkoriban a városban 4 török kolostor állt, többek között a Gülbaba,
1: a mai napig látogatható,
2: és 60 dervis végezte a szolgálatát. És végül Marsili volt az, aki összeszámoltatta a tüzérségi hadizsákmányt, Budán 460 kis és nagy kaliberű ágyút zsákmányoltak a keresztény hadak. Két további emlékiratában Marsili feltárta a budai siralmas állapotokat is, és tervet nyújtott be Buda újjáépítésére. Ezeket a terveket sajnos a Habsburgok nem valósították meg, sőt még a következő évtizedekben sem nagyon fordítottak pénzt a budavári terület újjáépítésére.
1: Hagyatéka, én azt gondolom, hogy felbecsülhetetlen, ugye?
2: Mindenképpen a késői törökkori Magyarország leírásában elévülhetetlen érdemeket szerzett, egy olyan korrajz, aminek a színes, szemléletes leírásaiból és az illusztrációkból a mai napig meríthetünk. Úgyhogy most, ahogy így 340 évvel a Buda visszavívása után vagyunk, gondoljunk rá, és különben van már egy szobra, méghozzá fönt a Várnegyedben, a Stököl lépcső tetején, a királyi palota egyik lépcsősoráról beszélünk, ott van fönt egy mellszobra Marsilinek, úgyhogy ha arra járunk, akkor most már tudni fogjuk, hogy mi is a szobor mögötti történet.
1: Köszönöm.
0: Klasszik Rádió 92.1.

0: Mesélő Budapest a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Mesélő Budapest rovatban ugye folytatódik az a sorozatunk, amely az egész évet átfedi, méghozzá Budapest múzeumai sorozatunk, amelyet még a következő évben is fogunk folytatni, mert annyi múzeum van Budapesten. Most elérkeztünk a Retro Múzeum és Élményközpontba. Hol vagyunk most? Hova kell ellátogatnunk?
2: Az október 6. utcában vagyunk, nagyon közel az Erzsébet térhez. Ez egy olyan múzeum, ami azt gondolom, hogy tényleg mindenki számára egy igazi idő és élményutazást kíván. Az idősebb korosztály talán szerepíti a fiatal korában, nosztalgiázhatnak. A fiatalok a 40-es, 50-es korosztály, a mi korosztályunk, a gyerekkorunkba mehetünk vissza, és ha a gyerekeinket visszük el, akkor megismertethetjük őket a mi gyerekkorunkkal. Mi ezt így csináltuk a férjemmel, elvittük a két fiunkat, és nagyon-nagyon klassz élményeink voltak ott a Retro Élményközpontban, mert hogy ez valóban egy élményközpont, majd mindjárt kiderül, hogy miért. Ugye a mai fiatalok számára ez egy ismeretlen világ, a szocializmus évei. Fontosnak tartom elmondani, hogy két ilyen múzeum van Magyarországon, ugye, ami a kommunizmus éveibe visz minket vissza. Az egyik a Terrorház, ami ennek a sötétségét, a nyomasztó mi voltát, és tényleg a drámaiságát hozza vissza, a Retro Élményközpont pedig a báját, a vidámságát. Uh-huh. Tehát a kettő ugyanarról a korszakról beszél, teljesen más megvilágításban, úgyhogy a kettő szerintem együtt adja vissza a kornak a sokszínűségét, ha úgy tetszik. Mindenképp érdemes ellátogatni, legalább 2-3 órát érdemes rászánni.
1: Mindig is itt volt egyébként ez a múzeum? Tehát ez ide készült?
2: Ez ide készült. Ez a múzeum 2021. augusztusában nyílt, körülbelül 6 év előkészület után egy magán befektető kezdeményezésére, ugyanis Németországban van egy ugyanilyen múzeum, a DDR múzeum, kelet-német múzeum, ami teljesen hasonló koncepció mentén hozza vissza a kelet-német, nyugat-német megosztottságot, a kommunizmus éveit. Innen jött a példa, tehát német példa volt. Magánszemély nyitotta meg ezt, vagy álmodta meg ezt a múzeumot, bankhitellel természetesen. Hogy honnan jött az anyag, gyakorlatilag magánemberek gyűjteményéből, gyárak adományából, pusztulásból megmentett neonreklámokból, és hát a saját emlékeiből és saját relikviáiból álmodta meg a gulyás kommunizmus bemutató gyűjteményt.
1: Mondtad, igen, hogy élményközpont, ezzel akartad folytatni?
2: Igen, mindenképpen, hiszen egy abszolút interaktív múzeumról van szó. A fiókok kinyithatók, a polcok kinyithatók, minden kis fiókba találunk valamit, gombokat lehet megnyomni, ilyen panel épületeket látunk, ahol a

0: Lakások is külön-külön valamit rejtenek. Játékok, kvízek, videók vannak, de régi telefonokat is betárcsázhatunk, itt úttörődalokat, vicceket hallunk, rádiókabaré részleteket. Tényleg abszolút mindenki talál magának valamit, és órákat el lehet tölteni.
1: Hány szintes ez az élményközpont?
0: Három szinten találjuk ezt a múzeumot. 9 régi motorkerékpárt is találunk, 3 szocializmus éveibe visszarepítő gépkocsit is találunk, közöttük az egyik egy szimulátorra alakított Lada rendőrautó. Virtuális gazdagréti lakót telepen járőrözhetünk, és a szomszédok sorozat panel lakásaiba is betekinthetünk. Találunk itt, ugye most már a városban csak elvétve látható telefonfülkéket is. Ahogy mondtam korábban, itt korabeli viccek, kabarék szólnak, hallhatjuk Hofi Géza hangját, Markos Györgyöt, vagy éppen a rádiókabaré ismertebb bohózatait, de vannak olyan telefonfülkék is, ahol a régi katonai eskütételek, vagy éppen a 60 és 89 között zajló legfontosabb politikai és történelmi eseményeket hallgathatjuk meg. Tehát tényleg komoly és vidám dolgok egyaránt megtalálhatóak.
1: Gondolom, hogy rengeteg minden történt, és ezek az események is megjelennek, ugye, ebben
0: ez
1: a múzeumban.
0: Így van. Ugye a mi első űrhajósunk Farkas Bertalan, aki először járt az űrben, ha lemegyünk az alaksorba, akkor megnézhetjük, hogy mi mindent vitt magával az űrbe Farkas Bertalan. Itt látjuk a 82-es űrutazásához kapcsolódó relikviáit, itt van egy űrruha is, ugyanaz a típus, amelyben annak idején ő utazott. Maga az űrhajós körben Farkas Bertalan is volt ebben a látogatóközpontban.
1: Mit tud adni nekünk még ez a retro múzeum és emlékközpont?
0: Kipróbálhatjuk magunkat híradósként, a 80-as éveket idéző korabeli híradó stúdiójában, készíthetünk emléklapot retro stílusban, de meg is foghatjuk, meg is nézhetjük a korszak ikonikus tárgyait. Van egy retro bistró is, különben, ahol a régi ízeket is újraélhetjük. Van Bambi, retro hotdog, Julius Meinl kávék, Maci kávé, Márka üdítő, ezek mind azok a nevek, amik nekem is tényleg a gyerekkoromat idézik. Van Jaffa szörp, Málna szörp, és itt különlegesség az unikum és pálinka zselét tartalmazó ital választék.
1: Említetted, hogy ugye ez a látogató központ 2021. augusztusában nyílt.
0: Így van, és azóta már számos retro sztár és celeb is járt a helyszínen. Például a Malév sarokban ott találtuk Korda Györgyöt és Balázs Klárit, járt a Neoton Familia, Hungária itt, illetve a Dal produkció számos sztárja is megjelent, hiszen abszolút megfoghat minket ez a retro életérzés, és teljesen átjön minden egyes szögletéből ennek a múzeumnak. Van egy ajándékboltja is, itt retro típusú ajándéktárgyak vannak, könyvek, de itt például Turbo, a Donald Drágó. Ez szerintem neked is mindent
1: persze,
0: visszahoz,
1: persze,
0: nem? Turbo Rágó, Cigi Rágó, Limópor, amit ugye sosem oldottuk fel, hanem
1: nem a
0: nyalogattuk a tenyerünkből.
1: Igen.
0: De van Michael Jackson kitűző, pompom kitűző, régi oklevelek, régi kitűzők, úttörő, ilyen rajnapló, őrsnapló, amiket mi is írtunk annak idején. Nem tudom, hogy te is írtál-e, még én
1: csak
0: írtam.
1: Én csak kis dobos voltam, nálam már megszűnt az, hogy...
0: Na, én még voltam úttörő.
1: Úttörő legyek, igen.
0: Annyi dologban magamra ismertem, a kiváló kisdobos, kiváló úttörő jelvények, ezek is ott vannak, szóval tényleg igazi időutazás. Menjünk el.
1: Van Facebook oldaluk, van weboldaluk, érdemes ott tájékozódni, és akkor most, ahova elhívtuk a hallgatókat, Retro Múzeum és Élményközpont.

0: A főváros zegzugos történetei a Klasszik Rádió 92.1-en. Ez a Mesélő Budapest.
1: A Mesélő Budapest rovatban most egy olyan témát hoztál, amelyre én sohasem gondoltam volna, hogy ezzel a címmel valaha fogok találkozni. Budapest a malomváros. Mindent gondoltam volna, de ezt valahogyan nem.
2: Hát nagyon kevesen tudják, hogy majdnem 2 évtizeden keresztül Budapest volt a világ első számú malomipari központja. Egészen konkrétan nem az első között volt, hanem az első volt, majd mindjárt eljutunk oda is, hogy ez hogy történhetett meg. Valóban manapság már nem így gondolunk Budapestre, de az 1800-as évek második felében ez volt az egyik fő tevékenysége a fővárosnak. Na de ne rohanjunk annyira előre.
1: Így van, menjünk vissza.
2: A kezdetekhez, akkor, ugyanis 1841. szeptemberében kezdte meg a működését a pesti József Henger malom. Korábban malom kövekkel őrölték a búzát liszté, azonban ezek a kövek nem tudtak kellő finomságú lisztet létrehozni, és Széchenyi gróf volt az, aki kezdeményezte azt, hogy először is használjanak gőzgépeket. Ugye tudjuk, hogy a gőzgépek Angliából jöttek be, akár a vonatok terén, a vasúti közlekedés terén, tehát ez megjelent a malomiparban is. Voltak már korábban is gőzgépek, de itt még továbbra is malomkövekkel őrölték a gabonát. Aztán Svájcban 1835-ben kezdte meg működését az első hengermalom, ahol acélhengerek helyettesítették a malomköveket. Tehát ez nagyon fontos volt, hiszen mivel száraz eljárással történt az őrlés, sokkal eltarthatóbb és sokkal finomabb, tehát apróbb szemcséjű lisztet tudtak előállítani. Mivel meglehetősen drága volt a karbantartás, azért lassan haladt ezeknek az elterjedése, de ahogy említettük a legelején, 1841-ben már megépült nálunk az első hengermalom, József Nádorról kapta a nevét, és ez a későbbi Margit híd pesti hídfőjétől délre a mai Stollár Béla utcánál állt. Tehát ugye ekkor még nem állt a Margit híd. Ez volt tehát az első. Itt 2 hengeren száraz lisztőrléssel napi 17 tonna lisztet állítottak elő, annyit, mint Pest-Buda hagyományos malmai együttesen. Tehát ez mutatja, hogy milyen hihetetlen hatékony volt ez az új eljárás.
1: Milyen hatással volt ez, akár a gépiparra, akár Budapestre?
2: Megjelenik a svájci Ganz Ábrahám, aki a hengermalom gépműhelyének a hívására érkezik Pestre. Felállítanak egy öntödét, és itt kezdi el aztán a szakértelmét bizonyítani. Ebből válik ki aztán majd, és alapítja meg saját vállalkozását Ganz Ábrahám a Vízivárosban, de közben nagy vállalattá növi ki magát, és Ganz utódja, Megvárt András volt az, aki egy új típusi hengerszéket hozott létre, és ezt tette világhírűvé a magyar őrlés. Tehát ez egy továbbfejlesztett változata volt ennek a már említett hengermalomnak. Ez volt az a technikai vívmány, aminek segítségével egészen különleges, konkrétan világszintű, világ első minőséget tudtak létrehozni a lisztgyártás terén, olyannyira, hogy az úgynevezett nullás lisztért Londonban 6-7%-kal többet adtak az árutőzsdén, mint más malmok legjobb termékeiért. Tehát itt már Budapestről mondhatjuk azt, hogy világvezető. Ezt követően megjelennek a további nagymalmok is az mostani Lipótvárosban.
1: De hol?
2: A már említett József Hengermalom környékén ez volt az első malomnegyed, a másik malomnegyed pedig a Soroksári út mellett a Concordia RT és annak környéke volt. 1866-ban alapították meg a Concordiát. Tehát most érünk abba az időszakba, az 1860-as, 70-es években, amikor az élvonalban vagyunk, világelsők vagyunk, a világ legnagyobb malomipari központja Budapest egészen a 90-es évekig. Ekkor szorul második helyre az amerikai Minneapolis mögé. Tehát a 60-as, 70-es, 70-es, 80-as években egészen a 90-es évekig világelsők vagyunk. Magyarország búzatermésének a harmadát őrlik pesti malmok, közben importgabonát is feldolgoznak, és hát persze a Monarchia piaca az, amely elsődleges felvevője ezeknek a termékeknek, de emellett Berlin, Párizs, London pékjei és háziasszonyai is magyar lisztet vásárolnak. És ha valami nagyon finomat akarnak sütni, akkor mindig mindenki magyar lisztet vásárol.
1: Ezután bármilyen adat.
2: Még Brazíliában is, olyannyira, hogy a tengeren túlra, az óceánon túlra is eljut a világhíres magyar liszt. A fővárosban például 1870-ben 14 gőzmalom működött, ahol 3000 munkást foglalkoztattak. 1873-ban 2,7 millió mázsa gabonát dolgoznak föl, és a csúcson 1912-ben 9 millió mázsa gabonát dolgoznak föl. Ezek olyan számok, hogy így fel se fogja az ember, hogy hány nullát kéne a 9-es után tenni egész konkrétan.
1: Na de mi történt ezután?
2: Hát természetesen a 20. században, ugye 12 a csúcsév, a monarchia szétesése, hiszen az első világháború végén tudjuk, hogy szétesik a monarchia, jön Trianon, és hát a belső piacok elvesztése, úgyhogy ez volt az igazi csapás, úgyhogy 1925-ben például már a kapacitásnak csak az 1/5-ét tudják kihasználni, és aztán ezután sorra szűnnek meg az üzemek. Már 1925 1913-ban 13 van, 29-ben már csak 6 malomban őrölnek lisztet.
1: Felfedezhető ez még Budapesten valahol? Hogy volt ilyen?
2: Gyakorlatilag a Lipótvárosi malomnegyed utolsó nyomai is eltűntek, tehát ezért annyira ismeretlen téma ez nem csak neked, hanem szinte mindenkinek, hiszen semmi látható nyoma nincs mindennek. A Soroksáron igen, ott vannak látható nyomai, de a mai Lipótvárosban semmi.
1: A Hengermalom út, vagy a Hengermalom utca, név. Így ez van. Az, ami emlékeztet.
2: Igen, egy utcanév valóban. Tárgyi emlék, épületemlék nincs erről a területről, de a Hengermalom utca az mindenképpen.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Színházi Fesztivál 18 izgalmas előadással online a Nappaliból. Szeptember 18-ától 10 estén át népszerű vidéki és fővárosi színházak produkciói az E-Színház Fesztiválon. Az Early Bird bérletek már kedvezményes áron kaphatók. Részletek és jegyvásárlás az elszínház.hu oldalon. Az Elszínház Fesztivál együttműködő partnere a Klasszik Rádió.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Gyermekvédelmi alapot hoz létre a kormány. Újra lesz környezetvédelmi hivatal Magyarországon. Marad a meleg idő több-kevesebb napsütéssel. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Gyermekvédelmi alapot hoz létre a kormány 1 milliárd forinttal. A keretből azokat a fiatalokat segítik, akik 1997 óta a gyermekvédelem rendszerében bántalmazást, visszaélést vagy kizsákmányolást szenvedtek el. Az alap részleteiről a következő hónapokban nyilvános vitát kezdeményez a Szociális és Családügyi Tárca. Országos élőkörnyezetfelügyeleti főhatóságot hoz létre a kormány a természeti erőforrások védelmének megerősítéséért. Köbel Anita kormány szóvivő elmondta, 10 évig nem létezett olyan központi hivatal, amelynek küldetése a természeti és tájörökség, a környezeti értékek, a környezeti elemek, valamint az éghajlat védelme lett volna. Visszatér az Erasmus a magyar egyetemekre, jelentette be az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lanner Judit közölte, a kormány augusztus végéig minden szükséges lépést megtett. A korlátozással érintett 21 intézmény már rendelkezik érvényes Erasmus pályázattal a most kezdődött tanévre, így ismét megnyílnak a lehetőségek a hallgatók előtt. Szombaton tartják az idei retro véradást. Az önkénteseket országszerte 32 településen retrózene sörvirsli menü várja, ezúttal dupla értékű étkezési utalványt, valamint ajándékot is kapnak. A helyszínekről a vérellátó szolgálat honlapján lehet tájékozódni. Több balkáni országban is terjed a nyugat-nílusi vírus. Horvátországban már 10 fertőzöttről tudnak, Szerbiában pedig 11 esetet tartanak nyilván, Észak-Macedóniában ennél is több megbetegedést jelentettek. Közben hétfőn Magyarországon is regisztráltak egy nyugat-nílusi lázzal fertőzött beteget. Dr. Nagy Anna, a Nemzeti Népegészségügyi Központ biológusa a közmédiának elmondta, a vírus a legtöbb esetben enyhe tüneteket okoz, és nem tartja valószínűnek, hogy komolyabb járvány legyen hazánkban. A Kreml szóvivője szerint Németország alaptalanul vádolja Oroszországot a lipcsei repülőtéren augusztus elején történt drónincidenssel kapcsolatban. Dmitrij Peszkov egyben nehezményezte, hogy a német belügyminiszter nem szólalt fel Ukrajna ellen, amikor gyakorlatilag tetten érték az északi áramlat felrobbantóit. Az ukrajnai rendezésről szólva azt hangoztatta, Moszkva nem zárja ki a megállapodást, de a Kreml nem fog közvetlen kapcsolatba lépni Kijevvel, elfogadják az amerikai közvetítést. Országszerte bringás reggelivel és uzsonnával várják a kerékpárral közlekedőket szeptember 16-án. A Magyar Kerékpáros Klub Bringázza munkába kampányának programjaihoz az ország számos pontján csatlakoznak helyi közösségek. Szombaton reggel északnyugat felől ismét felhők érkeznek és elszórtan kialakulhatnak záporok, zivatarok. Hajnalban 15-20, délután 25-34 fokra számíthatunk.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Duett. Két óra, egy vendég és a Klasszik Rádió 92 egy frekvenciája. Minden vasárnap Bálint Edina beszélget a legérdekesebb emberekkel, akik a legkülönbözőbb területekről érkeznek. Színészek, művészek, elismert szakemberek mesélnek önöknek minden vasárnap délelőtt 10 órától, nem csak klasszikusokról.
1: Üdvözlöm Önöket, szép és derűs napot kívánok! Szeretettel köszöntöm vendégemet, Konyorcsik Borbálát, a Hosszú Lépés Járunk társalapítóját, a Női Szörnyetegek című könyv szerzőjét. Szia, Bori!
2: Szia, Edina!
1: Örülök, hogy itt vagy. Hát most két női szörnyetek beszél a női szörnyetegekről, mondhatnám, de közben nem, mert hogy itt egészen másról van szó. Mégis mire utal a Női Szörnyetegek cím?
2: A Női Szörnyetegek című könyvem, ez hét alkotó története, női alkotó története a 20. század elejéről, és magát a címet úgy találtam meg, hogy az Országos Széchenyi Könyvtár mikrofilm olvasójában kutattam valami teljesen más dolog után. Ezt úgy kell elképzelni, mint egy diavetítőt felnőttek, tehát nincsenek digitalizálva a folyóiratok, és ott kell végig pörgetni mindent, és egyszer csak megakadt a szemem a női szörnyetegek szó összetételen, ez egy cikk címe volt, és megálltam a pörgetésben, hogy megnézzem, hogy ez micsoda. És kiderült, hogy ez egy 1907-es botránynak a története, amikor egy dr. Kmeti Károly nevezetű egyetemi tanár tett egy olyan nyilvános kijelentést, hogy szerinte sokkal kevesebb nőt kéne beengedni a felsőoktatásba, mert hogyha egy nő tovább tanul, akkor nem fogja tudni annyira élvezni az anyaság és a háztartás örömeit. És hát nagyon elmérte magát ez az úr, ő már egy az 50-es évei végén járt, amikor ezt a szerencsétlen kijelentést tette, mert óriási botrány lett, tehát már akkor se lehetett így beszélni nőkről, és rengeteg cikk született, rengeteg olvasói levél érkezett, hogy ez felháborító, és hogyha Kmeti Károly most keresne feleséget, akkor biztos nem kapna, mert annyira kínos, amit csinál. És valóban ebből egy ilyen végtelen szerencsétlen elhúzódó helyzet alakult ki, hogy nem lehet női szörnyetegeknek nevezni azokat a nőket, akik tovább tanulnak. És nekem nagyon megtetszett ez a cím, azért is, mert jól leírja ezt a hét alkotó művészt, akik tényleg mindent azzal lerendeltek alá, hogy alkothassanak, és ilyen pályát tudjanak befutni a századelős Budapesten. De őszintén szóval nekem is sokat mondott ez a cím, mert szerintem sok nő éli át azt, hogy egy nála sokkal idősebb férfi úgy beszél vele, ahogy már nem kéne, és ami egy teljesen rég lejárt érához tartozik, úgyhogy azt gondolom, hogy a mai nőknek is sok mindent mondhat ez a történet.
1: Most nem, minthogyha ez lenne a legfontosabb, de mégiscsak mi lett Kmeti Károly sorsa? Tudsz róla valamit?
2: Kmeti Károly nevét eléggé elfelejtettük, tehát szerintem nem sokan hallottak róla, tehát szóval leginkább ez a botrány az, ami valamennyire megőrizte az ő nevét, tehát én nem találkoztam soha az ő történetével előtte, lehet, hogy nálam okosabbak, igen, de azt gondolom, hogy ő alapvetően hát ezzel a nagyon kellemetlen kijelentésével ment nyugdíjba.
1: Ellenben az általa minősített női szörnyetegek híressé váltak.
2: Igen, tehát Kmeti Károly által kigúnyolt nők aztán nagyon híresek lettek a valóságban, tehát a női szörnyetegek hét olyan életút története, akiket sok esetben elfelejtettünk már, mint mondjuk a szerencsétlen nevű Undi Mariska, aki iparművésznő volt, és a maga korában még az Undi nem undorítót jelentett, de van, akinek megmaradt a neve, mint például Kafka Margit, akiről aztán gimnáziumot neveztek el. Az elfelejtettek közé lehet sorolni szerintem Erdős Rönét, aki hát nagyon sikamlós, erotikus regényekből lett nagyon gazdag. Ott van Ferenci Noémi, aki goblány művésznő volt, és ő úgy dacolt a korszellemmel, hogy nem szült gyereket soha, és magányosan fér nélkül élte az életét. Tehát nagyon sok olyan sorsot találtam, amik érdemesek voltak arra, hogy visszahozzuk őket egy kicsit a köztudatba. Tehát nekem ez egy fontos, talán nagy szó a misszió, de egy olyan téma, ami mindig is érdekelt, hogy azokat az elfelejtett női sorsokat, amik megérdemelnék, hogy emlékezzünk rájuk, visszahozzuk valamilyen módon.
1: Hét alkotóról van szó, hét alkotó művészről. Mi volt a közös bennük? Milyen olyan képességük, tulajdonságuk volt, ami összekapcsolja őket?
2: Alapvetően ezekben a nőkben az a közös, hogy teljesen szembe mentek a forgalommal a 20. század elején, tehát az ő életükben az alkotás volt a legfontosabb, az önálló egzisztencia megteremtése, az, hogy helyet és időt találjanak arra, hogy az ő választott művészeti águkban alkothassanak, de ami számomra még ennél is érdekesebb az az, hogy összeköti őket az önbizalom hiány is. Tehát minden egyes női sors esetében én találtam olyan napról részletet, visszaemlékezést, levelet, ami arról szól, hogy félnek attól, hogy soha nem jön meg a siker, megvan a siker, de hamar el fog múlni, nem tudják megélni ezt a sikert, úgy gondolják, hogy ez csak az események közjátéka, és igazából nekik maguknak kevés közük van hozzá. És ez nekem azért volt egy hátborzongató dolog, mert én is nagyon sok ilyen nőt ismerek a saját életemből, a saját környezetemből, akik nagyon sikeresek, mindenki sikeresnek tartja őket, de valójában ők nem teszik magukat erre a polcra, és ők is ezzel a ma már imposztor szindrómának nevezett dologgal szenvednek, ami nagyon, nagyon fájdalmas módon összeköti azokat a nőket, akik 120 évvel ezelőtt éltek Budapesten, és azokat, akik most.
1: Nem sokára beszélünk róluk, részletesebben is. Kanyarcsik Borbála a vendégem, a könyv szerzője, a Hosszú Lépés Járunk társalapítója.

0: Duett a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Vendégem Konyorcsik Borbála, a Hosszú Lépés Járunk társalapítója, a Női Szörnyetegek című könyv szerzője. Milyen jó ezt kimondani, Bori, hogy női szörnyetegek. Mi volt az mégis, ami mágnesként szolgált benned a témát illetően?
2: Én azt láttam, hogy ezek nagyon régi történetek, 120 évesek nagyjából, de mégis én személyesen is nagyon sok mindenhez tudtam kötődni ezekben a történetekben. Tehát ugye alkotóművészekről van szó, és azért nekem is keresztül kellett mennem egy alkotói folyamaton, tehát amikor arról kutattam, írtam, hogy Kafka Margit milyen nehezen tudja kihasítani az időt meg a teret az írásra, és mégis ellátni a gyerekét, akkor azért én is éreztem hasonlókat, tehát nekem is megvoltak a magam konfliktusai azzal, hogy tudjak annyira önző lenni, hogy megírhassam ezt a könyvet, hogy legyen rá terem meg időm, ami megint egy hasonló dolog az önbizalomhoz, hogy szerintem keveset beszélünk arról, hogy a női önzést mennyire nem bocsátja meg a világ. Tehát ez egy olyan jelző, amit nők sokkal gyakrabban megkapnak, mint férfiak, és azt gondolom, hogy nőként nehezebb azt mondani, hogy nem érdekel az, hogy hegyekben áll a mosatlan, nem érdekel az, hogy nem tisztítatom ki a gyerekkel a cipőjét, nem érdekel az, hogy pirítós lesz vacsorára, elmentem könyvet írni. Tehát én azt gondolom, hogy én is vívtam egy ilyen csatát, hogy nagyon sokszor azt kellett mondanom, hogy bizonyos anyai feladataimat nem fogom tudni olyan patenttel látni, ahogy ezt magamtól elvárnám, mert nagyon szeretném megírni ezt a könyvet. És ilyen szempontból ez egy érdekes belső utazás is volt, amikor ezekkel a nagyon intenzív női sorsokkal ismerkedtem, kutattam, fogtam őket össze, hogy igazából sok szempontból keveset változott a világ.
1: Pedig a 7 női művész a 20. század elejé Budapesten alkotott. Most pedig itt vagyunk 2025-ben.
2: Itt vagyunk 2025-ben, de például amikor arról olvasunk ebben a könyvben, hogy a legtöbb nőnek volt gyereke, tehát a 20. század elején nem lehetett, nagyon nehezen lehetett meghozni azt a döntést, hogy egy nő azt mondja, hogy ne legyen gyereke. Azt gondolom, hogy ezt még ma is sokszor megkérdőjelezik, hogyha valaki úgy dönt, hogy nem lesz anya, de akkor meg végképp így volt, hogy ezek szenvedtek azzal, hogy hogyan lehet az anyaságot és egy értelmes alkotó munkát összeegyeztetni, és nyilván senki nem támogatta őket abban, hogy alkossanak, tehát alapvetően a társadalmi nyomás az volt, hogy menjenek férhez és szüljenek gyerekeket. Viszont, hogyha megnézzük azt, hogy ma milyen nyomások vannak egy nőn, hogyha anya lesz, akkor bizonyos szempontból több, mint 120 éve. Tehát azért az első világháború előtt azért senki nem kérte számon egy anyán, hogy mondjuk játszik-e a gyerekével, vagy milyen egy gyerekkor. Tehát, hogy sokkal megengedőbbek voltak sok szempontból egy nővel, mint ma.
1: Hát illetve, ha valaki tudatosan nem vállal gyereket, akkor ma is ferde szemmel néznek rá.
2: Ma is ferde szemmel néznek rá, sőt, tőlem is gyakran megkérdezik, hogy miért nincs még 2-3 gyerekem, vagy legalább még egy, tehát, hogy nagyon, nagyon erősen, hogy mondjam, ez mindig egy olyan téma, amiben úgy nem félnek beleállni az emberek, hogy egy nő mit kezd a testével, tehát hogy ez egy nagyon alapvetés, hogy erről lehet beszélni, pedig nem biztos, hogy ezt ennyire nyíltan kellene kezelni. De a 20. század elején végképp így volt, tehát egyszerűen felfoghatatlan volt, hogy egy nő nem akar gyereket, de azért azt is hozzá kell itt tenni, hogy ott nem feltétlenül csak egy döntés volt ez, hiszen a fogamzásgátló eszközök is azért meglehetősen gyerekcipőben jártak, tehát ez még nem volt annyira egyszerű, mint ma. Tehát egy ilyen kérdés is volt az anyává válás, hogy egyáltalán meg tudja-e valahogy gátolni valaki, aki nem szeretné.
1: Hát itt voltak éppen a nőiség megéléséről is szó van, nem? Tehát, hogy ezt milyen formában tehetem meg, hogy hogyan történik mindez, hová helyezem a hangsúlyt? Mondjuk dolgozhatok-e életem egy szakaszában erőteljesen úgy, hogy mondjuk háttérbe szorítom a családomat.
2: Pontosan, és ebben a könyvben én azt szerettem nagyon, hogy nagyon különböző női sorsokat tudtam megmutatni. Tehát ott van például Erdős René, aki úgy lett híres, hogy először erotikus verseket kezdett el írni, aztán pedig erotikus regényeket, és nagyon-nagyon jól megélt belőle a két világháború közötti Magyarországon, de nyilván minden oldalról támadták, és felháborító volt, hogy egy nő a saját vágyairól mer írni, és hát azért a teljes budapesti társaságot feldolgozta ezekben az írásokban, mindenki teljesen felismerhető volt. Tehát ez is egy nagyon merész választás volt, de nagyon merész választás volt mondjuk Undi Mariska, aki egyszer ment férjhez nagyon-nagyon rövid időre, ő egy iparművésznő volt, keresztül kasul utazta a világot egyedül gardedám nélkül, rengeteg mindent csinált életében, ruhatervezéstől kezdve a freskó festésen át a szőnyek tervezésig, gyerekjátékokat is tervezett, de neki magának soha nem lett gyereke. És ő is egy érdekes karakter olyan szempontból, hogy valaki gyerekjátékokat tervez, gyerekbútorokat tervez, tehát hogy nagyon kötődik a gyerekekhez, de ő magának nem lesz gyereke, ami megint csak egy döntés, amit nagyon nehéz lehetett meghozni a 20. század elején, és legalább annyira merész döntés volt, mint egy nagyon, hogy mondjam, gazdag szerelmi életet élni, és ezt meg is írni regényekben.
1: Köszönöm szépen, Bori. Jövünk vissza Konyorcsik Borbálával, a Női Szörnyetegek című könyv szerzőjével, a Hosszú Lépés Járunk társalapítójával.

0: Duett a Klasszik Rádió 92.1-en Bálint Edinával.
1: Vendégem Konyorcsik Borbála, a Hosszú Lépés Járunk társalapítója, a Női Szörnyetegek című könyv szerzője. Bori, korábban beszéltünk az anyaságról, az anyaság megéléséről, arról, hogy hogyan lehetett ez a 20. század elején, és hát hogyan történik mindez most. És azért van itt egy olyan jelenség, amit én már tényleg évek vagy évtizedek, talán 10-20 éve is látok, egyre erősödni, ez pedig a nők közötti rivalizálás, ami megmutatkozik abban is, hogy vajon ki milyen anya, ki a jobb anya, kinek a gyereke indul el először, ki az, aki először elválasztja a gyereket, meddig kell szoptatni, szóval most itt ugye a sor az hosszan folytatható. Tehát, hogy a női rivalizálás az például az általad megírt 7 alkotónő esetében jelen volt-e?
2: Abszolút jelen volt, itt különösen az írónők esetében jól nyomon követhető, hogy hát eléggé fúrták egymást, meg hát olyan is előfordult, hogy mondjuk Jászi Oszkár először Erdős Röné írónőnek udvarolt, aztán amikor hát ejtette szegény Jászi Oszkárt, akkor ő Lesznai Annát, egy másik szereplőt vette végül feleségül, tehát hogy nagyon sok összefonódó szerelmi szál van ebben a történetben. Itt a rivalizálás az azért egy nagyon érdekes dolog, mert ugye minél kevesebb sikeres nő van, annál érdekesebb az a sikeres nő. Tehát, hogyha ha valaki befutott, és jó a szakmájában, egy jó helyen van a karrierjében, akkor ez is szörnyű kimondani, de hát az az érdeke nőként, hogy minél kevesebb hasonló nő legyen, hiszen ő akkor tud valójában kitűnni. És azért az elgondolkodható, hogy mit kezdünk ezzel a ténnyel. Tehát túl tudunk-e lépni ezen, tudunk-e segíteni más nőknek, tudunk-e nagy lelkűek lenni. Én azt gondolom, hogy nők nagyon, nagyon tönkre tudják tenni egymás életét, akár az anyasággal kapcsolatos dolgokkal is, amit említettél, de ez egy munkahelyi szakmai környezetben ugyanígy megvan, és én azt gondolom, hogy az vinné előre a világot, hogyha ezen valahogyan túl tudnánk lépni, mert tényleg pusztító. És nekem például, tehát ez egy visszatérő élményem, ugye én tehát a kulturális szektorban dolgozom, ahol rengeteg nő van, és ez nagyon, nagyon rossz azt látni, hogy mennyire nem, nincs meg a segítő szándék, tehát sokkal inkább egymás fúrása tapasztalható, és milyen jó lenne, hogyha ezt valahogy meg lehetne fordítani.
1: És látod, hiába változik a világ. Valahogy ez az emberi tulajdonság, ez megmarad, igen. Volt nálam most nemrégiben egy modell, egy gyönyörű lány, nagyon szép volt, aki egyébként szerepel is filmben, színpadon. És a beszélgetés végén azt mondta nekem, hogy köszönöm, hogy velem voltál, az én oldalamon voltál. És akkor ezt én nem értettem, hogy mire utal, és azt mondta, hogy többnyire ellenségesek vele a nők. Szóval, hogy mert annyira szép.
2: Nehéz erre mit mondani. Nekem ez azért furcsa, mert tehát egy 10-20 évvel fiatalabb nő az egy teljesen másik történet. Tehát hogy ez nem, tényleg nem érdemes összehasonlításokat tenni, vagy én azt gondolom, hogy az ember akkor jön ki jobban minden szempontból, hogy ha nagy lelkű tud lenni. Tehát én nem érzem abban a sportértéket, hogy egy nálam lényegesen fiatalabb embert bármilyen módon elkasszáljak, hiszen nyilván meg tudnám tenni, hiszen többet éltem a földön, de egyszerűen nincs benne sportérték.
1: De látod, ez a megélése, ez az ő tapasztalata.
2: És ez mennyire jó, hogy ki tudja mondani.
1: Igen, pont ezt mondtam neki én is, meg azt, hogy felismeri, hogy ő ezt az adott helyzetben tudja, hogy ez arról szól.
2: Pontosan. Nem, ez egy félelmetes történet. Uh-huh. De ez ebben a könyvben is folyamatosan előjön, tehát például Kafka Margit, aki hát lényegében az egyetlen olyan írónő volt, akit elismert a nyugat, viszont egy nagyon slamposan öltözködő, kifejezetten igénytelen nő volt, aki soha nem tudott bánni a férfiakkal és a saját nőiességével, tehát ő mindig egy ilyen elefánt a porcelánboltban típus volt, de végtelenül tehetséges volt, végtelenül sok volt, tehát ez nagyon sok helyen visszajön Kafka Margitról, hogy borzalmasan fárasztó volt vele létezni, mert folyamatosan zsizsgett, folyamatosan ötletei voltak, és őt elismerték szakmailag, viszont hát a küszködő írók életét élte Budapesten, egy kicsi Márvány utcai lakásban lakott a 12. kerületben, ami akkor egy nem túl jó környék volt, tehát ez Buda legszélének számított, tehát a térképnek az a része, ahol csak a szörnyek meg a sellők vannak, tehát egy nagyon-nagyon messzi vidék, és ugye ott volt mellette Erdős Röné, aki meg kiválóan megélt az írás lakásból Rákoshegyen épített magának egy több emeletes villát, illetve nem építette, hanem megvásárolta, de hát egy fantasztikusan nagy házat építetett magának. Viszont őt kivetette magából a komoly irodalom, és hát Kafka Margit is meglehetősen csípős leveleket írt Renéről, hogy mennyire kellemetlen, amiket ír, meg maga a nő is mennyire kellemetlen. Közben pedig René az volt, aki tudott bánni a nőiességével, a szépségével, és hát az újjaköré csavarta az egész várost. Tehát ez a két nő, ez mindig volt egy kis feszültség köztük. Nem jó történetek ezek valójában. Tehát én azt gondolom, hogy ha valaki ezt ma a kezébe veszi, akkor fel tudja benne ismerni a saját vívódásait, és én abban bízom, hogy valamiféle görbetükröt tart nekünk 120 évvel később is, hogy olyan nagyon sokat nem változtunk, pedig jó lenne egy kicsit a saját körmünkre nézni.
1: Legalább egy picit előre lépni. Köszönöm szépen, Konyorcsik Borbála a vendégem, a Női szörnyetegek című könyv szerzője, a Hosszú lépés járunk társalapítója.

0: Duett a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Vendégem Konyorcsik Borbála, a Hosszú Lépés Járunk társalapítója, a Női Szörnyetegek című könyv szerzője. Bori, a könyv megalkotása során nagyon sok kutató munkát végeztél. Amikor már összegyűjtötted nagyjából a megfelelő adatokat, információkat, akkor azért nagyon sok múlott rajtad, hogy mi lesz az, amit kiemelsz és kontextusba helyezel a többi alkotóhoz képest.
2: Én a Hosszú Lépés Járunknak a munkája alatt, hogyha egy valamit megtanultam, akkor az az, hogy mindent nem lehet elmondani. Tehát, hogyha mindent el akarsz mondani, akkor akár sétálóról, akár olvasóról van szó, semmit nem fognak megegyezni, és boldogtalanul távoznak, vagy csukják össze a könyvet. Tehát valóban ez egy komoly feladat volt, hogy a rengeteg sok történetből hogyan fűzöm ezt egy egészé, és hogyan, mi az, amit benne hagyok, mi az, amit kiveszek belőle. Nekem egy olyan jelenség volt, amit számomra meglepő volt, és elég részletesen ki is bontom a könyvben, ez a fűzőnek a levétele, amit az ember hajlamos úgy képzelni, hogy egy kínzó eszköz, amit hogyha végre már nem kellett hordani, akkor a nők boldogan a sarokba vágták, és szaladtak tovább. A valóságban ez nem így volt. Tehát nagyon sok komoly kampány kellett ahhoz, hogy a nők valahogy letegyék a fűzőt, ugyanis ez egy nagyon, nagyon jó eszköz volt arra, ugye, hogy kislányokból egy gyönyörű homokórát varázsoljon azonnal, kicsit megasszonyosodott testekből, meg hát valahogy mégiscsak összetartsa. Tehát, hogy különböző okokból, de egyetlen korosztály sem volt hajlandó letenni a fűzőt, és nagyon sok magazin, női magazin, folyóirat indított kampányokat arra, hogy különböző fontos személyiségeket, tehát az egyetemi tanártól kezdve Jászai Mari színésznőig megszólaltassanak, hogy valahogyan

0: győzzék meg a nőket arról, hogy tegyék le a fűzőt, mert ez mennyire egészségtelen. És olyan is előfordult egyébként, hogy egy fiatal tanárnő bement fűző nélkül az iskolába, és hazaküldték, mert azt hitték, hogy terhes, és nyilván ez a másik dolog, amit nem lehetett. Kafka Margitról például leírják azt is, hogy ő minden reggel eldöntött, hogy belefér az aznapi programjába, hogy fűző nélkül induljon el, vagy fel kell fennie valahogy. És ezt kicsit úgy képzelem el, mint nálunk a magas sarkú cipőt, tehát hogy ez a nap olyan, amikor meg vagyok nélküle, vagy sajnos fel kell venni. És ez is egy olyan történet, ami olyan távolinak tűnik, hogy fűző. De hogyha belegondolunk abba, hogy mi mennyi drága, időigényes, fájdalmas kezelésnek vetjük alá magunkat azért, hogy elinduljunk reggel, azért az is hajmeresztő. Tehát azért olyan nagyon sokat nem változott ilyen szempontból a világ, és amikor arra gondolunk, hogy kampányt kellett indítani azért, hogy letegyék a nők a fűzőt, szerintem érdemes elképzelni, hogy mi lenne, hogyha mondjuk be akarnák tiltani a botoxot, vagy elvenni a hajfestéket.
1: Na,
0: vagy
1: erre gondoltam én.
0: Bezárni a gyantaszalont, vagy egy csomó olyan
1: ne
0: dolgot, ahol nem, tehát hogy ne menjünk ilyen szörnyű irányba, tehát hogy én is elképesztő energiákat és pénzt tölök bele, hogy folyamatosan színes legyen a körmöm, tehát hogy nem arról van szó, hogy én ilyen szellemi világító toronyként ülnék itt, de azért ezek nagyon, nagyon erős dolgok, hogyha belegondolunk abba, hogy ugye nők eleve kevesebbet keresnek, mint a férfiak, 120 éve vagy nem kerestek semmit, vagy nyilván lényegesen kevesebbet kerestek, és hogy valahogy mégis nőktől várjuk el azt, hogy rengeteg pénzt, időt és energiát öljenek abba, hogy feljavítsák azt, amit a természet adott, egy férfi pedig alapvetően megborotválkozik és távozik az otthonából.
1: És úgy jó, ahogy van, sőt,
0: ahogy van, igen.
1: Ahogy öregszik, egyre jobb, ugye?
0: Egyre jobb lesz minden.
1: Mint az érett bor, ugye ezt szokták mondani. Hát igen.
0: Hát, hogy például a francia a férfiak pocakjára azt mondja, hogy briós. Hogy van alul egy kis briós.
1: Na ilyen most, kedves.
0: Ugye? Ilyen kis étvágymerjesztő.
1: De hogyha ez nem változott az elmúlt 120 év alatt, Bori, akkor most komolyan van remény?
0: Szerintem nincsen valójában. Tehát én nagyon szeretném azt mondani, hogy van remény, de megint csak, tehát itt tudok egy idézetre hivatkozni a könyvből. Undi Mariska már emlegetett iparművésznő, aki Párizsból divattudósításokat írt Budapestre, tehát többek közt ebből is élt, és ő például leírja megint csak több mint 100 éve, hogy azért a divatnak most már leáldozott. Tehát ezért hamarosan most már nem fogjuk követni ilyen oktalanul a divatot, és nem fogunk egyik évben kockás, másik évben pöttyös, harmadik évben csíkos ruhákban járni, mert a modern nő, ugye 1900 keveset írunk, felfogja már, hogy ez milyen botorság, és hogy nem fog ilyen ostoba módon a divatmagazinok után öltözködni. Na most én nem látom, hogy jönne ez az apokalipszis, úgyhogy sajnos én nem vagyok túlzottan optimista ebből a szempontból. Szerintem inkább ez egy olyan kérdés, hogy miért csináljuk. Tehát azért csináljuk, hogy jobban érezzük magunkat, vagy azért csináljuk, mert ez valami kívülről jövő elvárás.
1: Tehát, hogy kinek akarunk megfelelni.
0: Kinek akarunk, tehát saját magunknak, vagy úgy érezzük, hogy ha abba hagyjuk, akkor valami szörnyű dolog történik, vagy nem fognak minket annyira szeretni. Tehát szerintem inkább ez a kérdés, amikor az ember elindul a megfelelő kezelésekre, hogy honnan jön ez. Tehát honnan jön ez a vágy, ez egy megfelelési kényszer, vagy jobban érzem magam, hogyha befestem a hajamat, jobban érzem magam, hogyha sima a lábam. Mi az ok?
1: Hát az okot, azt te is sokat kutattad a Női Szörnyetegek című könyvedben, több szempontból is. Erről folytatjuk a beszélgetést. Vendégem Konyorcsik Borbála, a Női Szörnyetegek című könyv szerzője.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Színházi Fesztivál 18 izgalmas előadással online a Nappaliból. Szeptember 18-ától 10 estén át népszerű vidéki és fővárosi színházak produkciói az E-Színház Fesztiválon. Az Early Bird bérletek már kedvezményes áron kaphatók. Részletek és jegyvásárlás az elszínház.hu oldalon. Az Elszínház Fesztivál együttműködő partnere a Klasszik Rádió.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Gyermekvédelmi alapot hoz létre a kormány. Újra lesz környezetvédelmi hivatal Magyarországon. Marad a meleg idő több-kevesebb napsütéssel. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Gyermekvédelmi alapot hoz létre a kormány 1 milliárd forinttal. A keretből azokat a fiatalokat segítik, akik 1997 óta a gyermekvédelem rendszerében bántalmazást, visszaélést vagy kizsákmányolást szenvedtek el. Az alaprészleteiről a következő hónapokban nyilvános vitát kezdeményez a Szociális és Családügyi Tárca. Országos élőkörnyezetfelügyeleti főhatóságot hoz létre a kormány a természeti erőforrások védelmének megerősítéséért. Köböl Anita kormány szóvivő elmondta, 10 évig nem létezett olyan központi hivatal, amelynek küldetése a természeti és tájörökség, a környezeti értékek, a környezeti elemek, valamint az éghajlat védelme lett volna. Visszatér az Erasmus a magyar egyetemekre, jelentette be az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lanner Judit közölte, a kormány augusztus végéig minden szükséges lépést megtett. A korlátozással érintett 21 intézmény már rendelkezik érvényes Erasmus pályázattal a most kezdődött tanévre, így ismét megnyílnak a lehetőségek a hallgatók előtt. Szombaton tartják az idei retro véradást. Az önkénteseket országszerte 32 településen retrózene sörvirsli menü várja, ezúttal dupla értékű étkezési utalványt, valamint ajándékot is kapnak. A helyszínekről a vérellátó szolgálat honlapján lehet tájékozódni. Több balkáni országban is terjed a nyugat-nílusi vírus. Horvátországban már 10 fertőzöttről tudnak, Szerbiában pedig 11 esetet tartanak nyilván, Észak-Macedóniában ennél is több megbetegedést jelentettek. Közben hétfőn Magyarországon is regisztráltak egy nyugat-nílusi lázzal fertőzött beteget. Dr. Nagy Anna, a Nemzeti Népegészségügyi Központ biológusa a közmédiának elmondta, a vírus a legtöbb esetben enyhe tüneteket okoz, és nem tartja valószínűnek, hogy komolyabb járvány legyen hazánkban. A Kreml szóvivője szerint Németország alaptalanul vádolja Oroszországot a lipcsei repülőtéren augusztus elején történt drónincidenssel kapcsolatban. Dmitrij Peszkov egyben nehezményezte, hogy a német belügyminiszter nem szólalt fel Ukrajna ellen, amikor gyakorlatilag tetten érték az északi áramlat felrobbantóit. Az ukrajnai rendezésről szólva azt hangoztatta, Moszkva nem zárja ki a megállapodást, de a Kreml nem fog közvetlen kapcsolatba lépni Kijevvel, elfogadják az amerikai közvetítést. Országszerte bringás reggelivel és uzsonnával várják a kerékpárral közlekedőket szeptember 16-án. A Magyar Kerékpáros Klub Bringázza munkába kampányának programjaihoz az ország számos pontján csatlakoznak helyi közösségek. Szombaton reggel északnyugat felől ismét felhők érkeznek és elszórtan kialakulhatnak záporok, zivatarok. Hajnalban 15-20, délután 25-34 fokra számíthatunk.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Duett. Két óra, egy vendég és a Klasszik Rádió 92 egy frekvenciája. Minden vasárnap Bálint Edina beszélget a legérdekesebb emberekkel, akik a legkülönbözőbb területekről érkeznek. Színészek, művészek, elismert szakemberek mesélnek önöknek minden vasárnap délelőtt 10 órától, nem csak klasszikusokról.
1: Vendégem Konyolcsik Borbála, a Hosszú lépés járunk társalapítója, a Női szörnyetegek című könyv szerzője. Bari, az előbb már szóba hoztad, vagy sugaltad, nem is tudom, a megfelelést, azt, hogy mi voltaképpen kinek akarunk megfelelni. Hogy ez valóban egy nagyon fontos kérdés. Amikor a könyvet írtad, amikor kutattál a szereplők iránt, akkor mit tapasztaltál, hogy ők 120 évvel ezelőtt kinek akartak megfelelni, vagy miben rejlett az ő bátorságuk, hogyha felvállalták a személyiségük egy olyan részét, amely nem volt elfogadott?
2: Én azt gondolom, hogy nők igazából mindig is egymásnak akartak megfelelni, tehát ez a legfőbb motiváció, ugye ezt gyakran mondogatjuk egymás között, hogy a férfiak igazából nem sok mindent vesznek észre, és leginkább csak foltokat látnak, de egymásnak nagyon-nagyon szeretnék megfelelni mindig, és ebből a könyvből talán a legjobb példa a Magyar Alice története, aki egy meztelen mozgásművészeti stúdiót nyitott a Gellért hegy oldalában a 20. század elején, és ugye beszéltünk már arról, hogy a nők mennyire nehezen dobták el a fűzőt, viszont amikor eldobták, akkor nagyon sokan annyira felszabadultak, hogy meztelenül kezdtek el tornázni ezekben a mozgásművészeti stúdiókban. Itt a fő érv a meztelen torna mellett az volt, hogy meztelenül sokkal könnyebb korrigálni a mozdulatokat. Tehát nyilván itt még a modern leggingsek előtt járunk, tehát vagy lekapták az emberek a textilt, vagy nem. De hogy itt pillanatok alatt változott át a fűzőhordás, a nagy szoknya odáig, hogy még az úgynevezett tornatrikó sem maradt fent. Illetve a másik érv az volt, hogy nagyon szerették volna, hogyha az úgynevezett légfürdő átjárja a testet. Ugye megint csak a 20. század elejéről beszélünk, amikor elképesztő ütemű városfejlődés tapasztalható Budapesten. De most nagyon sok embert ez kicsit el is bizonytalanított. Tehát a nagyvárosnak a büdössége az egy állandó téma volt azoknak a körében, akik megengedhették maguknak, hogy ilyeneken aggódjanak. Úgyhogy a friss levegő, a természethez való visszatérés is benne volt a meztelen torna kultúrában. De ez nagyon érdekes egyébként, hogy Magyar Alice-ról leírják, hogy habár az egészség híve volt, és alig ettek húst otthon, tehát az egyik első vegetáriánusok voltak Budapesten, minden nap tornáztak, de mindig rá lehetett gyújtani a tornaórákon. Tehát akár neki, akár a tornázó lányoknak, tehát ez egy alapvetés volt, hogy habár szigorúan végig kellett csinálni a feladatsort, dohányozni bármikor lehetett, mert az erősen volt kőből.
1: És az nem volt büdös?
2: Az nem volt büdös. Tehát
1: az elfogadható volt.
2: Az elfogadható volt, sőt a dohányzó nő a 20. század elején az a modernség szimbóluma volt. Tehát az, hogyha egy nő rámer gyújtani nem csak otthon a négy fal között, az valahol a szabadságnak és a modernségnek az egyik szimbóluma volt. Ugye nem véletlenül kúszott be később a cigaretta, a karádi filmekbe, ugye a femme fatale-nak az egyik alapvető eszköze, hogy ott van a kezében a cigaretta. De nyilván emiatt is sokat kritizálták a nőket. Például én találtam az első világháború alatti időkből olyan cikket is, ahol azért kritizálják a nőket, hogy elszívják a cigarettát a férfiak elől, holott a lövészárokban nyilván sokkal nagyobb szükségük lenne rá, mint a nőknek otthon.
1: Sőt, hát a 70-es, 80-as években nem volt olyan film, amelyben ne dohányoztak volna a szereplők zárt térben.
2: Igen, ez egy egészen új dolog, hogy ma már szerintem senki nem gyújt rá filmekben, vagy ha rágyújt, akkor szeretne leszokni róla, vagy egy annyira negatív szereplő, hogy hát még egy cigarettát is a kezébe adunk, mert semmi sem segíthet rajta.
1: Uh-huh. Jó, hát azért akkor ezen a téren változott a világ. De mi a helyzet például az oktatással? Hiszen akkoriban, ugye abban a korban, amiről írsz, a nők nem feltétlenül jutottak hozzá.
2: Nem feltétlenül jutottak hozzá, és ugye a Női szörnyetegek cím is ebből fakadt, hogy sokan úgy gondolták, hogy nem kéne beengedni több nőt a felső oktatásba, mert csak rosszat tesz nekik. Az egyik első olyan felsőoktatási intézmény, ami beengedett nőket, az az Országos Rajztanoda volt, ez ma a Magyar Képzőművészeti Egyetem, és ez volt az egyik első olyan intézmény, ami fogadott női hallgatókat is, egyébként hermetikusan elzárva a férfi hallgatóktól. tehát nagyon-nagyon figyeltek rá, hogy minél kevesebb felületen érintkezzenek női és férfi hallgatók, és nyilván itt a nagy félelem, aggodalom az volt, hogy nehogy férfi aktokat rajzoljanak a fiatal lányok, mert az megzavarta volna az elméjüket, úgyhogy ez nagyon sokáig probléma volt, tehát nem ugyanolyan tanmenet szerint haladtak, illetve hát nagy szeretettel terelgették az alkotni vágyó lányokat az iparművészet felé. Tehát ezt nem tartották annyira komoly művészetnek, mint a képzőművészetet, és úgy gondolták, hogy ha valaki minden áron szeretne alkotni, akkor pepecseljen az iparművészettel. Ami nyilván egyrésztről egy nagyon, hogy mondjam, elég erős szexista állítás nyilván, viszont rengeteg nő így valóban egy olyan egzisztenciát tudott teremteni magának, amiből vígan megélt, tehát rengeteg munkája volt az iparművészeknek ebben a korban.
1: Azért milyen nagy utat jártunk be mégis.
3: Bizonyos szempontból.
2: Bizonyos szempontból, de például az is érdekes ebben a történetben, hogy a 20. század elején rengeteg olyan képzőművészeti alkotás született, aminek nők a tárgyai, de olyan sokkal kevesebb, amit nők alkottak férfiakról. És például 1980-ban volt egy képzőművészeti kiállítás Londonban, aminek az volt a tárgya, hogy női alkotók alkossanak valamit férfiakról. És pusztán ebből a felhívásból óriási botrány volt. És 1980-at írunk. Igen. Tehát megint mondom, nem 1908, hanem 80.
1: Elképesztő.
2: Tehát pusztán az a felvetés, hogy egy nő fejezze ki azt képzőművészeti módon, hogy lát egy férfit, botrányos volt, és ez 40 évvel ezelőtt tartott.
1: Na hát szerencsére ezen túl vagyunk már.
2: Remélhetőleg.
1: Köszönöm, Kanyarcsik Borbála a vendégem. Jövünk vissza.

0: Duett a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Vendégem Konyorcsik Borbála, a Hosszú Lépés járunk társalapítója, a Női szörnyetegek, kivételes művészek a század elő Budapestjén című kötet szerzője. Bori, még valamikor az interjú elején azt mondtad, hogy az általad kutatott nők sorsában valahogy mindannyiuknál megjelent az önbizalom hiány, miközben sikeres emberekről van szó. Tehát hogyan kapcsolódik ez össze, illetve milyen összefüggést látsz mondjuk a mai világban, a környezetünkben, hogy ma is így van ez, hogy azok a nők, akik letesznek valamit az asztalra, sikert érnek el, azok önbizalom hiánnyal küzdenek?
2: Én számtalan példát tudnék mondani erre olyan nőkről, akik objektíven sikeresek, és senki nem gondolná, hogy belülről mi mardossa őket. Szerintem nagyon sok ilyen történet van. Én nekem az az izgalmas ebben, hogy olyan, minthogyha mindannyian valamiféle külső megerősítésre várnánk. Tehát egy jó kritikára, egy díjra, egy elismerésre, tehát valamire, ami kívülről jön, amitől végre elhisszük azt, hogy jó vagy. Ami nyilván nem fog megérkezni, mert ezt valahogy mindenkinek belülről kell elrendeznie, de a női szörnyetegekkel kapcsolatban nekem az volt az izgalmas, hogy szerintem, hogy ha az ember kívülről nézi az alkotó munkát, akkor lehet egy olyan érzése, hogy aki fest, sző, ír, fotókat készít, alkot, az magabiztos. Hiszen, hogyha nem lenne magabiztos, akkor hogy venné magának a bátorságot arra, hogy odarakjon egy regényt, vagy egy goblányt, vagy egy festményt, egy fotográfiát, de nekem az a gyanúm, hogy igazából mindannyian hajtjuk magunkat valamiért, valami olyan répáért, amit a csacsi elé raktak, ami igazából sosem jön el. Tehát olyan, mintha mindannyian arra várnánk, hogy valaki szóljon már, hogy hát hagyd abba, mert nem jó, amit csinálsz, vagy mondjon valami olyat, amit végre elhisszük, hogy jó úton vagyunk. És nyilván ez egyrésztről szomorú, másrésztről meg azt is látom, hogy sokszor ez hajt nőket. Elképesztő energiákat szabadít fel, és elképesztő kitartással tudnak menni a céljaik után, mert szerintem sokszor azt gondolják, hogy lesz egyszer majd valamilyen kapu, amin átlépnek, és ott már jó lesz. De hogy körbenézek magam körül, én inkább azt látom, hogy ez a pont, mintha nem jönne el soha.
1: De most te végül is az önmagunkba vetett hitről vagy kétségről beszélsz?
2: Mind a kettőről. Az az érdekesebben, hogy ez szerintem kéz a kézben tud járni, és mondom, főleg egy alkotó munka esetében, hogy az ember kirakja magát, kirakja azt, amit csinált, de közben végtelenül bizonytalan is tud lenni. Tehát valahogy ez a két dolog együtt tud létezni, akármilyen furcsán is hangzik.
1: De a kétség az valóban erőforrásként is szolgálhat, de hogy van, akiket meg lehúz. Tehát, hogy egyszerűen olyan erős kételjeik vannak önmagukkal, önmaguk értékével szemben, hogy nem képesek megmutatni a világnak azt a tehetséget, ami egyébként ott van.
2: Ami lehetséges, hogy ott van. Persze, tehát itt nyilván óriási szerepe van a környezetnek. Itt a női szörnyetegek esetében számomra az volt az érdekes, hogy kivétel nélkül minden nő esetében volt egy olyan anya, aki valamilyen módon tudta támogatni a lányát. És itt ebben a könyvben egy generációhoz tartozó nőkről van szó, tehát mindenki a 19. század végén született, és a 20. század elején volt fiatal. Viszont az édesanyák, ők egyértelműen egy másik kor, a 19. század gyermekei, és az az érdekes nekem ebben, hogy nagyon sokan már akkor meglátták, hogy a 20. század más lesz. Tehát, hogy abban egy nőnek munkát kell találnia, el kell tudnia tartania magát, és hogy mekkora előnyt tudtak adni a lányok kezébe azzal, hogy mondjuk a Máté Olga esetében elküldték őket fotográfusnak, vagy nem gátolták meg Magyar Aliszt abban, hogy elvégezze a mozgásművészeti iskolát, vagy Undi Mariska esetében, akit elküldtek az országos rajztanodába. És nekem egyébként ez egy nagyon személyes dolog, amikor én a kutatás közepén közepén voltam, itt nyilván egy kicsit beleőrül az ember, kevesebbet találkozol másokkal, mint egyébként, tehát hogy nagyon el vagy a magad világában, és emlékszem, hogy ez egy téli nap volt, sétáltam hazafelé, és eszembe jutott a saját dédnagymamám, aki nagyjából ugyanez a generáció, ő egy szegedi fűszerkereskedőnek volt a lánya, férjhez adták, nem tanult semmit, ott hagyta a férje az első világháború, a második világháború alatt, és hát egy meglehetősen nehéz élete volt olyan szempontból, hogy átélt két világháborút, a férje elhagyta, stb. És olyan végtelenül szomorú lettem ettől, hogy az én üknagymamám az nem adta meg ezt a lehetőséget az én dédnagymamámnak, hogy álltam az utca közepén és elsírtam magam, de mint egy ilyen igazi álmebeteg, és nem az az esztétikus sírás, hogy letöröd a könnyeidet, hanem így, és azon gondolkoztam, hogy még az anyukámat sem tudom fölhívni, hogy valahogy tegye tisztában nekem ezt a történetet, mert annyira kiborított, tehát zárójel bezárva, hogy ez egy nagyon nagy előny volt azoknál a nőknél, ennél a generációnál, ahol az anyuk ezt már képes volt megtenni, és képes volt látni, hogy változnak az idők, és egy nő el tudja tartani magát, ami nekünk ma már nem egy akkora dolog, mert szinte alapkövetelmény, hogy egy nő meg tudja keresni a saját kenyerét, de hogyha belegondolunk abban, hogy a 19. század végén, hogyha egy nő özvegyen maradt, akkor vége volt. Tehát egyszerűen nem, tehát hogyha a családja nem fogadta be, és nem támogatták valamilyen módon, akkor nem, tehát az egyetlen lehetőség az volt, hogy talán újra férjhez mehet. És ebben nagyon ritkán gondolunk bele, de nem volt olyan régen, tehát ez 120 év, nem sok idő. És ez egészen hátborzongató, hogy azok a szociális hálók, amik ma már léteznek, semmi nem volt ebből. Tehát ez egy egészen másfajta élethelyzet volt, úgyhogy az, hogy a nők egyetemre akartak menni, meg munkát akartak, az nem csak arról szólt, hogy most akkor jól megmutatjuk a férfiaknak, hanem az életben maradásról.
1: Látod, Bori, hogy milyen sokszor állapítottuk meg azt, hogy a világ nem változik, de azért van, amiben meg mégis, szerencsére.
2: Valamiben meg mégis, és nyilván az, hogy egy nő dolgozhat meg, mehet egyetemre, az egy jó dolog, de azért ebben benne van az is, hogy az otthoni dolgok, a háztartás vezetése, a gyerekek gondozása, én azt gondolom, hogy az esetek túlnyomó részében még mindig inkább nőkre hárulnak, és mellette ott van az is, hogy karriert kell építeni. Tehát ez nagyon-nagyon sokrétű nyomást rak egy nőre.
1: És hogyan egyensúlyozol?
2: És hogyan egyensúlyozol? Között? Tehát nyilván ez több napi beszélgetés, hogy ezt
1: ki hogyan tudja meg. Nem, majd egyszer több napra beköltözünk ide a stúdióba, és beszélgetünk erről.
2: Erről is.
1: Konyörcsik Borbála a vendégem, jövünk vissza.

0: Duett a Klasszik Rádió 92.1-en Bálint Edinával.
1: Vendégem Konyorcsik Borbála, a Hosszú Lépés Járunk társalapítója, a Női Szörnyetegek című könyv szerzője. Bori, az általad írt 7 művész édesanyja mind ilyen bölcs és erős volt, ahogy mondtad?
2: Igen. Igen, tehát minden anyafigura megértette azt, hogy mennyire fontos az, hogy valamilyen módon támogassa a lányát. Itt nyilván változó anyagi lehetőségekkel találkozunk, de itt szerintem sokszor nem csak a pénz számít, hanem az is, hogy valaki azt mondja neked, hogy igen, az ötleted az jó. Mehetsz abba az irányba. Tehát ez megint csak egy olyan dolog, amit a saját sorsomból is tudok, hogy nekem rengeteget jelentett az, hogy nem tudtam olyat kitalálni, amit az édesanyám nem támogatott. Tehát, és a rossz ötleteimet is támogatta, mert tudta, hogy néha fejre kell esni ahhoz, hogy tovább menjen az ember. Tehát szerintem egy nő életében iszonyú fontos az, hogy az anyja hogy tud ehhez hozzáállni, hogy tudja támogatni. Itt több fontos történet van, tehát itt van például Ferenczi Noéminek a története, aki egy goblány művész lett, és az ő édesanyja is egy tehetséges művész volt, aki feladta a saját karrierjét, miután férjhez ment, és csak a férje karrierjét egyengette a legkülönbözőbb módokon, tehát ugye festő volt a férje, és volt, hogy Fialka Olgának hívták ezt a hölgyet, hogy Fialka Olga rendezgette be neki a különböző csendéleteket, hogy hát, ha megragad rajta a szemmel lefesti, és akkor talán van mit enniük, tehát ilyen elképesztő háttérmunka zajlott, hogy habár a saját karrieréről letett, a férje karrierjét olyan elképesztő részletességig engedte, hogy mondjuk átfestette a házuk falát, hogy hát ha Károlynak ez tetszeni fog, és születik egy kép, és ki tudják fizetni a számlákat. Tehát egy ilyen nagyon-nagyon sok fifikát,
1: kreativitást
2: vetett be ahhoz, hogy egyengesse a család életét. De ugyanez a kreativitás megvan abban, amikor nők a sokszor megcsontosodott szabályok ellenére megtalálják az útjukat. Tehát nekem a Női Szörnyetegekben egyértelműen ilyen életút Máté Olga, aki egy fotográfus nő volt, és ebben ritkán gondolunk bele, de a 20. század elején elképesztően sok fotográfus nő dolgozott Budapesten. És ez azért lehetett így, mert nagyon gyorsan fejlődött a fotográfia, eredetileg nem tekintették művészetnek, tehát csak egy ilyen kis vásár attrakciónak, tehát az emberek jöttek, mentek, fényképezkedtek, ez egy program volt, tehát például van feljegyzés és fotó arról, hogy Ady Endre és Babits Mihály megfogják egymást és elmennek fényképezkedni, mert az jó vicc lesz, tehát ez egy program volt a 20. század elején Budapesten, és nagyon sok nő azért tudott belevágni a fényképezésbe, mert semmilyen szabályok nem kötötték, mivel nem vették komolyan ezt a művészeti ágat, így ezt a nők is csinálhatták. Tehát nagyon sok nő egyszerűen megfogta a kamerát, és elkezdett dolgozni, és elképesztően sikeresek lettek ebben. Nagyon sokszor családanyák szívesebben bíztak gyerekfotózásokat, családi portrékat fotográfus nőkre, mert úgy gondolták, hogy türelmesebbek lesznek a gyerekekkel. Tehát ez egy nagyon összetett dolog volt, illetve ez egy óriási lehetőség volt a nőknek az első világháború kitörésekor, mert rengeteg férfi elment hadifotósnak, és egy óriási ügyfélkört hagyott a női fotográfusokra Budapesten. Tehát ilyen szempontból ez egy jó dolog volt ezeknek a művésznőknek, és megint csak óriási igény volt a képekre, hiszen aki elment a háborúba, azt szerette volna magával vinni a családi fotókat, a családok meg szerették volna az utolsó fotót, adott esetben az utolsó fotót megkapni a távozó gyerekükről. Tehát egy fotográfiai szempontból ez egy virágzó időszak volt. És Máté Olga például ebbe tudott becsatlakozni, és ő egy olyan nő volt, aki aztán mentorált fiatal fotográfus nőket, akik aztán tovább mentoráltak másokat, tehát egy nagyon erős mentori kapcsolatok alakultak ki ebben a művészeti ágban, ami szerintem egy csodálatos példa arra, hogy azért vannak arra a történetek és jó példák, hogy nők segítik egymást, meg segítik a náluk lényegesen fiatalabb pályakezdőket.
1: És nem feltétlenül csak akkor, ha családtag, hiszen ugye itt a támogatás az egy mestertől érkezik, egy női mestertől.
2: Ami szerintem csodálatos dolog lehet, hogyha megvan. Tehát biztos, hogy elképesztően jó, hogyha valakinek van olyan mentor az életében, aki aki önzetlenül segít, meg tanácsokat tud adni, vagy adott esetben hát fenéken billent, amikor arra van szükséged. De a női szörnyetegekben erre is van példa, és szerintem az intrigák mellett erre is mindenképpen fontos kitérni, hogy azért vannak olyan női kapcsolatok, amik pozitívak, és inkább arról szólnak, hogy segítjük egymást.
1: És a női bölcsesség, a női erő, a női támogatás jelenik meg benne.
2: Ami egy elképesztő energiaforrás, és hát jó lenne, hogyha többen és többet tudnánk használni.
1: És aztán, ha majd találsz ilyen példákat, akkor arról is írsz egy könyvet?
2: Boldogan, igen.
1: Ez lesz Fókusz Bambori. Jövünk vissza a Konyorcsik Borbálával, a Hosszú Lépés járunk társalapítójával, a Női Szörnyetegek című kötet szerzőjével.

0: Duett a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Vendégem Konyorcsik Borbála, a Hosszú Lépés Járunk társalapítója, a Női Szörnyetegek című könyv szerzője. Bori, a könyv megírása során alaposan elmerültél 7 kivételes alkotó életművében, életpályájában. Ki volt az, akivel leginkább közösséget éreztél?
2: Én valamilyen szinten mindenkihez tudtam kapcsolódást találni, ami szerintem fontos, hogyha hosszú hónapokat töltesz egy-egy karakterrel, tehát valahogy a bőrükbe kell bújni. De aki nekem különösen kedves volt, és különösen közel állt hozzám, az Kafka Margit, írónő. Nyilván azért is, mert utána rengeteg forrás maradt, tehát levelek, tömkelege, tehát elképesztően sokat írt, nyilván írónő volt, tehát ez nem egy akkora talány, de valahogy az ő sorsa az, hogy ő akárhová ment, mindig kívülállónak érezte magát. Tehát akár Miskolcon volt, akár Pesten volt, akár Zárdában volt, akár a Nyugatos Fiúk asztalán elült a Bristol kávéházban, Kafka Margit mindig kívülálló volt. És valahol én is mindig kívülállónak éreztem magamat, és nekem valahogy az ő sorsa volt a kulcs ahhoz, hogy ezt elfogadjam saját magamban, hogy ez rendben van igazából. Tehát ez nem akkora baj. Tehát én nekem ez nagyon jó élmény volt az ő világához közel kerülni. És hát van egy olyan dolog is, hogy az én dolgom Kafka Margittal, hogy én a Szent Imrében érettségiztem a régi József Attilában, és amellett ott van a Szent Margit, ami a régi Kafka Margit volt. És én leéltem úgy bő 18 évet, hogy fogalmam nem volt, hogy kicsoda Kafka Margit, pedig ott volt mellettem egy hozzáköthető épület, és nekem ez egy nagyon furcsa érzés, hogy majdnem elmentem egy olyan női sors mellett, ami nekem rengeteget adott, és ott volt fizikailag a közelemben egy épület, amit valami amikor róla neveztek el, de mégsem találkoztunk. És nyilván ez egy másik hosszú adás témája lehetne, hogy mi az, amit beveszünk az irodalom oktatásba, és mi az, amit nem, de nekem nagyon hiányoznak onnan a női hangok, nagyon hiányoznak a női sorsok, és nyugatos íróból rengeteget foglalkozunk az irodalom órán különböző szerzőkkel, de nők nincsenek köztük, és sokszor ezek a szerzők már összemosódnak az érettségi után, akár hónapokkal is, de nekem egy nagyon átütő élmény volt Kafka Margit verseit, regényeit olvasni, mert nagyon modern a hangja, és nagyon modernül szól arról, hogy milyen nőnek lenni a 20. vagy akár a 21. században, és nekem nagy kár lett volna, hogyha kihagyom az életemből, úgyhogy én abban bízom, hogy a női szörnyetegekkel másnak is megadhatom ezt az élményt, hogy találkozik egy ennyire karakán nővel.
1: És mi lett az ő sorsa?
2: Neki nagyon, nagyon tragikus sorsa volt. Ő mindig azt mondogatta, hogy 40 éves kora alatt nem író az író, és ő 38 éves volt, amikor meghalt Spanyolnát a járványban. Ami megint egy fontos része a könyvnek olyan szempontból, hogy nyilván ez egy borzasztó időszak volt Budapest életében, a 20. század elején, ugye alig ért véget az első világháború, jött a Spanyolnátha járvány, egy végtelenül kifáradt, elnyomorodott városra csapott le, de nekem erős dézsávűm volt a Covid-dal kapcsolatban, hogy sok szempontból ugyanazt élték át az emberek, tehát volt, aki hisztérikus volt, volt, aki tényleg elzárkózott teljesen, senkivel nem tartotta a kapcsolatot, volt, aki nem hitt abban, hogy a járvány bármilyen módon egy komolyan veendő dolog, tehát volt, aki abban hitt, hogy forralt bort kell inni, meg sokat kell dohányozni, és az fog megóvni a Spanyolnátha járványtól, tehát hogy nagyon, hogy mondjam, tehát a hozzáállások színessége

0: az ugyanúgy megvolt a spanyol nátha-járvány alatt, mint 100 évvel később a Covid alatt. Tehát én azt gondolom, hogy az olvasók ebben a történetben is meg fogják találni azt, hogy az emberi természet igazából nem változik.
1: Hát én most felismertem azokat a megközelítéseket a spanyol nátha idején, mint amit a Covid-nál éltünk.
0: Abszolút, tehát mindenféle fajta hozzáállás tapasztalható, akár olyan szempontból is, hogy nyilván a városvezetés többé-kevésbé lezárta a dolgokat, de hát volt olyan, hogy már tombolt a járvány, de a kávéházak működtek, a mozik működtek, volt, aki keveselte ezeket az intézkedéseket, volt, aki már ezt is túl soknak tartotta, tehát az emberi hisztéria valami olyan dologgal szemben, ami teljesen idegen, és ami még sosem történt az életünkben, és valahogy mégiscsak fel kell dolgozni, ráadásul nagyon gyorsan, mert történik, az maximálisan megvolt mind a két járvány esetében. És én nekem azt gondolom, hogy nekem is egy nagyon, nagyon megrázó élmény volt ezzel foglalkozni, és ezt megírni, és én abban bízom, hogy az olvasóknak is valamilyen módon segítséget adhat ahhoz, hogy feldolgozzák azt, ami velünk történt. Mert erről sem beszélünk igazából eleget, hogy azért voltak idők nem is olyan régen, amikor nem beszélgethettünk volna ilyen kellemesen itt a stúdióban.
1: Bori, összességében mit gondolsz, hogy létezik egyfajta egyetemes női sors?
0: Szerintem ez egy hatalmas kérdés, és kisebbekre érdemes bontani. Szerintem azok a sorsok, amikkel én foglalkoztam ebben a könyvben, úgy fogalmazhatóak meg, úgy foglalhatóak össze, hogy olyan nők sorsai, akik mindent megkérdőjeleztek. Tehát akik semmit nem vettek készpénznek, és nem azok a típusú nők voltak, akik azért csináltak valamit, mert mindig is úgy csináltuk, úgyhogy jó lesz most már eztán örökké, hanem végtelenül provokatív, a tradíciónak fittyet hányó, karakán merész nők voltak, akik akkor vágtak alkotó munkába, amikor tényleg senki nem támogatta őket erre. És nyilván ma is el lehet mondani sok szempontból, hogy nehéz nőként létezni a világban, sok olyan dolog ér minket, ami férfiakat nem. Na de hát a 20. század elején ez végképp így volt. Tehát akkor, amikor még ki lehetett mondani egy ilyen mondatot, hogy aki egyetemre megy nőként, az női szörnyeteg, vagy ki lehetett mondani azt, hogy egy nő alkalmatlan szellemi munkára és kreatív alkotásra, és az volt a fura, aki nem így gondolta, hogyha valaki egy ilyen korszakban belevág abba, hogy nem érdekli, hogy ki mit gondol, nem érdekli, hogy mik a következmények, ő írni akar, festeni akar, goblányt akar szőni, fotográfiákat akar készíteni, mert ez az élete. És ennek rendel el mindent, én azt gondolom, hogy ez egy végtelenül izgalmas dolog, hogy nem kevesen meg tudták ezt lépni több mint 100 évvel ezelőtt Budapesten.
1: És az erőt adhat nekünk is.
0: Bízunk benne.
1: Bori, nekem szimpatikusak a te nőid, bocsánat, szörnyetegeid, úgyhogy azt hiszem, hogy hát egy világító fáklyaként ott lehetnek előttünk.
0: Reméljük. Én nagyon jó olvasást kívánok mindenkinek.
1: Nagyon köszönöm, hogy itt voltál. Gyere máskor is. Van egy csomó témánk. Konyörcsik Borbála volt a vendégem, a Hosszú Lépési Járunk társalapítója, a Női Szörnyetegek című könyv szerzője. Én ezzel búcsúzom, Bálint Edinát hallották, viszont hallásra.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Gyermekvédelmi alapot hoz létre a kormány. Újra lesz környezetvédelmi hivatal Magyarországon. Marad a meleg idő több-kevesebb napsütéssel. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Gyermekvédelmi alapot hoz létre a kormány 1 milliárd forinttal. A keretből azokat a fiatalokat segítik, akik 1997 óta a gyermekvédelem rendszerében bántalmazást, visszaélést vagy kizsákmányolást szenvedtek el. Az alap részleteiről a következő hónapokban nyilvános vitát kezdeményez a Szociális és Családügyi Tárca. Országos élőkörnyezetfelügyeleti főhatóságot hoz létre a kormány a természeti erőforrások védelmének megerősítéséért. Köböl Anita kormány szóvivő elmondta, 10 évig nem létezett olyan központi hivatal, amelynek küldetése a természeti és tájörökség, a környezeti értékek, a környezeti elemek, valamint az éghajlat védelme lett volna. Visszatér az Erasmus a magyar egyetemekre, jelentette be az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit közölte, a kormány augusztus végéig minden szükséges lépést megtett. A korlátozással érintett 21 intézmény már rendelkezik érvényes Erasmus pályázattal a most kezdődött tanévre, így ismét megnyílnak a lehetőségek a hallgatók előtt. Szombaton tartják az idei retro véradást. Az önkénteseket országszerte 32 településen retrózene sörvirsli menü várja, ezúttal dupla értékű étkezési utalványt, valamint ajándékot is kapnak. A helyszínekről a vérellátó szolgálat honlapján lehet tájékozódni. Több balkáni országban is terjed a nyugatnílusi vírus. Horvátországban már 10 fertőzöttről tudnak, Szerbiában pedig 11 esetet tartanak nyilván, Észak-Macedóniában ennél is több megbetegedést jelentettek. Közben hétfőn Magyarországon is regisztráltak egy nyugatnílusi lázzal fertőzött beteget. Dr. Nagy Anna, a Nemzeti Népegészségügyi Központ biológusa a közmédiának elmondta, a vírus a legtöbb esetben enyhe tüneteket okoz, és nem tartja valószínűnek, hogy komolyabb járvány legyen hazánkban. A Kreml szóvivője szerint Németország alaptalanul vádolja Oroszországot a lipcsei repülőtéren augusztus elején történt drónincidenssel kapcsolatban. Dmitrij Peszkov egyben nehezményezte, hogy a német belügyminiszter nem szólalt fel Ukrajna ellen, amikor gyakorlatilag tetten érték az északi áramlat felrobbantóit. Az ukrajnai rendezésről szólva azt hangoztatta, Moszkva nem zárja ki a megállapodást, de a Kreml nem fog közvetlen kapcsolatba lépni Kijevvel, elfogadják az amerikai közvetítést. Országszerte bringás reggelivel és uzsonnával várják a kerékpárral közlekedőket szeptember 16-án. A Magyar Kerékpáros Klub Bringázza munkába kampányának programjaihoz az ország számos pontján csatlakoznak helyi közösségek. Szombaton reggel északnyugat felől ismét felhők érkeznek és elszórtan kialakulhatnak záporok, zivatarok. Hajnalban 15-20, délután 25-34 fokra számíthatunk.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Heinpál Országos Gyermekgyógyászati Intézet elődje, az Állami Gyermekmenhely 1907-ben épült fel Ybl Miklós tervei alapján, hogy az 1901-ben hozott gyermekvédelmi törvény értelmében az elhagyott gyermekekről való gondoskodás központja legyen. Az általában Lelencháznak nevezett intézmény csak központi elosztóhely volt, ahonnan vidékre nevelőszülőkhöz adták ki a gyerekeket, de egyúttal kórházat is rendeztek be, amely a II. Világháború előtt már 500 ágyal rendelkezett. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: 10 éven át volt igazgatója és zongoratanára. Mai főépülete Budapest 6. kerületében, a Liszt Ferenc téren estéről estére színvonalas zenei programokkal fogadja a koncertlátogatókat. Széleskörű nemzetközi elismerésnek örvendő egyetemként jelentős tudományos feladatot lát el, valamint számos hangszeres és elméleti szakon biztosít képzést magyar és külföldi hallgatóknak.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Budai Arborétum majdnem 2000 díszfát és további közel 600 féle virágot és más növényt mutat be, ráadásul ingyenesen látogatható. Az intézményt 1853-ban dr. Enz Ferenc hozta létre, aki a kor híres orvosa, szőlőművelője és kertésze volt. A nevét ma mezőgazdasági szakközépiskola őrzi Velencén. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Gyermekvédelmi alapot hoz létre a kormány. Újra lesz környezetvédelmi hivatal Magyarországon. Marad a meleg idő több-kevesebb napsütéssel. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Gyermekvédelmi alapot hoz létre a kormány 1 milliárd forinttal. A keretből azokat a fiatalokat segítik, akik 1997 óta a gyermekvédelem rendszerében bántalmazást, visszaélést vagy kizsákmányolást szenvedtek el. Az alap részleteiről a következő hónapokban nyilvános vitát kezdeményez a Szociális és Családügyi Tárca. Országos élőkörnyezetfelügyeleti főhatóságot hoz létre a kormány a természeti erőforrások védelmének megerősítéséért. Köböl Anita kormány szóvivő elmondta, 10 évig nem létezett olyan központi hivatal, amelynek küldetése a természeti és tájörökség, a környezeti értékek, a környezeti elemek, valamint az éghajlat védelme lett volna. Visszatér az Erasmus a magyar egyetemekre, jelentette be az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit közölte, a kormány augusztus végéig minden szükséges lépést megtett. A korlátozással érintett 21 intézmény már rendelkezik érvényes Erasmus pályázattal a most kezdődött tanévre, így ismét megnyílnak a lehetőségek a hallgatók előtt. Szombaton tartják az idei retro véradást. Az önkénteseket országszerte 32 településen retro zene, sör, virsli menü várja, ezúttal dupla értékű étkezési utalványt, valamint ajándékot is kapnak. A helyszínekről a vérellátó szolgálat honlapján lehet tájékozódni. Több balkáni országban is terjed a nyugat-nílusi vírus. Horvátországban már 10 fertőzöttről tudnak, Szerbiában pedig 11 esetet tartanak nyilván, Észak-Macedóniában ennél is több megbetegedést jelentettek. Közben hétfőn Magyarországon is regisztráltak egy nyugat-nílusi lázzal fertőzött beteget. Dr. Nagy Anna, a Nemzeti Népegészségügyi Központ biológusa a közmédiának elmondta, a vírus a legtöbb esetben enyhe tüneteket okoz, és nem tartja valószínűnek, hogy komolyabb járvány legyen hazánkban. A Kreml szóvivője szerint Németország alaptalanul vádolja Oroszországot a lipcsei repülőtéren augusztus elején történt drónincidenssel kapcsolatban. Dmitrij Peszkov egyben nehezményezte, hogy a német belügyminiszter nem szólalt fel Ukrajna ellen, amikor gyakorlatilag tetten érték az északi áramlat felrobbantóit. Az ukrajnai rendezésről szólva azt hangoztatta, Moszkva nem zárja ki a megállapodást, de a Kreml nem fog közvetlen kapcsolatba lépni Kijevvel, elfogadják az amerikai közvetítést. Országszerte bringás reggelivel és uzsonnával várják a kerékpárral közlekedőket szeptember 16-án. A Magyar Kerékpáros Klub Bringázza munkába kampányának programjaihoz az ország számos pontján csatlakoznak helyi közösségek. Szombaton reggel északnyugat felől ismét felhők érkeznek és elszórtan kialakulhatnak záporok, zivatarok. Hajnalban 15-20, délután 25-34 fokra számíthatunk.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Lánchíd háromnyílású kőpilléres merevítő tartós függőhíd. A budapesti átkelők közül ez rendelkezik a legkeskenyebb forgalmi útpályával, hiszen mindössze kétszer egy forgalmi sáva áll a járművek rendelkezésére. Ezen kívül az egyetlen közforgalmi híd a fővárosban, amelyikhez nem kapcsolódnak közvetlenül szélesebb főútvonalak. Helyettük egy-egy körforgalmú tér található mindkét hídfőnél. A budai oldalon a Clark Ádám tér, a pesti oldalon pedig a Széchenyi István tér, korábbi nevén Roosevelt tér. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Megyeri híd tervezése 1993-ban kezdődött, az építés pedig 6 évvel később indult meg az előkészítő munkálatokkal, melyek nagy része egy árvízhullám miatt kárba veszett. Az átadásra végül 2008. szeptember 30-án került sor. A híd nevéről a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium 2 fordulós internetes szavazással akar dönteni, mely érdekes eredménnyel zárult. Az első 3 helyezett Stephen Colbert, amerikai komikus műsorvezető, John Stewart, amerikai műsorvezető és Zrínyi Miklós lett, de az eredményt végül nem vették figyelembe. A Megyeri híd elnevezést is egy internetes szavazó vetette fel. Ennek alapján adta ezt a Földrajz Névbizottság arra hivatkozva, hogy a híd Káposztásmegyert és Békásmegyert köti össze egymással. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Ludberg városáról úgy tartják, hogy ez a város a világ közepe, mert a környező nagyobb városoktól egyenlő távolságra helyezkedik el. Ezt a város főterén elhelyezett alkotás is jelzi. A városhoz emiatt egy legenda is fűződik, ami Honorius pálos rendi apát feljegyzésén alapul. Eszerint 1141-ben április elején a grófi birtok igazgatójának lánya született Varastfürdőn. Ludberga, akiről a város nevét kapta, mostanra szülőhelye védőszentje is, mert a legenda szerint a kezében tartott fakereszttel visszakergette a sátánt a föld alá, mégpedig olyan erővel tette ezt, hogy a bolygónk túloldalán kibukkant a földből az Ellán dráva mente, amelyből mára csak egy kicsiny vulkanikus sziget, Antipodes maradt. A világ közepe napját ezért ma is április 1-én tartják. Ludberg látványossága a barokk Battyány kastély, amit 1745 és 1753 között épített gróf Battyány Lajos egy középkori udvarház helyén. A kastély leghíresebb része a Szent Kereszt kápolna, ami az 1411-es Szent Vércsoda erekjéjének egykori őrzőhelye is volt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Gyermekvédelmi alapot hoz létre a kormány. Újra lesz környezetvédelmi hivatal Magyarországon. Marad a meleg idő több-kevesebb napsütéssel. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Gyermekvédelmi alapot hoz létre a kormány 1 milliárd forinttal. A keretből azokat a fiatalokat segítik, akik 1997 óta a gyermekvédelem rendszerében bántalmazást, visszaélést vagy kizsákmányolást szenvedtek el. Az alap részleteiről a következő hónapokban nyilvános vitát kezdeményez a Szociális és Családügyi Tárca. Országos élőkörnyezetfelügyeleti főhatóságot hoz létre a kormány a természeti erőforrások védelmének megerősítéséért. Köböl Anita kormány szóvivő elmondta, 10 évig nem létezett olyan központi hivatal, amelynek küldetése a természeti és tájörökség, a környezeti értékek, a környezeti elemek, valamint az éghajlat védelme lett volna. Visszatér az Erasmus a magyar egyetemekre, jelentette be az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lanner Judit közölte, a kormány augusztus végéig minden szükséges lépést megtett. A korlátozással érintett 21 intézmény már rendelkezik érvényes Erasmus pályázattal a most kezdődött tanévre, így ismét megnyílnak a lehetőségek a hallgatók előtt. Szombaton tartják az idei retro véradást. Az önkénteseket országszerte 32 településen retro zene, sörvirsli menü várja, ezúttal dupla értékű étkezési utalványt, valamint ajándékot is kapnak. A helyszínekről a vérellátó szolgálat honlapján lehet tájékozódni. Több balkáni országban is terjed a nyugat-nílusi vírus. Horvátországban már 10 fertőzöttről tudnak, Szerbiában pedig 11 esetet tartanak nyilván, Észak-Macedóniában ennél is több megbetegedést jelentettek. Közben hétfőn Magyarországon is regisztráltak egy nyugat-nílusi lázzal fertőzött beteget. Dr. Nagy Anna, a Nemzeti Népegészségügyi Központ biológusa a közmédiának elmondta, a vírus a legtöbb esetben enyhe tüneteket okoz, és nem tartja valószínűnek, hogy komolyabb járvány legyen hazánkban. A Kreml szóvivője szerint Németország alaptalanul vádolja Oroszországot a lipcsei repülőtéren augusztus elején történt drónincidenssel kapcsolatban. Dmitrij Peszkov egyben nehezményezte, hogy a német belügyminiszter nem szólalt fel Ukrajna ellen, amikor gyakorlatilag tetten érték az északi áramlat felrobbantóit. Az ukrajnai rendezésről szólva azt hangoztatta, Moszkva nem zárja ki a megállapodást, de a Kreml nem fog közvetlen kapcsolatba lépni Kijevvel, elfogadják az amerikai közvetítést. Országszerte bringás reggelivel és uzsonnával várják a kerékpárral közlekedőket szeptember 16-án. A Magyar Kerékpáros Klub Bringázza munkába kampányának programjaihoz az ország számos pontján csatlakoznak helyi közösségek. Szombaton reggel északnyugat felől ismét felhők érkeznek és elszórtan kialakulhatnak záporok, zivatarok. Hajnalban 15-20, délután 25-34 fokra számíthatunk.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A horvát tengerpart egyik legszebb szigetén, Brács szigetén található az Aranypart nevű strand. A strand egy olyan természeti képződmény, amely bármely évszakban fel tudja hívni magára a figyelmet. Pár éve éppen azzal, hogy a híres homokstrandot, amelynek hegye addig egyenesen nyúlt a tengerbe, az óránkénti 70-100 kilométeres sebességgel fújó orkán erejű szél teljesen átformálta. Azóta hegye kelet felé görbült. A képződmény érdekessége, hogy a szél, valamint a tengeráramlatok hatásától függően változtatja alakját, elhelyezkedését és hosszát. A helyiek nem aggódnak a változás miatt. Úgy vélik, hogy ha a nyugati áramlat elég sokáig eltart, a homokstrand hegye teljesen felkunkorodhat, és a közepén akár egy kis tavacska is keletkezhet. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Következik Edvard Grieg, Peer Gynt, második szvít, Solveig dala. Előadja a Debreceni Filharmonikus Zenekar, karmester Medvecki Ádám.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A fővámtéri és az eskütéri hidakra kiírt nemzetközi tervpályázatra összesen 73 pályamű érkezett be. Az első három helyezett mellett még egy tervet megvásárolt a főváros. A mai Szabadság híd végül a második helyezett terv. Feketeházi János munkája alapján készült el, kisebb változtatásokkal. A város jelenleg is legrövidebb hídjának építése 1894-ben kezdődött el. A pillérek és a hídfők a következő év decemberére álltak készen. Az ünnepélyes átadásra 1896. október 4-én kerülhetett sor az uralkodó Ferenc József jelenlétében, aki maga verte bele az utolsó ezüstből készített szegecset. Az ő tiszteletére a híd a Ferenc József híd nevet kapta. A nemesfém szegecs túlélte a híd 1945-ös felrobbantását, de a 20 évvel későbbi felülvizsgálat során már nem volt meg. Egy alumínium darabbal pótolták ugyan, de azt néhány napon belül ellopták. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ha Ibafára látogatunk, mindenképpen térjünk be a Pipa Múzeumba, mely 1968-ban nyitotta meg kapuit. A híres nyelvtörő is innen ered. Hangai Nádor 1864 és 1905 között volt Ibafa plébánosa, aki nagyon szeretett pipázni, így hívei egy nagyméretű fapipával ajándékozták meg, melyet Gerber Béla iparművész faragott számára. Ez természetesen a múzeumban is megtalálható. Az ibafaiak pedig azóta, vagyis 1934 óta gyűjtik a dohányzás történeti relikviákat. A híres nyelvtörőt pedig a plébános újságíró barátja, Roboz István vetette papírra, mely aztán annyira népszerű lett, hogy 1931-ben az operettet is meghódította.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Az 1753-ban alapított londoni British Múzeum a világ egyik legrégebbi történeti múzeumainak egyike. Gyűjteményei összesen több mint 7 millió darabból állnak, melyek a világ minden tájáról összegyűjtve ábrázolják az ember történelmét és kultúráját. Több mint 13 millió tárgyat őriz a Föld minden sarkából, az őskortól egészen napjainkig. Egyik legkedveltebb gyűjteménye az egyedülálló múmia gyűjtemény, de itt található a rozettkő is, amellyel a hieroglifákat sikerült megfejteni. A British Múzeum az állandó kiállítások mellett mindig igyekszik a látogatók számára különleges látnivalókat nyújtani. Ilyen híres projektje volt 2008-ban a híres kínai terrakotta hadsereg kiállítás. A British Múzeum nem csak kiállításairól, hanem kutató munkáiról is híres. Az intézmény különösen élen jár az ókori archeológiai leletek kémiai vizsgálatában. Már 1920-ban megalapította önálló laboratóriumát.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Nepomuki Szent János a hajósok, hidak, halászok, vízimolnárok védőszentje. Emléknapja május 16-a, amely az év egyik jeles eseményének számított a múltban. Ekkor szobrát felékesítették, virágcsokrokat, koszorúkat bocsátottak a vízre, még a távoli óbudai hajómalmokat is kivilágították gyertyákkal, este pedig hagyományosan tűzijáték.

0: játékokkal zárták a napot. Az esemény kissé más formában ugyan, de újjáéledőben van. A hidak védőszentjének ünnepéhez kapcsolódóan 2013 óta évente megrendezik a hidak és hídépítők napját.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Molnár-sziget Csepel és Soroksár között fekszik, és az itt létesített hajómalmokról kapta a nevét. A Zátony-szigeten valamikor legelők voltak, aztán rost termesztettek itt, ezt őrölték liszté, és az abból készült kenyeret árosították Budapesten a soroksári svábok. A nyaraló övezetnek számító szigetre hétvégén gyakran látogatnak kirándulók, kerékpárosok, evezősök, akik a városhoz közel keresnek pihenést és kikapcsolódást.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Gyermekvédelmi alapot hoz létre a kormány. Újra lesz környezetvédelmi hivatal Magyarországon. Marad a meleg idő több-kevesebb napsütéssel. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Gyermekvédelmi alapot hoz létre a kormány 1 milliárd forinttal. A keretből azokat a fiatalokat segítik, akik 1997 óta a gyermekvédelem rendszerében bántalmazást, visszaélést vagy kizsákmányolást szenvedtek el. Az alap részleteiről a következő hónapokban nyilvános vitát kezdeményez a Szociális és Családügyi Tárca. Országos élőkörnyezetfelügyeleti főhatóságot hoz létre a kormány a természeti erőforrások védelmének megerősítéséért. Köböl Anita kormány szóvívő elmondta, 10 évig nem létezett olyan központi hivatal, amelynek küldetése a természeti és tájörökség, a környezeti értékek, a környezeti elemek, valamint az éghajlat védelme lett volna. Visszatér az Erasmus a magyar egyetemekre, jelentette be az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lanner Judit közölte, a kormány augusztus végéig minden szükséges lépést megtett. A korlátozással érintett 21 intézmény már rendelkezik érvényes Erasmus pályázattal a most kezdődött tanévre, így ismét megnyílnak a lehetőségek a hallgatók előtt. Szombaton tartják az idei retro véradást. Az önkénteseket országszerte 32 településen retrózene sörvirsli menü várja, ezúttal dupla értékű étkezési utalványt, valamint ajándékot is kapnak. A helyszínekről a vérellátó szolgálat honlapján lehet tájékozódni. Több balkáni országban is terjed a nyugatnílusi vírus. Horvátországban már 10 fertőzöttről tudnak, Szerbiában pedig 11 esetet tartanak nyilván, Észak-Macedóniában ennél is több megbetegedést jelentettek. Közben hétfőn Magyarországon is regisztráltak egy nyugatnílusi lázzal fertőzött beteget. Dr. Nagy Anna, a Nemzeti Népegészségügyi Központ biológusa a közmédiának elmondta, a vírus a legtöbb esetben enyhe tüneteket okoz, és nem tartja valószínűnek, hogy komolyabb járvány legyen hazánkban. A Kreml szóvivője szerint Németország alaptalanul vádolja Oroszországot a lipcsei repülőtéren augusztus elején történt drónincidenssel kapcsolatban. Dmitrij Peszkov egyben nehezményezte, hogy a német belügyminiszter nem szólalt fel Ukrajna ellen, amikor gyakorlatilag tetten érték az északi áramlat felrobbantóit. Az ukrajnai rendezésről szólva azt hangoztatta, Moszkva nem zárja ki a megállapodást, de a Kreml nem fog közvetlen kapcsolatba lépni Kijevvel, elfogadják az amerikai közvetítést. Országszerte bringás reggelivel és uzsonnával várják a kerékpárral közlekedőket szeptember 16-án. A Magyar Kerékpáros Klub Bringázza munkába kampányának programjaihoz az ország számos pontján csatlakoznak helyi közösségek. Szombaton reggel északnyugat felől ismét felhők érkeznek és elszórtan kialakulhatnak záporok, zivatarok. Hajnalban 15-20, délután 25-34 fokra számíthatunk.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A fővárosban van egy kétéltű jármű, egy vízibusz. Miután végiggördül Budapest utcáin, belecsobban a Dunavizébe, és utasait átszállítja egyik partról a másikra. A sárga River Ride feliratú jármű gyakran felbukkan a városban. Budapest kacsájának is nevezik. A különleges kétéltű jármű egy skót hajómérnök tervei alapján Máltán készült, és igazi nemzetközi összefogás eredménye. A felépítmény kínai, az alvázat és a motort az Iveco olaszországi gyárában szerelték, a jet hajtómű szintén olasz, a rádió adóvevő amerikai, a zeneközpont japán, a magyar hatósági és minőségi előírások teljesítéséhez pedig egy magyarországi cég készítette fel a kétéltűt. A busz farán felül pedig egy kis bolgár zászló jelzi, hogy Bulgáriában regisztrálták a hajót.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Pergamon Múzeum Berlin leghíresebbje, mely a berlini múzeum szigeten található. Az itt lévő öt múzeum közül ez a legnagyobb, mely nevét legértékesebb építészeti műkincséről, a Pergamon oltárról kapta. A múzeum a Louvre és a British Múzeum után a leggazdagabb élő ázsiai gyűjteménnyel büszkélkedhet, melyet évente mintegy 850 ezeren csodálnak meg. Legkülönlegesebb része a babiloni feltárásokat bemutató termei egyedi fadíszekkel, mely a híres Istár kapuhoz vezet. Kiemelkedő még a múzeum iszlám gyűjteménye, melyet a szultán 1903-ban adományozott Berlinnek.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Bakács tér Budapest 9. kerületében, Belső Ferencvárosban található. Nevét az 1500-as években élt egykori egri püspök Bakócz Tamás után kapta, akinek a neve néhol Bakács vagy Bakács formában is előfordult. A tér közepén áll az Assisi Szent Ferenc templom, amely Ybl Miklós alkotása. A 10-es szám alatt működött a Bakács téri kórház, aminek az épületében Erdei Gyula nőorvos létesített magánklinikát 1909-ben Erdei Szanatórium néven. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A világ legkisebb faluja Horvátországban, Isztria megyében található. A közigazgatásilag Buzethez tartozó Hunfalu kis területi középkori város szerkezete a mai napig fennmaradt. A nyugati oldalon a települést a középkori városfal zárja be, aminek megmaradt részeit beépítették a lakóházak falaiba. A településnek 1857-ben 84, 1910-ben 119, jelenleg csupán 20 lakosa van. A település méreteihez képest sok nevezetesség található itt az 1500-as, 1600-as évekből. Hum a kezdőpontja az úgynevezett glagolita ösvénynek, amely Rocsik tart. Itt kellemes sétát tehetünk a horvát glagolita írásbeliségen és kultúrán keresztül. Érdekesség még, hogy Humból származik az a két glagolita breviárium, melyeket ma Zágrábban őriznek. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budai polgári kaszinó a budai polgárság szórakozásának és művelődésének megszervezésére létesült 1886. szeptember 1-én a Krisztina tér 9 szám alatt. Induló taglétszáma 205 fő volt, és alapszabályuk szerint politikai tevékenységet nem folytattak. 1893-ban készült a két emeletes épülete, idősebb Francsek Imre tervei alapján. Az első világháború alatt a budai segélyegyleteknek támogatást nyújtott, majd 1923-ban egyesült a Krisztina városi kaszinóval. Létszáma ekkor 1450 főre emelkedett. A második világháború alatt megszűnt, és épülete elpusztult. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Gyermekvédelmi alapot hoz létre a kormány. Újra lesz környezetvédelmi hivatal Magyarországon. Marad a meleg idő több-kevesebb napsütéssel. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Gyermekvédelmi alapot hoz létre a kormány 1 milliárd forinttal. A keretből azokat a fiatalokat segítik, akik 1997 óta a gyermekvédelem rendszerében bántalmazást, visszaélést vagy